0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon, már anyanyelvükön jelent meg.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük, a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai. Tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk állat.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fonogram díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
0: Trend Night.
1: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vászló!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapított a Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot dolgozott ki, amely arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. A kakaó koncertekre évközben nehéz jegyet szerezni, a családi napon viszont ingyen élvezhetik az érdeklődők ezt a népszerű koncertformát. A zenekar egy másik, mesébe öltöztetett koncertformája a Zenevár, amellyel az ország számos településére eljutottak már. Budapesten ritkábban lehet elcsípni ezt az élményt, a gyereknapon ez is lehetséges.

0: lesz. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz. A gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világában merülhetnek el. Lesznek továbbá kamarakoncertek, a régi zenétől a klasszikuson át és a rezes muzsikán keresztül a népzenéig, illetve az ütő hangszeresek produkciójáig. A szervezők több játékkal is készülnek. Csatlakozik a rendezvényhez a 25 éves Pagony, amely izgalmas könyvekkel telepakolt standja mellett egy grafalós játékot álmodott meg a résztvevőknek. Szintén kint lesz a SZET csapata, amely kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket, a pompom készítéstől a hegedű készítésig.
1: Esemény.
0: Pécs és Eszék közösen rendezi meg az Európa Tanács kulturális útvonalainak 13. képzési akadémiáját június 2-a és 5-e között. A nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt. Az Európa Tanács kulturális útvonalak program 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a közös kulturális örökségen keresztül mutassa be Európa sokszínűségét és egységét, így mára már 49 minősített kulturális útvonal hálózza be a kontinenst. A pécsiek számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2015-ben minősített római császárok és Dunai borút, amely 10 országot kapcsol össze, 23 régészeti lelőhelyet és 12 borvidéket érintve. Ennek Pécs a világ örökségi helyszíneivel nem csak hogy tagja, hanem magyarországi képviselője is. Az útvonal egyedülálló módon kapcsolja össze a tudományos kutatást, az örökségvédelmet és a minőségi kulturális turizmust. Az évente megrendezett képzési akadémia az útvonalak egyik legfontosabb szakmai találkozóhelye, más-más tematikával. Idén a résztvevők a fenntartható turizmus, a hálózatépítés és az európai kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket oszthatják meg egymással. Az akadémia június 2-án a Pécsi Cella Szeptikóra látogatók központban megrendezett fogadó estel veszi kezdetét, amely egyben a pécsi ókeresztény sírkamrák különleges bemutatkozása is lesz a nemzetközi szakmai közönség számára. A résztvevőket éjszakai fejlámpás túrára is várják a föld alatti labirintusban. A tudományos program főbb napjai akadályközpontban zajlanak, ahol az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának fejlesztési irányairól, a fenntartható turizmus legjobb gyakorlatairól és az útvonalak hálózatépítéséről folynak szakmai egyeztetések. Június 3-án este a Zsolnai Kulturális Negyedben számos kulturális program közül választhatnak a résztvevők. Megtekinthetik a zsolnai porcelánokat felvonultató Gyugyi gyűjteményt, a Zsolnai Mauzóleumot, valamint a Vazarelli 120 kortárs kiállítást is. Június 4-én Eszékkel és a Baranyai borvidékkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, majd az akadémia zárónapján 5-én egyebek mellett a pécsi Székesegyházat, a város oszmán kori emlékeit tekintik meg.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: A Válczrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, gumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lomptalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgálik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is. Minden év augusztusában kéthetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. A II. Világháborút követően a kertek teljesen elhanyagolt területei voltak a kultúrának, művészetnek, illetve nem helyesen értelmezték őket. A másik ok a nyugat-európaitól teljesen eltérő éghajlat. Aszályos nyarak és nagyon hideg telek nehezítik a kertészkedők, díszkertészek életét, bár ez az utóbbi években lassan változik. Hazánkban, ha kis lépésekkel is, de haladunk előre. Először is jóval több az érdeklődő. Különösen megnőtt a kertturisták száma a Covid óta, évi 50-60 ezerről több mint 100 ezerre ugrott a látogatószám. Az itt látottakat, ha kisebb léptékben is, de hasznosítani tudják. A kert a tisztánlátás és bölcsesség szintere. Egyben a titokzatos állandóság terepe, amely mindent túlél. A kert a nemes munka és a szellemi, tárgyi művészet együttesét hirdeti és őrzi.
1: Esemény.
0: Kalandos gyereknapi programra várják idén is a családokat a Margit szigeten. Játék, tanulás és kaland kicsiknek és nagyoknak. Május 30-án szombaton a gyereknapi eseményen a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba. Sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. A program sorozatot a Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjáték nyitja. A legkisebbek együtt énekelhetnek és játszhatnak a Kámfor bábszínház művészeivel. Délelőtt izgalmas, ismeretterjesztő előadással fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit. Szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is, játékos gyerekbarát formában. A különleges interaktív állatbemutatót Farkas Ádám, a Budakeszi Vadaspark zoopedagógusa tartja. Ezt követően a Dance NRG tánciskola növendékei közös táncórára hívják a vendégeket, majd érkezik Danny Bain és Ágoston Béla, akik az Oroszlán is a Bogár című zenés gyermekmesét adják elő. A színpadi programok zárásaként nagyszabású, közös énekórával várják az érdeklődőket. Különleges vendégek is érkeznek, a Magyar Színház csapata jelmezes közönség találkozóra várja a gyerekeket, fotókkal, vidám pillanatokkal és sok-sok meglepetéssel.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 28-a van, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Oroszország következményekkel fenyegeti Örményországot az uniós csatlakozási törekvései miatt. Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint Moszkva jelezte Jerevánnak, hogy felmondhatja a kedvezményes gáz és olajszállításokról szóló megállapodást. A Kreml szerint Örményországnak döntenie kell az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között. Vladimir Putyin korábban népszavazást javasolt a hovatartozás kérdéséről. Nikol Pasinyan, örmény kormányfő szerint egy esetleges kilépés az Eurázsiai Szövetségből nem hirtelen, hanem tervszerűen történne. Vasárnapig jelenthetik be idehaza a fagykárokat a gazdálkodók. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosan vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni. 8-szorosára növelte 5G kapacitását a Magyar Telekom a Puskás Arénában. A fejlesztést a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőn használhatják először a külföldi és hazai szurkolók. A társaság stadionokra optimalizált antennákat épített ki, amelyek a nagy tömeg miatti intenzív hálózati terhelés szolgálják ki. A beruházáshoz 7 km kábelt, 4 tonna acélszerkezetet használtak, az új rendszer 18 bázisállomás kapacitásának felel meg. A Telekom május 30-ától augusztus végéig országosan is megnyitja 5G hálózatát, és vezetékes ügyfeleinek is nagyobb sebességet biztosít. Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A reptér több mint 1.675.000 utast kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az első 4 hónapban már több mint 5,8 millió utas fordult meg a légikikötőben. A kárgó üzletág ennél is eredményesebben bővült. Áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a Bajnokok Ligája döntő is jelentősen növelheti a forgalmat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 131.830 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével erősödtek, az olajcég 1,8%-kal csökkent 3.750 forintra. Az OTP 8%-kal emelkedett 48.810 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton zárt, a Magyar Telekom 3%-kal erősödött 2.600 forintra. A Forint 2.312 forinton zárta a kereskedést 17,4%-os erősödés mellett, az Opus 326 forinton fejezte be a napot 3%-os pluszban. Európában vegyesen zártak a főbb indexek, a frankfurti DAX stagnált, Milánó 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-os 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 88 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 307 forintot és 4 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 74 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 98 fillér, a cseh koronáért 14 forint 65 fillér. Egy angol font 410 forintba és 55 fillérbe kerül. A bankközi devizapiacon idehaza. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol egyelőre úgy tűnik, hogy vegyes a kép. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1%-kal korrigál lefelé, a hongkongi Hang Seng 2,2, a Shanghai Composite 1%-kal áll a negatív tartományban, az indiai Sensex 2%, a szingapúri börze 9%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 3,7%-kal erősödött, $91.99-re. A Brent jegyzési ára hordonként 3,6%-os pluszban, $97.70-en áll. Egy uncia aranyért $4,371.10 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energia hordozó 46 euróba és 55 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 6:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
3: Az elmúlt napokban velünk volt a viszonylag szárazabb, melegebb időjárás, ez marad? Ma is 30 fokos kánikulával?
4: Úgy néz ki, igen, bár 30 fok nem lesz, 27 fokot ígérnek a szakemberek, de szerintem bőven 30-nak fogjuk érezni, bár megélénkül a szél, úgyhogy kicsit ilyen tengeri-tengerparti feelingünk lehet.
3: Hát még egy kis fagyizás, aztán kész a nyaralás, akárhova képzeljük magunkat, hogyha éppen...
4: Hát igen, én most nem folytatom a mondatot, de valóban vannak ezek a stabil kellékek, ugye a mondjuk és fürdőruhás lányok, meg egyebek, úgyhogy és jöjjön a fagyizás, és jöjjön a jó idő. És ami a fontosabb, hogy 3 hét múlva kitör a gyerekeknek a vakáció, illetve a fiataloknak, az egyetemistáknak, én is az vagyok, úgyhogy nagyon jó lesz.
3: Itt hívjuk meg fel a figyelmet, hogy aki közlekedik, az figyeljen arra, hogy most már indulnak majd a lezárások. Holnaptól emlékeim szerint mindenképpen a Bajnokok Ligája döntő miatt Budapesten. Főleg a Puskás Aréna és a Hősök terek környékén kell majd nagyon-nagyon figyelni arra, hogy ne parkoljunk rossz helyen. És hát a reggeli órákban, majd a félhetes hírösszefoglalót követően 3-4-7 körül beszélünk majd a taxisokkal, hogy miért pont a Bajnokok Ligája döntő idejére gondolták azt, hogy jó ötlet sztrájkolni. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentős, korábban nemi bejelentett vegyi fegyverkészletet találtak Szíriában. Ezt között a

0: hágai székhelyi vegyi fegyvert irámi szervezet.
1: A Bashar al-Assad szíriai elnök által 2020, illetve Bashar al-Assad szíriai elnök 2024. decemberében történt megbuktatása nyomán megalakult új szíriai kormány ígéretet tett a megmaradt eszközök megsemmisítésére, illetve a felelősök bíróság elé állítására. A korábban több alkalommal is vegyi fegyverek bevetésével vádolták Assad kormányát a polgárháború alatt, amit a kabinet tagadott.
0: Pert indította a szövetségi igazságügyi minisztérium ellen Joe Biden.
1: A korábbi amerikai elnök azt kérte a bíróságtól, hogy akadályozza meg egy 2017-es és vele készült hangfelvétel és az arról készült jegyzetek nyilvánosságra hozatalát. A Heritage Foundation konzervatív elemző központ még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi tárcához, hogy megszerezze a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították, az álláspontot a közelmúltban a Trump adminisztráció viszont felülvizsgálta és módosította azt. Joe Biden saját otthonában folytatott magánbeszélgetésének egyik felvételéről van szó, és a volt elnök jogászai szerint közeleti szereplőként neki is jár a személyi jogokhoz fűződő védelem.
0: Közös fegyvergyártása és kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást írt alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
1: A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs összetett fegyverrendszerek közös kifejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremtve Nagy-Britanniában és Lengyelországban is. London és Varsó abban is megállapodott, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drónelhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve.
0: Francia nukleáris védernyő alá kerül Norvégia, ezt a skandináv állam miniszterelnöke jelentette ki egy interjúban.
1: Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és közös határa van Oroszországgal az északi sarkvidéken. Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy kiterjeszti nukleáris védőernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy Norvégia elleni támadás francia atomválaszt idézhet elő. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben.
0: Friss információ az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hogy Svédország Gripen vadászgépeket ad át Ukrajnának. Ezt a döntést Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jelentette be egy katonai légibázison. Az Aftonbladet svéd hírportál információi szerint Ukrajna egy uniós hitelkeretből finanszírozná a repülőgépek beszerzését, egy szándéknyilatkozatot már erről tavaly aláírtak, a megállapodás akár 100-150 Gripen vadászgép megvásárlását is lehetővé teszi. Arról, hogy ez egyébként milyen időtávon valósulna meg, egyelőre nem sokat tudni, mint ahogy arról sem, hogy vajon hogyan képeznék ki az ukrán pilótákat, vélhetően ez akár 3 évet is igénybe venne, mármint a gépek gyártása és a pilóták kiképzése, magyarán a most folyamatban lévő háborús cselekményeket egyáltalán nem biztos, hogy befolyásolja majd. Idehaza átvilágítja a magántőke alapokat a kormány. A kabinet tegnapi ülésén felkérték a pénzügyminisztert, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosíthatóak legyenek.
1: A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdaság javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Kőben Anita kormány szóvivőt hallják.
2: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
0: A kormány átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagy ipari beruházásokat.
1: Nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint a jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre, vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
0: Tőzsde hírek. A hazai értéktőzsde a tegnapi kereskedésben emelkedni tudott, méghozzá 7%-kal 131.829 pontig. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot, a vezető részvények a MOL kivételével erősödtek.
1: Az olajpapír 1,8%-kal csökkent 3.750 forintra, az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Telekom 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
1: A frankfurti DAX stagnált, a milánói börze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárta a napot.
0: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as 0,2%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
0: Ázsiában jó nagy mínuszok jöttek össze, Japán 1,6%-kal csökken, Hongkong 2,3%-kal esik, Shanghai 1%-os mínuszban jár, India 2%, Szingapur 7%-os csökkenésben. A kőolaj esetében újra emelkedés 4%-os, $98.18 a Brent, az amerikai könnyolaj $92.47. Ennek hátterében az is lehet, hogy az iráni állami média egy béke megállapodás tervezetet tett közzé, ugyanakkor az amerikai kormány ezt tételesen és azonnal cáfolta, magyarán, hogy az, amit az állami média közé tett Iránban, az gyakorlatilag koholmány, közölték az amerikaiak.
4: Időjárás jelentés.
1: 1975-ben ezen a napon született Jamie Trevor Oliver, illetve James Trevor Oliver, primetime Emmy-díjas brit sztárszakács, aki egyébként fiatalon valami könnyű zenei zenekart alapított, a szüleinek pedig egy, azt írja az internet, hogy volt egy pubjuk, tehát egy kocsmájuk, és hát nyilván itt szerezte első élményeit és benyomásait, ami hát aztán alapvetően változtatta meg egy kicsit a 20. század végének a főző kultúráját. Egyébként nyilván rengeteget tett azért, hogy együnk és értelmes dolgokat együnk, és hogyha jól emlékszem, akkor az évezred elején még a brit birodalmi renddel is kitüntették. Szóval nagyon-nagyon boldog, így van 2003. júniusában. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát tudjuk, hogy a nap legfontosabb étkezése az a reggeli, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok. Az időjárás ebben partner lesz, gyönyörű napos nyári időnk lesz, csapadék nélkül megélénkülő széllel, 22 és 27 fok között mennek majd a csúcsok.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Hamarosan hétvégén majd Bajnokok Ligája döntő, egészen pontosan szombaton az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai között itt Budapesten, és hát több tízezer vendég várható, rengeteg szurkoló, akár jeggyel, akár jegy nélkül a hírek szerint. Azt gondolná az ember, hogy ez a taxisok számára aranybánya, mégis hétvégén lehet, hogy tüntetés lesz a taxisok részéről. Miért erre az időpontra gondolták a tüntetést? Persze, hogyha lesz ilyen demonstráció. Kérdezem Kis Ádámot, a Taxis Érdekvédelmi Szervezet elnökét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Hát azért erre az időpontra szerveztük, vagy szervezzük, vagy lehet, hogy szervezünk, mert ugye 29-én pénteken kerül a közgyűlés elé a taxis rendelet módosítás ebben a taxis tarifa. És a bizottsági ülésen, a KKV bizottsági ülésén szerdán tárgyalásra került a taxis tarifának az előterjesztési javaslata. És emellett a Budapesti Közlekedési Központ egy olyan javaslatot is beillesztett előzetes tárgyalás nélkül, ami véleményünk szerint nem megfelelő, mivel nem is tárgyaltuk, és ezért szeretnénk végre egy olyan pontot tenni ennek a dolognak a végére, ami számunkra kedvező, és nyomatékosítani szeretnénk, hogy hallgassanak már végre olyan emberekre, akik a szakmában dolgoznak, és értenek hozzá, hogy mi a probléma, mi kell változtatni.
1: Mi a probléma egyébként? Tarifában nagyon kis mértékű emelést hagyna jóvá a fővárosi közgyűlés?
2: Nem. Tarifában 3 éve nem volt változás. De most ez alatt a 3 év alatt 40%-os infláció sújtott mindenkit, így minket is. És valahol a kiadásainkat kompenzálnunk kell. Különben a tisztességes taxis vállalkozók nem tudnak megélni, és családjainkat nem tudjuk eltartani, és ezért szeretnénk egy 27%-os kompenzációt a tarifára, plusz 1000 forint a reptéri puhardíjra, és ezt a bizottsági ülésen nem terjesztették elő, illetve nem támogatták, mégpedig azért, mert a főváros nem egyeztetett a bizottság tagjaival, és erre az indokra hivatkozva nem szavazták meg tárgyalásra.
1: Említette azt is, hogy egy olyan dolog került be, amit önökkel nem is egyeztettek. Mi ez a rész, ami szintén nem megfelelő az önök számára?
2: Igen, egyeztetés nélkül valamilyen oknál fogva a BKK beterjesztett egy dinamikus árazást a hatósági árazás helyett, illetve a hatósági ár helyett, ami egyébként 2013 előtt már egy létező dolog volt, viszont akkor a kiszámíthatatlanság és egyéb negatív hatások miatt ezt nagyon helyesen úgy gondolták, hogy legyen hatósági ár, és eltörlik. Na most ezt valamilyen oknál fogva úgy gondolták, hogy még ha teoretikus lehetőségként is, mint Kis Amrus főigazgató úr mondta, beillesztik ebbe a javaslatcsomagba, csak így kérdezném, hogy ha csak teoretikusan is előzetes megbeszélés nélkül bekerül, miért kerül be? Ki kérte, hogy tegye be? Miért kell, hogy betegye?
1: Mi ez a dinamikus árazás, mert itt a fixet még érti az ember, az utas számára nagyon egyszerűen nyomon követhető volt, hogy van egy alapdíj, aztán van egy kilométer díj ahhoz képest, hogy mennyit utazott az ember. Mi lenne ez a dinamikus árazás, ami 2013 még volt, azóta pedig nem?
2: Ez egy maximalizált és egy, tehát egy fixált maximalizált ár és egy fixált minimalizált ár, és a kettő között gyakorlatilag bármikor el lehet térni. Tehát teszem azt, 400 forint minimalizált és tudom én 600 forint maximalizált ár, de nyilván ez csak egy összeütésszerű ár, és e között bármikor, bármerre el lehet térni. Tehát szoktam ezzel példálózni, hogyha 3000 forintért eljutott az utas egy koncertre, akkor lehet a koncert végén, amikor csúcsidőszak van, akkor lehet, hogy 6000-7000 forintért fog hazajutni. És ez azért is rossz, mert itt kiszorít olyan szereplőket, akik mondjuk pénztárcailag nem úgy állnak, ahogy mondjuk egy tehetősebb társa, és így mondjuk 6000 forintért már nem biztos, hogy hazajut, 3000 forintért meg mondjuk még hazajutott volna.
1: Magyarán akkor azt mondja, hogy ez igazából piacvesztést jelentene a taxisok számára, nem nagyobb bevételt, ha ezt bevezetnék, ezt a dinamikus árazást.
2: Igen.
1: Említette azt, hogy 40% volt az elmúlt 3 évben nagyjából az átlagos áremelkedés, és ugye önök 27%-os emelkedést szeretnének, gondolom én alapdíjban is, meg a kilométer díjban is. Mennyire nehéz most abban az értelemben a budapesti taxis piac, hogy mennyire sok a szereplő, vagy mennyire érződik például az, hogy akár az embereknek kevesebb pénzük van, és emiatt is nehezebb a piac?
2: Jelenlegi taxis piac nagyon telített, sőt, szerintem túltelített. És a számok is ezt mutatják egyébként. Véleményünk szerint ilyen 6000-6500 taxist lenne képes szolgáltatni a városba. Ehelyett, ha jól emlékszem, akkor ilyen 8300 engedély van kint. És az folyamatosan emelkedik, ahogy a számok is mutatják. Ennyivel több utas viszont nincs. Jelenlegi gazdasági helyzetben minden emelkedik, mindennek az ára emelkedik, így a taxinak is ezzel arányosan emelkednie kellene. Olyan szakmáról még a taxin kívül, ahol mások mondják meg, hogy nekem mennyiért kell szolgáltatnom, mennyiért kell adnom a szolgáltatásomat, holott nem én szabom meg, tehát nem hatósági ár a kiadásom. Tehát, hogy a kiadás az meg dinamikusan emelkedik, tehát, hogy folyamatosan emelkedik több mindenkinek.
1: Akkor most jól érzékelem, hogy lehet, hogy a dinamikus árazás bizonyos értelemben azért, vagy a saját maguk által meghatározott árazás jobb lenne, mert hogyha a hatósági ár nem annyira jó, akkor gondolom én valamelyik mellett dönteni kéne. Első rendezésre melyik lenne akkor a szimpatikusabb?
2: Nem feltétlen. Mi abban látjuk a megoldást, hogy ami egyébként már korábban egyeztetve is volt, hogy minden évben az inflációval egyidejűleg a tarifát is módosítják, csak ez minden évben elmaradt, mert akik erről döntenének, ők nem a szakmát nézik, vagy nem azt nézik, hogy törvényileg mi lenne a feladatuk, hanem inkább tűnjenek, nem is tudom, jó fejnek a választók szemében, és akkor tönkretesznek egy szakmát azzal, hogy nem szavazzák meg az inflációval a hatósági áremelkedését. Holott egy 5-8%-ot senki nem érezne meg évente. Nyilván így a 27% drasztikusnak tűnik, de 3 évre lebontva ez nagyságrendileg 10% évente. Az meg mindenhol volt.
1: Mi a fővárosnak, a fővárosi vezetésnek egyébként most a tarifaemelési javaslata?
2: Az előzetes egyeztetések alapján ők is támogatják ezt a 27%-ot, tehát ők se mondták azt, hogy ez túl sok vagy túlzó. valószínűleg belátták az adatok alapján, hogy ez egyébként valid ez a szám. Nyilván nem mondták, hogy mindenképp ennyi kell, vagy ennyit indokoltnak látnak, de belátták, hogy ez igenis kell.
1: Hogyha holnap nem olyan döntés születik, akkor tényleg sztrájkolni fognak? Hétvégén?
2: Valamilyen megmozdulás biztos, hogy lesz. Nem mondhatom azt, vagy nem mondom azt, hogy demonstrálunk, vagy blokkád alá helyezzük a várost, de valamilyen megmozdulás biztos, hogy lesz. Szervezünk valamit, vagy szerveződik valami. Taxisok, szabad emberek, tehát bármikor csinálhat bármit.
1: Kis Ádám Otta, a Taxis Érdekvédelmi Szervezet elnökét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek. Viszont hallásra.
2: Én köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópályán a Szerencs utcánál, a Váci úton a Megyeri út előtti szakaszon. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a Hősök terét az Állatkerti körútól a Dózsa-György útig, illetve az Olaf Palme sétány egy szakaszát a Hősök terétől. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Ma reggel 8 órától a Dózsa-György úton a Városligeti fasortól a Hősök teréig lezárják a külső sávot. Éjféltől zárják le a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Várhatóan vasárnap éjfélig a 979-es, illetve a 979A éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, majd több megállót nem érint. A második kerületben a Széher utat lezárták a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Elég furcsa a tűzszünet Irán, illetve az Egyesült Államok között, mert hogy az amerikai hadsereg újra légicsapást mért, ezúttal az iráni Bandar Abbas kikötővárosban található földi drónkilövő állomásra. Egy amerikai katonai forrás szerint a hadsereg előzőleg lelőtt 4 iráni támadó drónt, majd akkor mért csapást arra a kilövő állomásra, amely az 5. drón tervezte elindítani. Az akció tisztán védekező jellegű volt, állítják az amerikaiak. Az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi szorosban. Az iráni hírügynökség azt írja, hogy a forradalmi gárda haditengerészete nyitott tüzet egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson, erre a hajó visszafordult. Az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar Abbas-t, helyi források egyébként 3 robbanásról számoltak be. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztőnk Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jelentős, korábban be nem jelentett vegyi fegyverkészletet találtak Szíriában, ezt közölte a hágai székhelyű vegyi fegyvertilalmi szervezet.
5: A Bashar al-Assad szíriai elnök 2024. decemberében történt megbuktatása után megalakult új kormány ígéretet tett a megmaradt eszközök megsemmisítésére, illetve a felelősök bíróság elé állítására. Korábban több alkalommal is vegyi fegyverek bevetésével vádolták Assad kormányát a polgárháború alatt, amit a kabinet tagadott.
4: pert indította a szövetségi igazságügyi minisztérium ellen Joe Biden.
5: A korábbi amerikai elnök azt kérte a bíróságtól, akadályozza meg egy 2017-es vele készült hangfelvétel és az arról készült jegyzetek nyilvánosságra hozatalát. A Heritage Foundation konzervatív elemző központ még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi minisztériumhoz, hogy megszerezze ezeket a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították, ezt az álláspontot viszont nemrég a Trump adminisztráció felülvizsgálta és módosította. Joe Biden saját otthonában folytatott magánbeszélgetéséről van szó, és a volt elnök jogászai szerint közéleti szereplőként neki is jár a személyiségi jogokhoz fűződő védelem.
4: Idehaza a GKI konjunktúraindex 4 ponttal, mínusz 6,7 pontra emelkedett ebben a hónapban.
5: A mutató ezzel 4 éves csúcsra ért fel. A GKI gazdaságkutató fogyasztói bizalmi indexe májusban egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott, mínusz 9 pontot tett ki. A mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai érdemben nem változtak. A GKI elemzése szerint a fogyasztói bizalom emelkedésének hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a Rings Index egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban két időszakban volt példa, a 2002-es választások után, valamint 2018-19 egyes hónapjaiban.
4: Hazai hitelminősítők, illetve hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást.
5: A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdasági helyzetet. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Pétert hallják.
6: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevanciája ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátási javítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
4: 355 forint 90 fillér az euró, a svájci frank 388 forint 80 fillér, a dollár pedig 306 forint 90 filléren áll. A közlekedési és beruházási miniszter holnapra várja a MÁV vezetőitől a leasingelt mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Alstom Astrier típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson hétfőn.
5: A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is. Vitézi Dávidot hallják.
7: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs utas tájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utas tájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működik, ezt állítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek.
5: A MOL 1,8%-kal csökkent 3.750 forintra. Az OTP 0,8%-kal emelkedett 40.810 forintig. A Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton. A Telekom 3,1%-os erősödött. 2600 forinton zárt.
4: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
5: A frankfurti DAX stagnált, a milánói börze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt.
4: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 0,4%-kal nőtt, az S&P 500-os 2%, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
4: az ázsiai tőzsdei kereskedésben ugye akkor már nem volt ennyire jó a hangulat, vagy nem is ennyire jó. 1,6%-kal esik például a japán tőzsde, a Nikkei 64 ezer pont alá zuhant, 63.977 pontig, Hongkong 2,3%-del esik, Shanghai 1%, India 2%-os mínuszban, Szingapur 8%-kal csökken, 1,1595 az euró dollárral szembeni árfolyama, a dollár japáján 159,57. Idehaza vasárnapig jelenthetik be a fagykárokat a gazdálkodók.
5: Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosabban vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni.
4: 8-szorosára növelte 5G kapacitását a Magyar Telekom a Puskás Arénában.
5: A fejlesztést a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőn használhatják először a hazai és a külföldi szurkolók. A társaság stadionokra optimalizált antennákat épített ki, amelyek a nagy tömeg miatt intenzív hálózati terhelést szolgálnak ki. A beruházáshoz 7 km kábelt és 4 tonna acélt használtak, az új rendszer pedig 18 bázisállomás kapacitásának felel meg. A Telekom május 30-ától augusztus végéig országosan is megnyitja 5G hálózatát, és vezetékes ügyfeleinek is nagyobb sebességet biztosít.
4: Legalább 100 ezer emberre számítanak a szombati Bajnokok Ligája budapesti döntőjének idejére. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, sokan több napot is eltöltenek majd a fővárosban.
5: A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye. A televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ami felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklámot jelent. Szabados Gábor sportközgazdást hallják.
8: Nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, és ugye ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió euró. Tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozásoknak, elsősorban ugye szálláshelyeknek, vendéglátóipari egységeknek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozásoknak.
0: Időjárás jelentés.
5: Nem hiszem, hogy hallgat minket, de nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk az Egyesült Királyságbeli Dunstan szülöttének, Paul John Gascoigne-nak. Bece nevén Gazza, angol labdarúgó, labdarúgó edző és generációjának egyik legtehetségesebb játékosa. Kicsit visszautazunk a 80-as évekbe, mert hogy ő már gyerekkorában eldöntötte, hogy híres labdarúgó lesz, állítólag egyszer földrajzórán lebukott, miközben az aláírását próbálgatta. A tanára, Mr. Hepworth nem hatódott meg, és azt mondta, hogy 1 millió emberből csak egy lesz profi labdarúgó. Hát neki bejött. Az élet is, meg a karrier is 83-ban került a Newcastle-i akadémiára, és hát innentől nem volt megállás, rekordigazolások, stb. Szóval, kedves Gazza, nagyon-nagyon boldog születésnapot, happy birthday to you, amivel pedig itt Budapesten ünneplünk, az az, hogy mármint téged, hogy zavartalan napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet nyárias 22 és 27 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Az angol Crystal Palace nyerte a konferencia ligát labdarúgásban, miután a lipcsei döntőben 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen. A West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid 5 éves történetének harmadik londoni győztese. Az angol csapatoknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a Szigetországba vigyenek, mert múlt héten az Aston Villa nyerte az Európa Ligát, az Arsenal pedig szombaton Budapestre a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen. Európai kézilabdaligák, Albek Anna és Vámos Petra is 5-5 góllal járult hozzá a Metz 32-31-es győzelméhez a Plan de Coquille otthonában, a francia női kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. Szabó Edina vezetőedző együttes a Saint Amand továbbra is harcban áll a bronzérem megszerzésért, ugyanis 30-19-re nyert a sereghajtó Le Havre otthonában. Ogonovszki Eszter egyszer volt eredményes a címvédő Super Amara Berabera-ban, amely házigazdaként meglepetéssel 23-19-re kikapott a Rocasa Gran Canaria-tól a spanyol női bajnokság döntőinek első mérkőzésén. Bognár Alex két góllal segítette 42-38-as győzelemhez a Celje csapatát a címvédő Erdély Grossi Slovan otthonában a szlovén férfiliga döntőinek első meccsén. Férfi vízilabda országos bajnokság, a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot a bronz csatában, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától, 19-17-re diadalmaskodott a BVSC Szolnokon. A hetedik helyen az OSC végzett egyébként, a Fővárosi Gárda másodszor is legyőzte ugyanis az Egert, méghozzá 13-15 arányban. Még korábban a döntő második mérkőzésén a Ferencváros Telekom Waterpolo sima 20-12-es győzelmet aratott a Honvéd otthonában, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcállása pedig 2-0 a Ferencváros javára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 7:45, a mikrofonnál az egyiknél persze Nagy Károly, a másik kettőnél pedig Hancán Zsolt, az Euroleasing gépjárműértékesítési igazgatója és Záhonyi Ádám, az MBH Bank járműipari kompetencia központ vezetője. Az utóbbit majd nyilván tisztába tesszük mindjárt. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
2: Hétvégén, május 29 és 31 között lesz Debrecenben a Drive, ami hát egy rendezvény, ami gondolom autó, járműipari seregszemle lesz minden, ami szemszájnak ingere. Mire számíthat az, aki kimegy erre a rendezvényre?
4: Hát egy konferenciával indult tradicionálisan, ugye az első nap egy mindjárt egy ilyen érdekesebb ilyen szakmai beszélgetés, és utána viszont már minden a család, a gyerekek, a szülők örömére mindenféle érdekes látványos program. Úgyhogy mi az Euroleasing részéről egy elég jelentős részt lefoglaltunk, mert visszük az összes importőrpartnerünket, amivel ugye, mint az Ádám mindjárt is mondhatja, hogy ugye itt a közös együttműködésnek itt van a szerepe, mert rengeteg importőri együttműködés van, amit közösen szolgálunk ki.
3: Abszolút, és a szakmai napon túl tényleg mindenki, aki egy kicsit a benzingőzben szeretne fürdeni, nekik nagyon érdekes problémok vannak szombaton és vasárnap.
2: Ez mit jelent, hogy autós bemutató? Gyorsulási, technikai?
4: Hát egyrészt ugye, akik szeretik az ilyen látványos, általában ugye a leglátványosabb az a drift show, meg az ilyen motoros, ilyen ugratások szoktak, tehát egy nagyon látványos, ilyen akrobatikus motoros mutatványok is vannak, de be lehet ülni tulajdonképpen a legtöbb ma kapható új autóba, lehet mindenféle egyéb ilyen szórakoztató gyerekműsorokban is részt venni. Tehát azt gondolom, hogy aki autóválasztást tervez, annak mondjuk egy kifejezetten jó program, hogy végignézheti egy helyen az összes elérhető automodellt, ott beszélgethet ezekkel a értékesítőkkel, akik értenek is hozzá, miközben a gyerekek se unatkoznak. Tehát kifejezetten tényleg látványos és szórakoztató minden korosztálynak. Rengeteg nagyon értékes ilyen oldtimer és különleges autó is kiállításra került, tehát több tucat, aki szereti az ilyen Ferrari, Lamborghini, egyéb ilyen exkluzív autókat, de nem csak a most a régieket, abból is rengeteg ki van állítva. Vannak márkatalálkozók is, tehát rengeteg érdekességet lehet ott megnézni. Ez tényleg nagyon nagy kiállítás, nagy területen a focipálya teljes környéke.
2: Itt Ádám előbb benzingőzt említett, de hát azért a legújabb márkák már nem feltétlenül erről szólnak, ugye hibridek, sőt elektromos járművek. Azért elektromos járművek is lesznek, vagy hibridek?
3: Természetesen, illetve aki érez magába egy kicsi affinitást és nyitottságot arra, hogy megnézze az új kínai márkákat, mik érkeznek meg, milyen minőségben, hogyan működnek ezek az autók, mindenféleképpen várjuk nagyon-nagyon nagy szeretettel.
2: Ha már kínai márka, ha már egyébként az autózás megváltozása, azért velünk van egy több hónapja tartó iráni válság magas üzemanyagárakkal, és ez a hírek szerint főleg Nyugat-Európában nagyon ellökte a keresletet az elektromos autók felé, olyannyira, hogy állítólag nem nagyon lehet használt elektromos autót kapni, vagy ha valaki szeretne, az akár többszörös árat fizethet érte, vagy magasabb árat, mint korábban. Ez mennyire érződik a piacon, ez a hatás, és az autóvásárlási szokások Magyarországon mennyire változtak meg, ha egyáltalán megváltoztak az elmúlt két hónapban, három hónapban?
4: Tehát mivel itt van egy ilyen üzemanyag árfixálás, így ennek tulajdonképpen semmilyen hatását mi nem látjuk, tehát ilyen irányú változások Magyarországon nincsenek. Ami sokkal látványosabb, hogy a kínai márkák érkezésével rengeteg akció van, és az viszont teljesen elvitte egyébként a vásárlóknak a fókuszát, vagy hogy mondjam, teljesen más márkákra irányul a figyelem, tehát meg lehet nézni, hogy milyen szintű akciókkal van jelen most pillanatnyilag is a Cherry mondjuk, és nem tudom, márkákat biztos nem illene mondani, de az új kínai
2: lehet
4: márkák...
2: egyébként, hogy csak az árat nem mondja.
4: Tehát hogyha megnézzük, hogy egy Cherry, egy Geely és ezekkel persező többi kínai márka is, akkor megjelenik ugye hasonló akciókkal, ezekkel konkurálni kell ugye a hagyományos gyártóknak, akkor ugye nyilván mellé kerül egy Nissan akció, mellé kerülnek a Hyundai akciók, és akkor ugye ezek olyan szinten új árazásokat és új feltételeket hoztak az erősödő forint mellett, tehát nyilván mozgástere is nőtt egyébként az importőröknek, hogy azt látjuk, hogy hirtelen elkezdett megszűnni az árkülönbség a hanem megszűnni, de nagyon minimális a csökkent a hagyományos gyártók és a kínai gyártók között, miközben nagyon jelentős finanszírozási akciókat is mellé tettek. Ez talán mondjuk az idei évnek egy ilyen slágere, mert jól láthatóan önmagában az árengedmény kevés, mert az emberek megvenni készpénzre csak kis számban tudják ezeket az autókat, viszont hogyha azt látják, hogy pár százalék kamat mellett meg lehet ezt finanszírozni, úgy mindjárt megveszik ezeket az autókat, és ebben látunk egy nagy elmozdulást, hogy a magánszemély vásárlókat ez kifejezetten kimozdította a holpontról.
2: Mindjárt beszél még egy kicsit a finanszírozásról, de manapság az emberek keresnek még autóvezetési élményt, vagy inkább tényleg átalakul egyfajta ilyen szórakoztató funkció és az autózás élmény, mert ha az ember beül egy újabb autóba, akkor hát megmondom őszintén, néha ilyen lányos zavarba keveredik, hogy akkor az érintőképernyőn épp mi hol van, mit hol találok meg, és ez nem csak a navigációra vonatkozik, hanem akár mondjuk rádiós elérhetőségre, digitális rádió elérhetőségre, Bluetooth-os kapcsolatra, és akkor csak körülbelül két dolgot mondtam. Szóval az fogyasztói igények változnak ezzel kapcsolatban?
3: Azt gondolom, hogy inkább fordítsuk meg úgy a dolgot, hogy még egy régi autónál valóban egy vezetési élmény, motorhang, futómű, fékek, ezek rettentő fontos fogyasztói preferenciák voltak egy márkaválasztásnál, azonban látszódik, hogy a Tesla érkezésével ez teljesen átfordult egy másik megközelítést, hogy inkább szoftverként tekintenek egy elektromos autóra. Ugye sokkal inkább felértékelődött az akkumulátor technológia, hogy hogyan kezeli az energiahatékonyságot, és másodszorba került, igen, a vezetési élmény, hiszen itt már nagyon komoly önvezetésekről beszélünk, illetve változott a szabályozói környezet is, azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Unión belül évről évre egyre szigorúbb biztonsági és vezetéstámogatási szoftvereket, hardvereket kell betenni, és ez miatt drágultak az autók is.
2: Drágultak ugye az autók, ez a finanszírozásban gondolom komolyabb kihívásokat jelent. Inkább a hitel, vagy inkább a leasing felé mentek el azok, akik nem tudnak egy összegben vásárolni?
4: A hitel az érdemes, csak a magánszemélyeknek, mint személyi kölcsön merül fel. Tehát az autó finanszírozásban jelenleg leasing érhető ellenek sok oka van. Van nyilván a finanszírozó szempontjából biztonsági, az cégek szempontjából meg adózási előnye van mondjuk a nyílt végű leasingnek, tehát alapjából mi a leasinggel foglalkozunk. Csak ugye itt a fókuszokat, hogy ugye egy kicsit lássuk, ugye van mondjuk 4,5 millió személyautó az országban, ennek körülbelül 60%-a 16 évnél idősebb. Tehát itt ez mondjuk egyébként mindent elmondhat, a vezetési, az átlag életkor ugye 16,5 év. Tehát a vezetési élményről beszélünk, tehát akkor itt az új autókról beszélünk, és jó esetben, ha a reexport, tehát az azonnal külföldre kerülő autókat levonjuk, akkor ilyen 90-95 ezer darab maradhat itthon egy évben. Tehát a 4,5 millió autóból 95 ezer, tehát egy jelentéktelen százalék az, ami tulajdonképpen így frissül évről évre. És még az importautóknak, tehát amikor használtat importálnak, annak is az átlag életkor ilyen 13 év körüli. Tehát magyarul itt az emberek inkább egy ilyen vészmegoldásokban gondolkoznak, tehát amikor itt az autófinanszírozási piacról beszélünk, akkor ennek az egész nagy 4,5 milliós autópiacnak, aminek ilyen 1 millió gazdacserélés van, tehát 1 millió autót vált tulajdonost egy évben az új autókkal együtt. Ennek a finanszírozás szempontjából releváns része, az nem tud egyébként ilyen 1-200 ezernél több lenni. Tehát egy ilyen nagyon pici része az egész autós szegmensnek, mert nagyon régi, nagyon elavult, nagyon kísértékű autókkal van tele a magyar piac.
2: Ez alapvetően azért van így, mert az embereknek nincs pénzük, vagy nem, furcsán fog hangzani, de nem tartják annyira fontosnak ezt a dolgot.
4: Hát itt ugye sok minden megoldás lehet itt, hogy ez hogy oldja meg az ember a közlekedést. Ha az ember hisz benne, hogy ő neki a jövőbe is lesz jó bevétel, lesz jó jövedelme, akkor bátran vásárolhat egy új autót is. Ha kivár, vagy túlélésre próbál játszani adott idő, akkor inkább ugye nem adósodik el, inkább vesz egy olcsóbb autót, inkább megpróbálja valahogy átvészelni az adott időszakot, és jelenleg ugye, most így a trendeket is egyébként, hogy egy kicsit lássuk, ha már itt vagyunk a trendefőn, de bocsánat. Tehát mondjuk, ha azt nézzük, hogy 10 évvel ezelőtt a legtöbb autó Magyarországon az pont ebbe a 6 és 15 év közötti sávba esett. És ehhez képest egyébként, mert az autóigény, és így válaszolva a kérdés, az autóigény jelentősen növekszik, tehát 1 millió autóval több van Magyarországon, mint 10 évvel ezelőtt, úgy, hogy a Nyugat-Európában még mindig sokkal több autó jut egy ekkora népességi országra, és az a plusz 1 millió autó, ez, ha megnézem a koreloszlást, ez mind 16 éven felüli, plusz azok az autók, amik korábban mondjuk a 5 és 16 év között voltak, abból is még 500 ezer darab átkerült ebbe a körbe, tehát 1,5 millióval több 16 éven felüli autó lett 10 év alatt, mint előtte volt. És abba bízom, hogy most lett egy ilyen környezetvédelmi minisztérium, lett ennek egy ilyen több, mondjuk egy hangsúlyos képviselete, ez már azért nagyon súlyos egészségügyi kérdés. Tehát azért, ha belegondolunk, hogy ezek ilyen Euró 3-as autókkal van tele az ország, 2,5 millió darab, hát ez olyan szintű környezetszennyezés, ami egyébként hát vállalhatatlan.
2: Korábban voltak az államnak egyébként elektromos autóvásárlási kampányai, támogatásai, akkor, mintha megugrott volna egy kicsit a kereslet az elektromosok iránt, egyébként nem tudom most, hogy hol tart ez a helyzet. Mondjuk elektromosból azért egyre többet lát, legalábbis a budapesti utakon az ember. A 7:30-as hírek előtt még egy nagyon rövid kérdés. Tartunk már ott, hogy egyébként önvezetés szempontjából akár Budapesten, akár nagyobb városokban lehetne már tesztelni autókat, vagy Magyarország még mindig nem tartott műszakilag biztonsági szempontból?
3: Itt inkább az autókon múlik, hogy ez erre felkészítettek-e, illetve van egy nagyon szigorú szabályozói környezet. Az Európai Unión belül jelenleg nem lehet teljesen önvezetést használni, úgyhogy

0: sikerült, tehát ezek még mindig nem teljesen tisztázottak, viszont az látszódik, hogy e felé megy a világ, tehát Amerikában már a Tesla ezt nagyon-nagyon régóta tényleg fejleszti, és ugyanúgy a kínaiak ebben nagyon-nagyon előre haladottak.
1: Csak egy fél mondatot hozzátéve, Hollandiában megszületett az első engedély a Teslának, hogy ilyent élesbe próbáljon, és ami az EU-n belül van, innentől azért már várható egy áttörés, tehát mi abba bízunk, hogy azért ez hamarosan tényleg azért jön. De hát ez jelentéktelen volumen lesz a teljes piachoz képest.
2: Hát meglátjuk, hogy ez hova fejlődik, mire lesz igényük az embereknek, gondolom ezen is múlik. Folytatjuk a 7:30-as híreket követően Záhonyi Ádámmal, az MBH Banki Járműipari Kompetencia Központjának vezetőjével és Hancer Zsolttal, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatójával.
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 94.2 Trend FM.
4: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
7: Négy nap több

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az 5-ös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig, és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták a Csengeri utca és az 5-ös utca között. A Terész körút és az 5-ös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jelentős, korábban nem bejelentett vegyi fegyverkészletet találtak Szíriában. Ezt között a hágai székhelyi vegyi fegyvertilalmi szervezet.
4: A Bashar al-Assad szíriai elnök 2024. decemberében történt megbuktatása után megalakult új kormány ígéretet tett a megmaradt eszközök megsemmisítésére.

0: kérésére, illetve a felelősök bíróság elé állítására. Korábban több alkalommal is vegyi fegyverek bevetésével vádolták Assad kormányát a polgárháború alatt, amit a kabinet tagadott.
1: Elég furcsa bejelentést tett még tegnap az amerikai elnök Donald Trump, aki megfenyegette Ománt, és azt írta, hogy az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi szorost. Egyébként volt amerikai légi csapás Iránra egy kikötőre, ahonnan drónokkal próbálták megtámadni az amerikai flottát, illetve egy amerikai olajtartályhajót. Pusztán védelmi jellegű drónok elleni csapásokról számoltak be az amerikaiak. Az iráni állami média közben azt közölte, hogy közel a béke megállapodás, egy szöveget is közé tettek, mire ezt az amerikaiak koholmánynak nevezték. Közös fegyvergyártása is kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást ír alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
0: A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs összetett fegyverrendszerek közös kifejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremtve Nagy-Britanniában és Lengyelországban is. London és Varsó megállapodott arról is, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drónelhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve.
1: 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben, a mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt.
0: A szövetségi betétbiztosítási vállalat jelentését a Reuters szemlézte. Az ügynökök, illetve az adatok szerint a belföldi betétállomány a 7. egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal nőttek.
1: Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
0: A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településeken élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak.
1: Átvilágítja a magántőke alapokat a kormány. A kabinet tegnapi ülésén felkérték a pénzügyminisztert, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok azonosíthatóak legyenek.
0: A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták a gazdaság javát, így fogalmaztak a kormányülésen. A kabinet célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést.
2: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer? A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
1: Köbben Anita kormány szóvivőt hallották. A kormány egyébként átvilágítja a 2021 óta engedélyezett nagy ipari beruházásokat.
0: A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, illetve a jogsértéseknek következményei lesznek. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
1: A tegnapi magyar közlönyben jelent meg egyébként, hogy Magyar Péter miniszterelnök mindhárom kormány szóvivőt kinevezte helyettes államtitkárra.
4: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt, a részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot, a vezető részvények a MOL kivételével erősödtek.
0: Az olajpapír 1,8%-kal csökkent a nap végére 3750 forintra, az OTP 8%-kal erősödött 40810 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12450 forinton, a Magyar Telekom 3%-os erősödéssel 2600 forinton zárt.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
0: A frankfurti DAX stagnált, a milánói bőrze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-os 200-ad, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett.
4: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 355 forint 40 fillér az euró, az angol font 410 forint 30 fillér, a dollár 306 forint 40, a svájci frank 388 forint 40 fillérem, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1597.
4: Időjárás jelentés.
0: 1703-ban minden oroszok cárja, első Nagy Péter ezen a napon rakotta le az alapjait az új fővárosnak Oroszországban, Szentpétervárnak, ami alapvetően egy mocsárra épült, rendkívül jól védhető, hát mondjuk így lokációval, kicsit ingatlan kereskedősen. Egyébként a város maga állítólag gyönyörű, én még nem jártam ott, Észak-Velencéjének is hívják, nyilván a háború után azért érdemes ellátogatni oda, csak zárójelben mondom, hogy Oroszországba most nem kell vízum Magyarországról. Egyébként Szentpéterváron 6 fok van, és nagyjából 13 fokig emelkedik majd a mutató, nálunk 22 és 27 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk, eső nem lesz, ellenben a szél megélénkül.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk a beszélgetést két vendégünkkel, Záhonyi Ádámmal, az MBH Bank járműipari kompetencia központjának vezetőivel, és Hancár Zsolttal, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatójával. Autópiacról lesz szó, lesz hétvégén egy debreceni rendezvény, de nem csak ez került elő az első részében a beszélgetésünknek, hanem a hazai helyzet is. Nagyon sok kritika érte az elmúlt években az autógyárakat, illetve a hazai akkumulátorgyárakat, hogy adókedvezményeket kaptak, de nem termelnek olyan módon, mint ahogy az, fogalmazunk úgy, hogy ígérve lett, vagy legalábbis a gazdasági remények között szerepelt. Változott ez a helyzet az elmúlt fél évben körülbelül? Van némi fellendülés? Vagy csak továbbra is a remények ezzel kapcsolatban?
3: Amit látunk, az az, hogy a debreceni gyár tényleg elkezdte a gyártást, az idei kapacitásai maximálisan le vannak kötve. Az elmondásuk alapján egy kapacitás bővítésben gondolkodnak. Jelenlegi 80 ezer éves autó gyártásról szeretnének tovább bővülni. Ugyanígy elmondható a Szegedi BYD gyár is idén minden remény szerint elkezdi az összeszerelést, illetve elkezdi az autóknak a legyártását, illetve még ami rettentően fontos nagy beruházás, ez a kecskeméti Mercedes gyár jelentett be egy 1 milliárd eurós fejlesztést. Ugye ez mind az irányban hat, hogy Magyarországon az autóipar, a járműgyártás az tényleg megerősödik. Az, hogy a cégek pedig betartsák a szabályokat ezeknek a kikényszerítése, ez pedig nem a banki szférára tartozik.
2: Érződik egyébként az elektromos átállásra való hajlandóság, mert azért itt vannak az Európai Unióban komoly határidők, és hát mintha egy kicsit ez megtorpant volna, bár mondjuk az, hogy az amerikaiak vezetében gyakorlatilag az elmúlt időszak vámjai, de a Kína elleni, nem tudom, kereskedelmi offenzíva vagy defenzíva jegyében azért komoly vámokat vetett ki az Európai Unió kínai autókra, ez megállította a határon a kínai autókat?
3: És az európai autókra is. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy minden, amit nem az Amerikai Egyesült Államok területén gyártanak, az vámmal sújtják. Ugye Kanada és Mexikó is nagy vesztese ezeknek a vámháborúknak. Az európai gyáraknak pedig azért fáj, mert a prémium termékek szegmensében a legnagyobb profittal rendelkező autókat nem tudják ide beszállítani. Úgyhogy emiatt értékelődött fel az európai piac minden gyár számára, Japán, Korea, európai gyára, Kína, emiatt egy brutális, erős fókusz van Európán.
4: Igen, itt a kérdés még, amire vonatkozik, hogy az elektromos autóknak milyen térnyerése lehet. Ugye azért látni kell, hogy Kínában ezek a nagy ipari konglomerátumok, azok nem csak az autót, nem csak az akkumulátort, de adott esetben még a csipet is tudnak gyártani, sőt, van köztük olyan, aminek saját műholdjai is vannak. Tehát ezekkel mondjuk úgy, hogy ha azt mondjuk, hogy leszűkítjük a versenyt arra, amiket a kínai gyártók elsődlegesen gyártanak, és az európai gyártók erre még csak is felkészülve, akkor ugye elég egyértelmű lesz a kimenetele annak. Tehát ezért gondolom, ezen próbálnak lazítani, hogy ne legyen már előre elnyomva a teljes európai autógyártás.
2: Európának miben kéne fejlődnie a mindenen kívül egyébként autógyártásban, mert persze vannak a nagy tradicionális gyárak, ezeket mi megszoktuk, de hát szerintem rengeteg kínai gyártót nem is ismerünk, tehát ilyen 100 körüli állítólag a cégek száma, de lehet, hogy alacsony számot is mondtam Kínában. Aztán vannak, akik még meg sem jelentek, az indiai gyárak, állítólag már Vietnámban is gyártanak elektromos autót, én ezt múltkor meglepődéssel hallottam. Tehát rengeteget változott a világ. Gyakorlatilag az európai gyáraknak le kell számolniuk azzal, hogy nagy szereplők, tehát fel kell venniük a kesztyűt, és örülnek, ha megmaradnak?
4: Nem, fel tudják ők venni a kesztyűt, tehát nyilván azért az a mondjuk úgy 100 év előny az autógyártásban, ami itt van, az sok mindenbe segít. Ilyen egyébként tényleg ezek, amikor már az autó nagyjából összeállt, de az a kiforrott autóérzésed van, amikor azt érzed, hogy tényleg jó vezetni, azt érzed, hogy a kanyarban is stabilan megy, azt érzed, hogy tényleg úgy működik, ahogy azt te szeretnéd, ezeket a legnehezebb hozzátenni. Tehát ugye mindig, amikor a festő is a vázlatot fölrajzolja, az már gyorsan megvan, és utána, amikor kiszínezi, utána válik el egymástól, hogy az tényleg műértő számára is mennyire lesz látványos, mert az autóknál is azért így van. Tehát most is azért van még egy ilyen különbség, amit azért nyilván árral próbálnak megkülönböztetni nyilván a piaci szereplők, de hát azért azt gondolom, hogy itt az európai gyártóknak ugye azt a nehézséget kell valahogy ledolgozzák, hogy ők mindig is ilyen egész világot behálózó gyártási rendszerekbe gondolkoztak. Tehát ők nem abban gondolkoztak, hogy itt Európában ők majd mindent megcsinálnak, és minden elérhető, hanem innen-onnan összeszedi, legyártja, odaviszi. Kína viszont egy helyben mindent meg tud oldani, és ezért sokkal válságállóbb. Tehát, hogyha bármilyen szinten megakad egy ilyen szállítói lánc, aminek elég sok példáját láttuk az elmúlt években, akkor ez azonnal megüti az európai gyártókat szembe a kínaiakkal.
2: Magyarországon ez a beszállítói lánc egyébként, ha már itt nagy gyárak bejöttek, ez létezik továbbra is, tehát ez a magyar cégek által jól működtetett dolog, vagy azért rengeteg alkatrészt kell behozni Magyarországon kívülről?
3: Sok alkatrészt kell természetesen behozni Magyarországon kívülről, tehát hogy akkumulátor, ritka földfémek, ezek Kínában érhetők el, de azért Magyarországon ugye tradicionálisan ugye itt volt Mercedes, ugye Szent Gotthárdon Opel, Audi, tehát a Tier 1-es, Tier 2-es beszállítók már régóta vannak, akik eléggé harcedzettek és válságálló beszállítói ezeknek a nagy gyáraknak. De természetesen látjuk azt is, hogy egy kínai gyárnál a Tier 1-es, Tier 2-es beszállítók, ők kínaiak.
2: Nagyon elmentünk Kína fókuszba, de még egy kínai kérdést feltennék. Állítólag ott már létezik az önvezető taxi. Beszáll az ember, megrendeli, kifizeti, és senkivel nem kell beszélgetnie se, hogyha nem nagyon akar. Nyilván ezt nem tudom, mennyire megy, akár erről szociológiai felmérést is lehetne készíteni, hogy most akkor ez jó vagy nem. Minden esetre ez egy létező és hamarosan létező szolgáltatás talán máshol is, Amerikában vagy éppen Európában. Elmehet erre felé egyébként az autózás, hogy ennyire önvezetés, és mondjuk az emberek nem is annyira szeretnének már vezetni, vagy azért az autózás az a vezetési élmény, még akkor is, ha elektromos, még akkor is, ha sávtartó, még akkor is, ha tele van pakolva biztonsági rendszerekkel, azért mindig ott lesz.
4: Szerintem nagyon közel vagyunk egyébként. Tudom, hogy itt sokan úgy, hogy az önvezetés az ugye még egy ilyen távolabbi dolog. Ugye Amerikában több városban is van már önvezető taxi. Ezek még azért nagyon körülményesen kiépített, nagyon szűk területen működő, nagyon sok érzékelővel felszerelt autók, tehát ez nyilván nem egy olyan, amit még piacra lehet dobni, de a Tesla ugye elsődlegesen ebbe az irányba fejleszt most, hogy ilyen önvezető taxikat dobjon piacra. Ugye most elhozták, nem is olyan rég itt Magyarországon, Budapesten is ki lehetett próbálni önvezető Teslákat, teljes önvezetéssel itt a budapesti forgalomba semmilyen hibát nem okozott. Én szerintem itt a kérdés sokkal inkább a biztonság lesz, és nem úgy, mint hogy a legtöbb ember gondolja, mert ma azért, ha kimegyünk az utakra, a legtöbb ember sokkal többet hibázik, mint a mai állapotban levő önvezető rendszer. Tehát a mai fejlettségű önvezető rendszer már nyilván 99%-át az átlag vezetőknek, tehát az átlag embereknek már lepipálja. Tehát azt gondolom, hogy ha biztonság lenne a cél, akkor valószínűleg át kéne térni az önvezetésre nagyon gyorsan. Itt majd nyilván lesz egy szűk kör, aki ezt egyrészt ugye nem szeretné, és van egy nagyon széles kör, aki meg nem engedheti meg magának.
2: Mennyire lehet egyébként abban gondolkodni, hogyha nagyon komoly környezetvédelmi céljait komolyan veszik az Európai Uniónak, hogy előbb-utóbb tényleg csak elektromos meghajtású, vagy ha nem is elektromos, de mondjuk nem benzin-dízel üzemű meghajtású autók lesznek?
3: Ugye erre egy nagyon erős törekvés volt, még a Covid ideje alatt ez felülírásra került, és jelenleg is látszódik, hogy a gyárak, főleg itt a nagy európai gyárak nem feltétlenül tudják úgy felvenni a versenyt kínai gyártókkal elvét tekintetében. Ugye, ahogy említettem, az akkumulátorokhoz szükséges ritka földfémek, ezek Kínában vannak, hogyha itt a geopolitikai helyzetek tovább eszkalálódnak akár Amerika-Kína között, akkor simán lehet az, hogy akkumulátor hiányok alakulnak ki. De mindenféleképpen én egyet szeretnék kiemelni, a fogyasztót. Tehát magát a fogyasztót, azt lehet terelni, kényszeríteni bizonyos dolgokkal, de hogyha nem tudja tölteni az elektromos autót, akkor számára az nem megoldás. És itt nem árról beszélünk. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos egy olyan átmenet, amit látszódik, hogy nagy gyárak is iszonyatos pénzeket, tehát dollármilliárdokat öltek elektromos autófejlesztésbe, mert mindenki hitt abba, hogy 2030-35-re itt már csak elektromos autót lehet eladni. Ugye nem régi hír, hogy a Honda is életében először veszteséges lett. Tehát a tőzsdei bevezetés óta először veszteséges lett egy ekkora nagy gyártó, pont ezért, mert az elektromos átállás nem abban az ütemben történik, mint ahogy ezt gondolták. A Stellantis is talán 26 milliárd dollárnyi veszteséget jelentett be, ugyanem miatt, mert az elektromos átállás nem abban az ütemben történik, és azok lettek a nyertesek, mint például egy Toyota, aki nem feltétlenül olyan ütemben haladt, hanem ő még tartotta a hibrid hajtásláncot a kínálatában, és úgy látszik, hogy azok a gyárak nyertek, akik megadják azt a rugalmasságot, hogy egy platformot akár többféle hajtáslánccal is meg tudjon vásárolni egy vevő.
2: Magyarország, ami mindig nagyon gyerekcipőben jár a töltési lehetőség Budapesten kívül?
4: Nem. Én azt gondolom, hogy ez már megoldható. Itt ugye a fő nehézség szerintem az, hogy a környezetvédelemre hivatkozva egy teljesen rossz megközelítést alkalmaztak. Ugye Magyarországon mondtuk már, hogy 16,5 év az átlag életkor, de az Európai Unióban is 12,5 év fölötti az átlag életkor az autóknak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki azt gondolja, hogy környezetvédelmi szempontból az a megoldás, hogy egyből új elektromos autókat kell eladni, hát az egy 1000 év alatt megvalósuló környezettisztítási folyamat lesz. Azért azt látni kell, hogy körülbelül 6-10-szeres a károsanyag kibocsátása, éppen hogy melyik fajta károsanyagot nézzük, a 15 éves autóknak a mostanihoz képest, már mintha ugyanazzal a hajtásláncról beszélünk. Tehát első körben azt mondani, hogy az egy környezetvédelmi mondjuk projekt, hogy én úgy cserélem új elektromos autókra az autókat itt az utakon, hogy egy 4-5-6-szor annyiba kerülő autót kínálok a vevőknek, hát az egy hülyeség. Tehát nyilván, aki egy 17 éves autóval jár, az nem fog venni egy 5-ször annyiba kerülő elektromos autót, miközben simán vehetne mondjuk egy 4 éves ugyanolyan benzines autót mondjuk, sokkal kisebb árkülönbséggel, és annak is 6-7-10 annyi lenne ugye a károsanyag kibocsátása, mint ugye tudjuk, úgy 6-10-szeres a különbség, hogy azokat menet közben nem is tartották régen, hiszen ebből volt ugye a Volkswagen botrány és a többi gyártó botránya. Tehát valójában azt a lépést, amit így kihagytak, hogy egyből majd így az űrtechnológiára váltsunk egyébként az őskorszakból, hát ez nyilván nem működik sehol, ez csak így egy törvényhozás, ilyen fikció volt, tehát ez egy hülyeség.
2: Így zárásként mondjuk akár finanszírozási oldalról, akár hát nevezik így, hogy kett csinálóként lehet olyan finanszírozási konstrukciót kitalálni, ami ráveszi legalább egy részét a magyar autótulajdonosoknak, hogy cserélje fiatalabbra a gépjárművét, mondjuk azzal indokolva meg számára ezt, hogy persze lehet ragaszkodni a 20-25-30 éves, vagy akár a fölötti járműhöz, de hát ha el kell menni az autószerelőhöz, az bizony többe fájhat, akár egy alkalommal is, mint mondjuk 2-3 havi leasingdíj.
4: Igen, szerintem talán ez lehet a legmegdöbbentőbb most az embereknek, azon kívül, hogy az új autóárak milyen szinten szálltak el, és azt ugye követik, használtak is, hogyha szervizbe el kell menjenek, az alkatrészárak és a szervizóradíjak olyan szinten ugrottak meg, hogy valóban, amit régen gúnyosan néztünk, hogy az osztrákok kidobják a 10 éves autót, nem éri meg karbantartani, hát itt nagyon közel kezdünk lenni ehhez. Ma egy kisebb karambol is totálkárt jelent egy 15 éves autónál, hiszen annyira drága megjavítani, úgyhogy erre szerintem remek megoldásokat fognak tudni azok az új konstrukciók, ami egyébként a nyugat-európai leasing piacot imitálja, amikor egy magasabb maradványérték mellett egy alacsony havi leasing díjat fizetve, kiszámíthatóan mondjuk azt tudja mondani az ember, hogy ő 4 évig fizeti ezt a havi fix összeget, és akkor tudja, hogy ebben benne van mondjuk adott esetben a karbantartás is, a biztosítás is, és 4 év után meg majd akkor lecseréli az autót, ez abba kell bízon, hogy 4 évig neki lesz annyi jövedelme, hogy ezt biztosan tudja fizetni, és szerintem ez a jövőkép hiányzik most a legtöbb embernek még.
2: Nem pontos összegszerűen, de mondjuk ez egy ilyen havi leasing díj, akár bőven a lakás hitelösszeg alatt van?
4: Persze, bőven. Tehát itt azért nyilván autóméret függvényében, de hát azért ilyen havi 100 000 forintokkal már nagyon jól megoldásokat lehet találni, és azt gondolom, hogy azért ezek még talán a jövőben még kedvezőbbek is lehetnek. Pont az elektromos autónál nehezebb, mert ugye a maradványérték terén ott ugye mindenki óvatos, mert ott ugye nagyobb az értékvesztés, ez is egy ilyen problémája, amikor ember megpróbál átugrani egy ilyen technológiai fejlődési időszakot, mert ugye akkor nem látja még, hogy ugye pontosan hova fog az vezetni, de mondjuk, ha valaki most nem egy elektromos, hanem egy hibrid autót vásárol, akkor szerintem egy tökéletes kompromisszumot köt, és mindenki jól jár.
3: Ugyanez igaz cégeknél is egyébként, hogy a cégek is, amikor tervezik a költségeiket, akkor ez egy nagyon jó tervezhető kiadás tud lenni, és üzembiztos. Ugye a cégek elhalasztják az új autó beszerzéseket, vagy a járműflottájuknak a lecseréléseket, és akkor szembesülnek azzal, hogy az úgynevezett Total Cost of Ownership, TCO számítás az nem lesz igaz, hiszen 5 éven túl használva egy autót olyan drága egyszeri költségek jelentkezhetnek, egy sima autónál is vezérléscsere, vagy akár tényleg ekkor jönnek elő a váltó problémák egy automata váltónál, hogy nem gazdaságos már megtartani ezeket az autókat. Jobban járnak a cégek is, hogyha nem halasztják el ezeket az autóknak a lecseréléseit, hanem a terv szerint ezt megteszik.
2: Záhonyi Ádámmal beszélgettünk az MBH Bank járműipari kompetenciaközpont vezetőivel és Hancár Zsolttal, az Euroleasing gépjármű értékesítési igazgatójával. Köszönjük, hogy bent voltak, és jó munkát!
3: Mi köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor.
5: Az európai országok egy részét napok óta sújtó hőhullám egy brutális figyelmeztetés arra, hogy az éghajlatváltozás következményei az emberre és a gazdaságra is egyre súlyosabbak, jelentette ki az ENSZ klímaváltozási keretegyezményének ügyvezető titkára. Simon Steele hozzátette, hogy az éghajlatválság legfontosabb kiváltó oka a világ országainak a szén, az olaj és a gáz felhasználásra épülő gazdaságtól való függősége és az erdőirtás. A szakember szerint Európán kívül más régiókat, köztük Ázsiát, azon belül pedig Indiát és több más országot is súlyosan érint az éghajlatváltozás. A tudomány pedig egyértelműen kimutatta, hogy az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás miatt a hőhullámok egyre gyakoribbak és szélsőségesebbek. A klímaügyi ENSZ megbízott szerint a közel-keleti háború is illusztrálta, hogy a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függőség rendkívül sok pénzükbe kerül az érintett országoknak. Simon Steele a megoldást abban látja, hogy minél gyorsabban meg kell szüntetni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget, és át kell állni a tiszta energia felhasználására, valamint újabb beruházások révén kell növelni az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló képességet. Több nyugat-európai országban, köztük Nagy-Britanniában és Franciaországban is a korai hőhullám miatt megdőltek a májusban korábban mért melegrekordok. Franciaországban pedig 7 közvetlenül vagy közvetve a hőséghez köthető halálos áldozata is volt a kánikulának. Az országban mért keddi átlaghőmérséklet pedig elérte a 24,8 Celsius fokot.
0: Ez a Reggeli Monitor.
6: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek?
6: Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
8: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tegnap éjféltől lezárták a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Tart a felújítása a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták a Csengeri utca és az Ötvös utca között, a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakaszt már korábban lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 4 perc elmúlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Németh László.
8: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentős, korábban nem bejelentett vegyi fegyverkészletet találtak Szíriában. Ezt között a hágai székhelyű vegyi fegyvertilalmi szervezet.
10: A Bashar al-Assad szíriai elnök 2024. decemberében történt megbuktatása után megalakult új kormány ígéretet tett a megmaradt eszközök megsemmisítésére, illetve a felelősök bíróság elé állítására. Korábban több alkalommal is vegyi fegyverek bevetésével vádolták Assad kormányát a polgárháború alatt, amit a kabinet tagadott.
2: Közös fegyvergyártása és kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást írt alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
10: A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs összetett fegyverrendszerek közös kifejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremt a Nagy-Britanniában és Lengyelországban. London és Varsó arról is megállapodott, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drónelhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve.
2: Francia nukleáris védernyő alá kerül Norvégia, ezt a skandináv állam miniszterelnök jelentette ki egy interjúban.
10: Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és közös határa van Oroszországgal az északi sarkvidéken. Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy kiterjeszti nukleáris védernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partnerország elleni támadás francia atomválaszt eredményezhet. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben.
2: Pert indította a szövetségi igazságügyi minisztérium ellen Joe Biden.
10: A korábbi amerikai elnök azt kérte a bíróságtól, hogy akadályozza meg egy 2017-es vele készült hangfelvétel és az arról készült jegyzetek nyilvánosságra hozatalát. A Heritage Foundation konzervatív elemző központ még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi minisztériumhoz, hogy megszerezze ezeket a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították, az álláspontot viszont nemrég a Trump adminisztráció felülbírálta. Joe Biden saját otthonában folytatott magánbeszélgetésének egyik felvételéről van szó, és a volt elnök jogászai szerint közéleti szereplőként neki is jár a személyiségi jogokhoz fűződő védelem.
2: Idehaza a GKI konjunktúra indexe 4 ponttal, mínusz 6,7 pontra emelkedett ebben a hónapban.
10: A mutató ezzel 4 éves csúcsra ért fel. A GKI gazdaságkutató fogyasztói bizalmi indexe májusban egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott, mínusz 9 pontot tett ki. A mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak. A GKI elemzése szerint a fogyasztói bizalom emelkedésének hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetével kapcsolatos remények állnak. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban két időszakban volt példa, a 2002-es választások után, valamint 2018 és 19 egyes hónapjaiban.
2: Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást.
10: A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdaság helyzetét. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Pétert hallják.
11: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevancia ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátási javítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
8: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek.
10: 1,8%-kal csökkent a MOL 3750 forintra, az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 3%-kal erősödött 2600 forintig.
2: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
10: A frankfurti DAX stagnált, a milánói börze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
10: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as 0,2%-kal lett magasabban, az a Composite 1%-kal emelkedett.
2: Az orosz ipari termelés növekedése kevésbé lassult az elemzői várakozásokhoz képest áprilisban éves szinten.
10: A helyi statisztikai hivatal jelentése szerint a mutató 1,9%-kal haladta meg a tavaly áprilisit, miután márciusban nagyobb 2,3%-os éves növekedést mértek. Az április végéig tartó idei első négy hónapban az ipari termelés 7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A mutató 1,3%-kal nőtt tavaly, a 2024. évi 5,1% emelkedés után.
2: Tovább nőtt a Budapest Airport utas és áruforgalma áprilisban. A repülőtér több mint 1.675.000 utast kezelt, ami 7%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.
10: Az első négy hónapban már több mint 5,8 millió utas fordult meg a légikikötőben, a kárgó üzletág ennél is erősebben bővült, áprilisban 17,5%-kal több árut kezeltek, mint tavaly ilyenkor. A Budapest Airport a nyári szezonban újabb utasszám növekedésre számít, a hónap végén pedig a Budapesti Bajnokok Ligája döntője is jelentősen növelheti a forgalmat.
8: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Az euróért most 355 forintot kell adni, egészen pontosan 355.70-et, a dollár 306 forint 50 fillér, a svájci frank 388.70, az euró dollárral szembeni jegyzése 1,1602-es szinten jár.
8: Időjárás jelentés.
10: Nem nagyon szoktam halálhírekről beszámolni, de most itt kivételt teszek. 1840-ben ezen a napon hunyt el Nizzában, hol máshol. Niccolò Paganini, itáliai hegedűművész, gitáros és zeneszerző, aki 9 éves kora előtt komponálta első szonátáját, és nem csak hegedűre írt virtuóz darabokat, egyébként nagyszerű hegedűjátékos is volt, hanem gitárra is eléggé nyaktörő, illetve kéztörő kihívásokat alkotott. Áldják is a gitártanulók a nevét, nem kevésbé a tanároknál. És ami érdekesség, hogy a 20. század rockzenéjére is hatással volt, itt elég azt megnézni, ahogy Eddie Van Halen játszotta Van Halen zenekarban, illetve az a bizonyos tapping gitártechnika, ami megjelenik a Beat It című Michael Jackson dalban a gitárszólónál, érdemes meghallgatni, mert egy rendkívül dinamikus és robbanékony nóta. Abszolút alkalmas ahhoz az időhöz, ami ma lesz is vár ránk itt a Kárpát-medencében, mert hogy napos időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
8: Sporthírek a 94.2.
12: Az angol Crystal Palace nyerte a konferencia ligát labdarúgásban, miután a lipcsei döntőben 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen. A West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid 5 éves történetének harmadik londoni győztese. Az angol csapatoknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a Szigetországba vigyenek, mert múlt héten az Aston Villa nyerte az Európa Ligát, az Arsenal pedig szombaton Budapestre a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen. Európai kézilabdaligák, Albek Anna és Vámos Petra is 5-5 góllal járult hozzá a Metz 32-31-es győzelméhez a Plan de Coquille otthonában a francia női kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. Szabó Edina vezetőedző együttese a Saint-Amand továbbra is harcban áll a bronzérem megszerzésért, ugyanis 30-19-re nyert a sereghajtó Le Havre otthonában. Ogonovszki Eszter egyszer volt eredményes a címvédő Super Amara Berabera-ban, amely házigazdaként meglepetéssel 23-19-re kikapott a Rocasa Gran Canaria-tól a spanyol női bajnokság döntőinek első mérkőzésén. Bognár Alex két góllal segítette 42-38-as győzelemhez a Celje csapatát a címvédő Erdély Grossi Slovan otthonában a szlovén férfi liga döntőinek első meccsén. Férfi vízilabda országos bajnokság, a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot a bronz csatában, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától, 19-17-re diadalmaskodott a BVSC Szolnokon. A hetedik helyen az OSC végzett egyébként, a Fővárosi Gárda másodszor is legyőzte ugyanis az Egert, méghozzá 13-15 arányban. Még korábban a döntő második mérkőzésén a Ferencváros Telekom Waterpolo sima 20-12-es győzelmet aratott a Honvéd otthonában, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcállása pedig 2-0 a Ferencváros javára.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
13: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
14: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
13: Na hát, adatvédelem a mai témánk, mint olyan sokszor mostanában, sajnos, mondhatjuk azt, hogy sajnos. A lényeg, hogy 10 éves a GDPR, 10 éve vezették be az Európai Unióban, illetve 10 éve lépett hatályba, aztán majd beszélünk arról, hogy hogy vezették be ezt az országok. GDPR azaz gyakorlatilag egy adatvédelmi keretrendszer, ami létrejött 10 éve az EU-ban. Na, mi volt ez a GDPR? Anno arra emlékszem, hogy nagyon sokat magyaráztuk, és nagyon sokat kellett vele bajlódni, hogy ez ennek nincs köze se a GPS-hez, se a GDP-hez. Na, szóval GDPR.
14: Ez általános adatvédelmi rendelet, az EU-nak az általános adatvédelmi rendelete, ami leírja, hogy hogyan kell kezelni az ügyfeleknek az adatait, illetve hogyan kell tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy milyen módon vannak felhasználva az adatai. Az a helyzet, hogy ez egy üdvözítő kezdeményezés volt akkor is, ma is az, amit viszont sokan elfelejtenek, vagy nem is tudtak soha, hogy a fogyasztónak, illetve a felhasználónak is hatalmas a felelőssége abban, mert ha már van egy ilyen rendelet, akkor legalább néha olvassuk el, hogy mire és hogyan használják az adatainkat. Aki ezt szerintem egyszer megteszi, az soha többet nem fog ugyanúgy jóvá hagyni mindent, mint ahogy szokás szerint mindenki csak ráklikkel az okére, hogy elfogadja. Nyilván vannak kivételek, ismerek én is kivételeket, de a többségről nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mai napig minden csak jóvá hagy. Azért azt érdemes tudni, hogy miközben böngészünk és megnyomkodjuk a jóváhagyás gombot, akkor rendszerint néhány száz, és nem ritkán négy számjegyű, 1-2-3 ezer helyre is küldik az adatokat. Ez adatbrokerekhez kerül, akik utána abból pénzt csinálnak, hogy mi hogyan használjuk az internetet, milyen fogyasztói szokásaink vannak, és nem ritkán itt személyes adatok is kikerülnek, aminek egyébként nem lenne szabad, de megtörténik. Ez tagadhatatlan. Elég, ha csak az adatszivárgási botrányokat vesszük alapul. Rengeteg információ kerül ki rólunk. Vannak olyan oldalak, és akkor most hadd hívjam föl egy non-profit szervezetre a figyelmet. Ez a privacyinternational.org. Ők 98 óta működnek, és folyamatosan ezzel a témával foglalkoznak. Itt egy nagyon érdekes eset, amikor 2018-ban az egyik aktivistájuk betekintést kapott egy adatbrókerhez, egy olyan adatbrókerhez, amiből akkor több mint 200 működött csak az USA-ban, és egyetlen 7 internet használatból összegyűlt 5300 sor és 42 oszlop adat, ahol nagyon durva személyes adatok és profilozás látott napvilágot, és ez egy teljesen hétköznapi eset, és egy olyan személyről szól, aki különösen figyel arra, hogy ne szivárogtasson több adatot magáról ki, mint amennyit feltétlenül szükséges.
13: Mennyire jó válasz erre mondjuk egy felhasználó részéről, most ez jutott eszembe, hogy rendben, tisztában vagyok azzal, hogy én gyakorlatilag az adataimmal fizetek, ha használok egy-egy szolgáltatást, ha keresek, ha böngészek az interneten. Tudom, tisztában vagyok vele, de ez az ára annak, hogy én ingyenesen használhatok, és a kényelemnek is ez az ára. Ma ezt elfogadják az emberek.
14: Ezt elintézik ezzel a mondattal, mert ők is hallották, és nem gondolnak mögé a dolognak, pedig nem lenne nagy erőfizetés. Használjunk több böngészőt, használjunk olyan böngészőket, ami különösen figyel az adatainkra, ezek ingyenesen használható böngészők. Érdemes időnként felülvizsgálni, hogy milyen újdonságok vannak a piacon. Én kettőre szeretném most fölhívni a figyelmet. Az egyik a LibraWolf, a másik pedig a Mulvadnak a böngészője, mind a kettő különösen figyel az adatainkra, nem kell mindenre ezt használni, de a hétköznapi böngészésekre nagyon is javasolt. Ahhoz képest, amit mondjuk egy Chrome böngészőből, vagy egy Firefoxból kiszivárogtatunk, ahhoz képest csak 2-3%-nyi adat szivárog ki, anélkül, hogy nekünk bármi dolgunk lenne vele, és különösebben oda kéne erre figyelni.
13: Oké, hétköznapi böngészés. Mi bajom lehet abból, mi hátrányom lehet abból, ha rólam az az adat megjelenik adatbrókereknél, nem tudom milyen helyeken, hogy én éppen melyik cipőre kerestem rá, és melyik cipőt vettem meg az interneten.
14: Minél több adatot szivárogtatunk ki, annál pontosabb profil alakul ki rólunk, és a profilunkból tudnak következtetni, hogy hogyan tudják befolyásolni a mi gondolatainkat, és hogyan tudnak kialakítani olyan ideológiai, politikai, vagy bármilyen egyéb nézetet, ami nem feltétlenül a mi személyiségünkből fakad, hanem bennünk alakítják ki mesterségesen kívülről, aminek egész egyszerűen az a következménye, hogy nem azok az emberek vagyunk, akik lennénk különben, hanem valakiknek az érdekeit szolgálja az az aktuális véleményünk, nézetünk, amit mi úgy vallunk, mintha a sajátunk lenne. Ezt gondolom mindenki érzi, hogy mekkora probléma, és hogyha elkezdünk utána nézni, akkor mindenki be fogja látni, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez a mai valóság.
13: A másik oldala nem ideológiai, hanem mondjuk piaci oldalról pedig szükségletet tudnak kialakítani, nem?
14: Egyértelműen szükségletet tudnak kialakítani, és el fogjuk hinni, hogy mi boldogságot tudunk
13: nekünk
14: vásárolni.
13: Az kell.
14: igen, magunknak, aztán rájövünk, hogy nem az adott terméknél, hanem majd a következőbe hiszük, hogy azzal tudjuk megtenni. Így igen. Van.
15: Na, kanyarodjunk vissza kicsit a GDPR-hoz. Ugye itt nem konkrét gyakorlati lépésekről volt szó, hanem azon volt a hangsúly, illetve azon van a hangsúly, hogy tájékoztassák az embereket arról, hogy mi történik ott a háttérben, mi történik azon a felületen.
14: A másik fele, és ezt muszáj hozzátenni, hogy hogyan kell tárolni ezeket az adatokat, mennyi ideig kell tárolni, biztosítani kell a törlésnek a jogát, tehát ha kéri az ügyfél, akkor tudja töröltetni az adatait, és ezt informatikailag lehetővé kell tenni, hogy ez megtörténjen.
15: 10 év alatt nem lett egy ilyen automatikus gomnyomás ez a többségnél, a társadalmakban, hogy oké, beleegyezem, persze, mindenhol felugrik ez az ablak, mindenhol akarnak tájékoztatni, oké, el se olvasom.
14: Ez a fogyasztóknak a felelőssége ebbe a történetben, és ebben nem állunk jól, finoman szólva.
15: Viszont azt meg szintén a fogyasztó tapasztalja, hogy hátrányt szenved abból, hogyha ő ezeket nem fogadja el.
14: Hát a legtöbb esetben nem tudja megtenni, hogy nem fogadja el. Igaziból különösebb hátrányt nem szenved, mert igaziból itt a fogyasztói oldalon mi azokkal a gomnyomkodásokkal vagy nem járulunk hozzá az adatunknak a felhasználásához, vagy hozzájárulunk. A legtöbb esetben ugyanúgy meg tudjuk nézni és el tudjuk olvasni az oldalt. Meg kéne szoknunk, a kultúránknak a része kéne, hogy legyen az adatvédelmünk a digitális térbe, hiszen a legtöbben az életünknek egy jelentős részét a digitális térben éljük. Az információink többségét azt sajnos a digitális térből kell megszerezni, mert ez a kézenfekvő, és sokkal gyorsabban, sokkal több információhoz tudunk hozzájutni. Az egy másik kérdés, hogy egyébként szükségünk van rá, de ezt tesszük meg, és így működik, tehát egyelőre fogadjuk el, hogy így van. Első körben el kéne, hogy érjük azt, hogy mindenki odafigyel az adatainak a védelmére.
15: Na jó, de ugyanúgy, ahogy a digitális teret megtanultuk használni, ugyanúgy ez is egy tanulási folyamat, nem rövid idő, hogy megtanuljuk úgy használni, ahogy most 2026-ban jó lenne használni.
14: Azért nehéz összehasonlítani, mert amikor mi megtanultuk használni, akkor az élvezet volt a motiváció, hogy mi élvezni akarjuk azokat a dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy számunkra fontosak. Amikor viszont az adataink védelméről van szó, akkor elhesegetjük, hogy ebből nekünk semmilyen hátrányunk nem származik, és amikor származik, azt nem kötjük össze, és nem is feltétlenül veszük észre, hogy nekünk hátrányunk származott ebből.
15: Na most az elmúlt 10 év alatt azért rengeteg változás történt az adatvédelemmel kapcsolatban. Elég csak a mesterséges intelligenciára gondolni, ami ezt a területet is teljesen felforgatta. Elégséges ma a GDPR?
14: Nem elégséges, de a szabályzóknak megint csak nagyon nehéz a dolga. Rengeteg kezdeményezés van, ahol az adatgyűjtés, ugye amiből a mesterséges intelligenciát tanítják, az gorcső alatt van, és próbálnak erre szabályokat kitalálni. Az is kérdés, hogy itt mennyire van a szabályzók részéről önérdekütközés, de az biztos, hogy vannak olyan hivatalok, és vannak olyan törekvések, amik a fogyasztókat, felhasználókat igyekeznek védeni, miközben a hatóságoknak érdeke, hogy minél több adatot összeszedjenek, hogy minél jobban megismerjék az egyén szinten a lakosságot. Ettől nem várhatunk a közeljövőben áttörő megoldást, itt megint csak meg kell tanulnunk saját magunkra figyelni.
15: Azért azt el kell ismerni, hogy a GDPR anno egyedülálló volt, és egy nagy hullámot indított el globálisan is.
14: Nagy hullámot indított el, mert nagy valószínűséggel bármelyik államot, ha megnézzük a világba, akkor a GDPR óta valamilyen szinten foglalkozott a témával, sőt a mai napig akár ugye sok hír érkezik az USA-ból, tehát az Egyesült Államok államai, azok, hát most a napokban olvastam Illinois államról, Dél-Karolájnáról, ahol új adatvédelmi szabályokat vezetnek be, pontosan a mesterséges intelligencia térhordításának az okán. Úgyhogy valóban elindított és hatással volt az egész világra.
15: Mi az, amire nem ad ma választ?
14: Hát valószínűleg sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni az edukációra, a feltárt esetek ismertetésére, a rendszerek működésének az ismertetésére és a következmények ismertetésére, ebből vagy egyáltalán, vagy csak nagyon keveset látunk.
15: Az a folyamat már elindult, hogy tudatosabbak a felhasználók, mint 10 éve? Arra jó volt a GDPR, hogy ezt egy kicsit kézzelfoghatóbbá tegye, megismertesse az emberekkel, hogy mit is jelent az adatvédelem és az adataink kezelése? Tehát elindult egy folyamat?
14: Én nem tudom mérni azt, hogy minek a hatására. Azt tudom mondani, hogy elindult egy folyamat, ami a nullához képest egyértelműen látszik, és egyértelműen van egy szűk réteg, aki már odafigyel, vagy jobban odafigyel, és nem legyint ezekre a kérdésekre, de még mindig túl sokan legyintenek rá, és azt gondolom, hogy még nem vagyunk elég messze a nullától.
15: Szóval 10 éves a GDPR, az Európai Unió adatvédelmi keretrendszere, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozai Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
14: Köszönöm szépen, sziasztok!
15: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, visszahallgatható ez az adásunk is YouTube-on és Spotify-on. Tartsanak velünk legközelebbi, szép napot!
8: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!

0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban a H7-es hév helyett pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Nem járható a 7. kerületben a Dembinszky utca, a Dózsa-György út után egy műszaki hibás jármű miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Az érintett útszakaszon csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombovári útig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 8:09, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mielőtt a hírösszefoglalót elmondanám, előtte egy érdekesség. A futball globális ernyő szervezetének, a FIFA-nak választ kell adni arra, miért szálltak el annyira a jegyárak a közelgő futballvilágbajnokságra, amit Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közösen rendeznek. Legalábbis New York és New Jersey államügyészei választ szeretnének erre kapni, miután egyre nagyobb a botrány a csillagászati belépők miatt. A BBC beszámolója szerint az úgynevezett változó árak lehetővé teszik, hogy a FIFA átlagosan akár 34%-kal emelje a jegyárakat. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyelőre nem kommentálta a történteket. Gianni Infantino, FIFA elnök általában azt mondogatja, hogy őrült nagy lett a kereslet a nyári futballtornára. Jövünk a legfrissebbekkel, az elmúlt órák fejleményeivel. A híreket Németh László állította össze.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Átvilágítja a magántőke alapokat a kormány. A kabinet tegnapi ülésén felkérték a pénzügyminisztert, teremtse meg a feltételeit annak, hogy a tényleges tulajdonosok azonosíthatóak legyenek. A piacnak szüksége van erre a befektetési formára, de nem minden esetben szolgálták, ahogy fogalmaztak, a gazdasági javát. A kormány célja, hogy ezt biztosítsa és garantálja az átláthatóságot, valamint az uniós szabályoknak való megfelelést. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
1: A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelele az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak. Biztosított-e a 25% feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer. A kormány azt is kérte a minisztériumtól, hogy tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőke alapok külön átláthatósági szabályaira.
0: Átvilágítják a 2021 óta engedélyezett nagy ipari beruházásokat. A nyár közepéig ellenőrzik a kormányhivatalok által kiadott engedélyeket, a mulasztásoknak, valamint jogsértéseknek pedig következményei lesznek. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai minden esetben jogszerű, szakszerű és kellően alapos engedélyezési eljárás után kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek jelentős hatással lehetnek a települések életére, a vízbázisokra, a levegő minőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyben élők mindennapi biztonságára.
0: Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, a kormányfő ma Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel, holnap pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd. A látogatás célja természetesen az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, de a program alapján a kormány a NATO-val és Belgiummal is politikai mozgásteret keres. Egyébként Magyar Pétert elkíséri az útra Orbán Anita külügyminiszter. Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást. A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar gazdasági helyzetet. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Pétert hallják.
3: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevancia ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátási javítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
4: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os emelkedéssel 131.829 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 23 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével erősödtek. A MOL 1,8%-ot csökkent 3.750 forintra, az OTP 8%-kal emelkedett 40.810 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12.450 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os erősödéssel 2.600 forinton zárt. Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek, a frankfurti DAX stagnált, a milánói börze 6%-kal csökkent, London 1%, Párizs 4%, Madrid 0,5%-os pluszban zárt. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as 0,2%-kal lett mindössze magasabb, a Nasdaq Composite 1%-kal emelkedett. Kanadából is kaphat cseppfolyósított földgázt Németország néhány éven belül. Ehhez egy új terminált kívánnak építeni a kanadai Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek. 22,8%-kal növelte kiigazított üzemi eredményét az Orlen az idei első negyedévben. A lengyel energiaipari csoport számai az iráni háború miatt megugró finomítói árrésre tekintettel is jelentősen növekedtek. A januári-februári hideg időjárás emellett megdobta a villamos energia és a gáz keresletet is. Az értékvesztéstől és késztett hatásoktól megtisztított kamatadó és amortizáció előtti nyereség 3,3 milliárd euró volt.
4: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: Az euróért 355 forint 60 fillért kell adni, a dollár 306 forint 30, a svájci frank 388 forint 80 fillére.
4: Időjárás jelentés.
0: Zavartalanul napos idő lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Tőzsdevilág, világtőzsde, nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Akár a tőzsdei mozgásokat is érintheti majd persze idehaza, meg a forintét is az, hogy a Moody's május 22-én megerősítette Magyarország befektetése ajánlott besorolását, ám a leminősítés kockázatára figyelmeztetette, és továbbra is érvényben hagyta a negatív kilátást. A Standard & Poor's majd holnap, a Fitch Ratings pedig június 5-én tekinti át a magyar gazdaság helyzetét, várhatóan szintén fenntartják az eddig kategóriát, értékelésük azonban kulcsfontosságú lesz. A hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adós besorolást. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát például a forint árfolyamában. Virovácz Péterrel Lakatos László beszélgetett.
2: A választások után az első hitelminősítői ítélet nyomán megúszta Magyarország a bóvli besorolást. Mire számíthatunk a következő hetekben? Ugye most pénteken a Standard & Poor's, július első péntekén pedig a Fitch Ratings mond ítéletet Magyarországról, a hitelminősítői szempontból. Te mire számítasz?
3: Én azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, úgyhogy amit láttunk a Moody's-tól legutóbb, én szerintem az fog megismétlődni a következő két hétben, ugyanis igen, most egy kicsikét besűrűsödött a naptár, hiszen most a soron következő döntése a Standard & Poor's, majd rá egy hétre pénteken érkezik a Fitch döntése. De szerintem, ahogy a Moody's is elmondta, ezért még túl korai lenne bármiféle nagyon komoly következtetést levonni az új kormány munkája kapcsán. Ráadásul nagyon-nagyon sok a bizonytalanság a külső gazdasági környezetben is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amire a következő két hétben számíthatunk, az pár biztató szó a hitelminősítőktől, elismerése annak, hogy itt történhetnek komolyabb gazdaságpolitikai változások, amik kecsegtethetnek akár pozitív változással is, de szerintem a legfőbb üzenet az lesz, hogy elsősorban bizonyítékok kellenek, és nem ígéret, mint ahogy azt a reklám, hogyha emlékszünk rá, mondta. Úgyhogy valószínűleg a hitelminősítők kivárnak még a második körig legalább, ami ugye majd év végén esedékes, itt a november vége felé, december elején, akkor már szerintem éles döntésekről beszélgethetünk. Most fogalmazunk, hogy ezek még csak száraz edzések. Én nem hiszem, hogy bármelyik hitelminősítés most komolyabban megfontolná azt, hogy bármilyen irányba is változtassa a magyar adós besorolást.
2: Most egyébként a kilátások, tehát ugye most mind a három nagy hitelminősítő negatív kilátással csillagozza meg a saját minősítését, a kilátások sem változhatnak, vagy azok különösen nem, mert hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy megint csak idehozzunk valami közhelyet.
3: Az a helyzet, hogy nyilvánvalóan egy kilátás változás hamarabb bekövetkezhet, mint magának az adós osztályzatnak a változtatása. Ugyanakkor egyik hitelminősítő sincsen időnyomás alatt. Miért mondom ezt? Alapvetően, amikor megváltozik egy kilátás, akár pozitívra, akár negatívra a megszokott stabilról, az általában kinyit egy 12-24 hónapos időablakot. Tehát jellemzően egy-két évig vannak ilyen szorosabb monitorozás alatt az adott országok, és akkor utána már szokás dönteni, hogy akkor visszarakják stabilra a kilátást, vagy megtörténik mondjuk a leminősítés, hogyha negatív kilátásról beszélünk. Most ugye a soron következő Standard & Poor's döntésnél ott azt kell tudnunk, hogy egy évvel ezelőtt kaptuk meg a negatív kilátást, tehát igazándiból ott vagyunk a határán, hogy akár már dönthetnének valamit, de nem kergeti őket sem a tatár, sem senki más. Tehát még van idejük akár az év végéig kiverni, és azt mondani, hogy lássuk meg, hogy mi történik az uniós forrásokkal, lássuk meg, hogy a kormányzat hogyan rajzolja át a fékek és ellensúlyok rendszerét, mit tervez csinálni a költségvetéssel, milyen adósságpályát vázol fel középtávon, mennyire hihető az euró bevezetési terv. Ezekre azért szerintem már az év vége felé jobban rálátunk, úgyhogy valószínűleg itt még a negatív kilátás sem feltétlenül érdemes fölhúzni akár stabilra. És hogy valóban itt említésre került, hát az a helyzet, hogy azért a geopolitikai környezet sem éppen megnyugtató, éppen a küszöbén állunk egy energiaválságnak, lehet, hogy már benne vagyunk, lehet, hogy már jön a hullám, már jön a sok, csak még nem látjuk, hogy ez mekkora. Egy ilyen helyzetben túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy egy hitelminősítő azt mondja, hogy jó, hát kérem szépen, akkor rakjuk vissza stabilra. A Fitch esetében egyébként ráadásul itt fél évvel ezelőtt történt meg a negatív kilátás megadása, tehát ebből a szempontból ők aztán még inkább kényelmes pozícióban vannak, és még inkább kivárhatnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy arra, hogy a negatív kilátások eltűnjenek, vagy ez a kis csillag eltűnjen a magyar adósbesorolás mellől, szerintem legnagyobb esélyünk itt az őszi-téli minősítési időszakban lesz. Mondom, addigra azért már talán egy kicsikét tisztábban látunk, hogy mi történt itt az iráni helyzetben, már pontosabb képet kapunk arról, hogy ez a befektetői bizalom, ami egyelőre megelőlegezett bizalom, ezzel élt a kormányzat, vagy visszaélt vele, és akkor nyilván ez majd látszódni fog a forint árfolyamában, a hozam környezetben. Tehát szerintem ez a következő pár hónap, ami még eltelik itt a novemberi, decemberi döntésekig, az még kelleni fog ahhoz, hogy akár a negatív kilátásoktól is megszabaduljunk.
2: Egyébként, ha ez a döntés születik, már pedig igen, ez a legvalószínűbb, amit most fölvázoltál, ez a piacot semmiképpen nem rengeti meg, tehát gondolom, hogy ez nem jelenti azt, hogy na hát nem változtatott pozitív irányba semmit az adott hitelminősítő, akkor most vegyünk kevésbé forintot, és ezzel induljon gyengülésnek a forint, tehát ilyenre nem lehet számítani.
3: A piac, én azt gondolom, hogy reálisan látja most azt, hogy mit lehet várni a hitelminősítőktől, de hogy ezt mi bent a kollégákkal meg fogtuk fogalmazni, hát nincsen fék a dili vonaton, tehát teljesen mindegy, hogy milyen hírek jönnek Magyarország kapcsán. Így gyakorlatilag folyamatos eufória van, tehát teljesen tényleg mindegy, hogy miket olvasgatunk. Hát ugye itt a Magyar Nemzeti Bank előkészített egy kamatvágást lényegében, és a forint azt köszöni szépen még egy kicsit erősen is tudott azóta. Úgyhogy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy beleszerettek a befektetők a magyar sztoriba, átvitt értelemben, meg konkrét értelemben is, és ebből a szempontból szerintem az, hogy a hitelminősítők azok most nem adják meg a stabil kilátást, vagy hogy mikor változik igazániból mondjuk ténylegesen fölfelé az adósbesorolásunk, ez alapvetően már csepp a tengerben. Ráadásul az az érdekes, hogy az elmúlt időszakban a konzervatív befektetési politikát folytató óriási nagy globálisan jelenlévő alapok, nyugdíjalapok például, ők is elkezdtek érdeklődni a magyar eszközök iránt, akik eddig még bottal sem piszkálták ezt a piacot. Ez pontosan jól mutatja, hogy önmagában a hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevanciája ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítékkör nem hoz majd érdemi piaci reakciókat, és én azt gondolom, hogy az őszi kilátásjavítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
1: Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották, kijöttek a legfrissebb munkanélküliségi és foglalkoztatási adatok. Áprilisban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 főt tett ki, egészen pontosan 4.618.100-at. Ez enyhe mérséklődés egyébként a korábbi 4.627.000-hez képest. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt, regisztráltan 216.000-en voltak állás nélkül. Kijött a magyar gazdaságról a turisztikai adat is, az áprilisi. A szálláshelyeken 1,4 millió vendég, 3,3 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma a vendég éjszakák 4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 3,6, a külföldieké ugyanakkor 3,1%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát. Zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk. 9 órakor a legfrissebb hírekkel jövünk.

0: Reggeli Monitor.
1: A BKK idén is gyereknapi programokkal, hangbemondással és Spotify-os dalválogatással köszönti a legkisebbeket május utolsó hétvégéjén. A vállalat közleménye szerint a társaság idén is csatlakozik a DM kétnapos gyereknapi rendezvényéhez. Óriási társasjátékkal, óriás kirakóval, színezőkkel, rejtvényekkel, kvízekkel, jegyellenőri szerepjátékkal és fotófallal várják ismét a gyerekeket a BKK standjánál a Vasút Történeti Parkban, ahol május 30-31-én a legkisebbek is kipróbálhatják magukat utaskoordinátorként vagy ellenőrként, és szelfizhetnek a BKK játékos fotófala előtt. A Nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon a május utolsó hétvégéjén már hagyománnyá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megálló nevek. Emellett a társaság külön a gyermeknapra válogatott dalokból álló listával is készül, amely a BKK Spotify csatornáján bárki számára elérhető, olvasható a közlekedési központ közleményében.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a H7-es hév helyett pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai út előtt. Nem járható a 7. kerületben a Dembinszky utca, a Dózsa-György út után egy műszaki hibás jármű miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Az érintett útszakaszon csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon, befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombovári útig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. május 28-a, reggel 9 óra van, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Ahogy említettem, egy nagyjából 15 perccel ezelőtt kijöttek friss makro adatok. Áprilisban a vendégek száma egy a vendég éjszakáként 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ugye akkor több vendég éjszakát töltöttek el, mind a belföldi, mind a külföldi vendégek, és hát a munkanélküli statisztika továbbra is 4,5% volt idehaza, viszont csökkent a foglalkoztatottak száma, a korábbi 4.627.000-ről 4.618.000-re. Úgy, hogy egyébként ezzel párhuzamosan mindig esik vissza, hát a népességfogyás miatt is a hazai bevethető munkavállalók száma. Ehhez képest a Tisza kormány június 1-től felfüggesztette a harmadik országbeli munkavállalói engedélyek kiadását, és egyelőre egy évig lesz ez a döntés érvényben. Meglátjuk majd, hogy mi lesz az új szabályozás, vagy hogyan kívánja a külföldi munkaerővel kapcsolatos helyzetet szabályozni az új kormányzat, mert hogy jelen állás szerint a következő években, hát ha csak valami csoda nem történik, nem fog nőni a lakosság, és ezzel együtt egyébként az új munkavállalók száma. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, egyebek mellett a tőzsdei nyitóárakkal, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Közös fegyvergyártása és kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást írt alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
4: A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs összetett fegyverrendszerek közös fejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremtve Nagy-Britanniában és Lengyelországban is. London és Varsó abban is megállapodott, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drónelhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve.
3: Francia nukleáris védőernyő alá kerül Norvégia, ezt a skandináv állam miniszterelnöke jelentette ki egy interjúban.
4: Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és közös határa van Oroszországgal az északi sarkvidéken. Franciaország márciusban felajánlotta, hogy kiterjeszti a nukleáris védőernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partnerország elleni támadás francia atomválaszt eredményezhet. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben.
3: 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben. A mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt.
4: A szövetségi betétbiztosítási vállalat jelentését a Reuters szemlézte. Az adatok szerint a belföldi betétállomány a 7. egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal nőttek.
3: Kanadából is kaphat csepp folyósított földgázt Németország néhány éven belül.
4: Ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as év elején kezdődnek.
3: 22,8%-kal növelte kiigazított üzemi eredményét az Orlen az idei első negyedévben.
4: A lengyel energiaipari csoport számai az iráni háború miatt megugró finomítói árrésre tekintettel is jelentősen növekedtek. A januári-februári hideg időjárás emellett megdobta a villamosenergia és a gázkeresletet. Az értékvesztéstől és készlethatásoktól megtisztított EBITDA 3,3 milliárd euró volt.
3: Az orosz ipari termelés növekedése kevésbé lassult az elemzői várakozásokhoz képest áprilisban éves szinten.
4: A helyi statisztikai hivatal jelentése szerint a mutató 1,9%-kal haladta meg a tavaly áprilisit, miután márciusban nagyobb 2,3%-os éves növekedést mértek. Az április végéig tartó első négy hónapban az ipari termelés 7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A mutató 1,3%-kal nőtt tavaly a 2024. évi 5,1%-os emelkedés után.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: 4,5 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza. Egyelőre 2%-os mínuszban a BUX 131.487 ponton, a forgalom 775 millió forint. Valamennyi fő részvény csökken, a MOL 1%-kal 3746 forinton kezdi a napot, az OTP 6%-os csökkenésben 40.550 forinton jár, 4%-os mínuszban a Richter 12.400, a Magyar Telekom szintén 4%-kal gyengül 2590 forinton, 1,1%-os pluszban a 4iG 2338 forinton, stagnálnak az Akkó részvénye 233 forinton, az Alteo 3,1%-os pluszban 3660 forinton, 4,4%-os komolyabb emelkedésben a Dunahaus 1300 forint, 1,8%-os pluszban a Granit Bank 9160 forinton jár, csökken a Cvak 1,1-del 36100 forinton jelen pillanatban. A közlekedési és beruházási miniszter holnapra várja a MÁV vezetőitől a leasinget mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést, azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Aston Astri típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson még hétfőn.
4: A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is, Vitézi Dávidot hallják.
5: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs jó utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utastájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működő, ezt állítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
3: nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
4: A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel, ezekre válasz egyelőre nem érkezett. A Gémesi György gödöllői polgármester által vezetett szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amire az elmúlt 16 évben szerintük nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településeken élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak.
3: Idehaza vasárnapig jelenthetik be a fagykárokat a gazdálkodók.
4: Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium szerint akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet ugyanis felülvizsgálja az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. A cél, hogy a helyi mikroklimatikus viszonyokat pontosabban vegyék figyelembe. A bejelentéseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet megtenni.
3: 8-szorosára növelte 5G kapacitását a Magyar Telekom a Puskás Arénában.
4: A fejlesztést a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőn használhatják először a hazai és a külföldi szurkolók. A társaság stadionokra optimalizált antennákat épített ki, amelyek a nagy tömeg miatti intenzív hálózati terhelést kiszolgálják. A beruházáshoz 7 km kábelt és 4 tonna acélszerkezetet használtak, az új rendszer 18 bázisállomás kapacitásának felel meg. A Telekom május 30-ától augusztus végéig országosan is megnyitja 5G hálózatát, és vezetékes ügyfeleinek is nagyobb sebességet biztosít.
3: Legalább 100 000 emberre számítanak a szombati Bajnokok Ligája budapesti döntőinek idején. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, sokan több napot is eltöltenek a fővárosban.
4: A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye. A televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ami felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklámot jelent. Szabados Gábor sportközgazdást hallják.
6: Nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, és ugye ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió. Euró. Tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozásoknak, elsősorban ugye szálláshelyeknek, vendéglátóipari egységeknek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozásoknak.
0: Időjárás jelentés.
4: Elmegyek, messze megyek. Presser Gábor 1948. május 27-én született, vagyis ezen a napon Budapesten. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar előadó, művész, zeneszerző, zongorista, énekes, és hát természetesen az Omega és az LGT meghatározó tagja, és egyébként a Víg Színház zenei vezetője, én nem tudom, 40 vagy 50 éve nagyon-nagyon régóta áll a társulat zenei életének, illetve zenei részének az élén. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. Állítólag vele esett meg, hogy még a Víg Színház lépcsőin, így a kinevezését követő években fütyörészve közlekedett, és az egyik akkori élő színész legenda, egy hölgy, hát rácsapott a lábára a botjával, és a következőt mondta neki, hogy színházban nem fütyöl. Reméljük, hogy még sok jó melódia majd kijön még azért ebből a füttyögésből, meg a zongorázásból. Alapvetően az időjárás biztosítja majd ehhez a hátteret, mert hogy nagyon-nagyon optimista és vidám időnk lesz. Zavartalanul napos, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, 22 és 27 fok közötti csúcsokkal.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Az angol Crystal Palace nyerte a konferencia ligát labdarúgásban, miután a lipcsei döntőben 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen. a West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid 5 éves történetének harmadik londoni győztese. Az angol csapatoknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a Szigetországba vigyenek, mert múlt héten az Aston Villa nyerte az Európa Ligát, az Arsenal pedig szombaton Budapestre a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen. Európai kézilabdaligák, Albek Anna és Vámos Petra is 5-5 góllal járult hozzá a Metz 32-31-es győzelméhez a Plan de Coquille otthonában a francia női kézilabda bajnokság tegnapi játéknapján. Szabó Edina vezetőedző együttese a Saint-Amand továbbra is harcban áll a bronzérem megszerzésért, ugyanis 30-19-re nyert a sereghajtó Le Havre otthonában. Ogonovszki Eszter egyszer volt eredményes a címvédő Super Amara Berabera-ban, amely házigazdaként meglepetéssel 23-19-re kikapott a Rocasa Gran Canaria-tól a spanyol női bajnokság döntőinek első mérkőzésén. Bognár Alex két góla segítette 42-38-as győzelemhez a Celje csapatát a címvédő Erdély Grossi Slovan otthonában a szlovén férfi liga döntőinek első meccsén. Férfi vízilabda országos bajnokság, a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot a bronz csatában, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától, 19-17-re diadalmaskodott a BVSC Szolnokon. A hetedik helyen az OSC végzett egyébként, a Fővárosi Gárda másodszor is legyőzte ugyanis az Egert, méghozzá 13-15 arányban. Még korábban a döntő második mérkőzésén a Ferencváros Telekom Waterpolo sima 20-12-es győzelmet aratott a Honvéd otthonában, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcállása pedig 2-0 a Ferencváros javára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Reggeli monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
3: A Bajnokok Ligája döntő hétvégéje miatt 36 év után idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten várja a családokat Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi programja. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítóelnöke elmondta, hogy a rendezvény fókuszában idén is az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság áll, így a látogatókat egyebek mellett az egészségsziget, a biztonságos internetsátor, a sportsziget, a Nemzetek utcája, Vidám Park, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív programok várják. Edvi Pétert Lakatos László kérdezte a részletekről.
7: 36 év után a helyszín változik, de gondolom a programok nem a Nemzetközi Gyermekmentő Gyerek hagyományos gyermeknapi rendezvényén. Mi az oka a helyszínváltozásnak?
8: A helyszínváltozás azért lesz, mivel a belügyminiszter úr és a közlekedési miniszter úr úgy döntött és igazuk volt, hogy vasárnap várhatóan még több szurkoló itt lesz Budapesten és a Városligetben, és szerintük ez nem lenne túlságosan biztonságos a gyerekek, családok számára, és mi is úgy döntöttünk, hogy ebben nekik teljesen igazuk van. Mi elméletileg arra számítottunk, hogy vasárnapra már elutaznak a szurkolók, de ők azt mondták, hogy nem, és ezért elkezdtünk egy helyet keresni, és így találtuk meg a Hajógyári szigetet. A két minisztérium meg a fővárosi önkormányzat maximálisan segített, és reméljük, hogy most szombaton, vasárnap a tényleg egy nyugodt, szép környezetben meg tudjuk oldani ezt a gyereknapot, és reméljük, hogy ugyan megváltozott helyszínnel, ahol nem ismerünk mindent ugyanúgy, mint a Városligetben, de hogy ott is egy kiváló gyereknapot tudunk szervezni.
7: Egyébként a hajógyári sziget évtizedekig adott helyet nyári gyerekprogramoknak, tehát kiválóan alkalmas ilyesmire, a gyerekek általában jól érzik az magukat. A hagyományos programok közül mit kellett megváltoztatni, vagy kellett-e változtatni, vagy egyébként még több helyük is van, mint a Városligetben? Vagy a hely az meg van határozva, hogy ebből a hatalmas szigetből mennyi az, amit erre a célra lehet használni?
8: Mi tudjuk tulajdonképpen használni szinte a teljes szigetet. Nyilván, ahol csónakház van, akkor azokat nyilván nem fogjuk használni. De inkább más baj van. Részben az, hogy nem ismerjük annyira, mint a Városligetet, és a csatlakozási pontok is ritkábban vannak. Tehát például sokkal messzebbre kell vezetni az áramot, a vízcsatlakozás is komplikáltabb, tehát hogy elég sok plusz problémánk van, megpróbáljuk megoldani, meglátjuk majd, hogy sikerül, de azt látjuk előre, hogy azért ez nagyon komoly erőfeszítést kíván tőlünk, hogy meg tudjuk szervezni a gyereknapot. Amit azért egy kicsit hozzáteszünk, hogy azt gondoljuk, hogy ezt a nagyon fontos BL döntőt, ami remek az országnak, remek az ország imidzsének, és jaj, de jó, hogy idejön, nem biztos, hogy pont a gyereknapra kellett volna szervezni, vagy hogy nem lehetett volna esetleg egy másik helyszínt is találni. Így történt. Köszönjük a miniszter uraknak, meg a főpolgármesteri hivatalnak a segítségét. Áttesszük, hát majd meglátjuk, hogy a gyerekek, családok hogy jutnak ki, mert azért az is egy dolog, hogy a gyerekeknek, családoknak oda ki kell jutni. Kértük a fővárosi önkormányzatot, hogy a 226-os buszt, ami a nyugatitól indul és a szigetre megy, hogy legyenek olyan kedvesek a járat sűrűségét emelni, és 10 percenként menjen a busz. Remélem, hogy meg tudják oldani, de hát azért nekik is az utolsó percben kellett kapkodni.
7: Az autóval közlekedő családok hogy tudják megközelíteni a helyszínt? Tudomásom szerint ott most megtiltották az autós forgalmat a szigeten, tehát hogy akkor most sem lesz ott parkolási lehetőség, vagy lesz?
8: Hát parkolási lehetőség az elég gyenge. Vitathatóan vannak ilyen nagyon elhanyagolt parkolók, hát azokat lehet használni, de én azt gondolom, hogy azok járnak jobban, akik vagy busszal, vagy hével mennek ki, vagy a környéken megállnak valahol, és utána besétálnak a szigetre. Ugye a Szigetfesztiválon is az van, hogy az emberek hével vagy pedig busszal mennek ki, vagy parkolnak valahol a környéken, és utána besétálnak a úgynevezett K-hídon. Hát most is azt kérjük a látogatóktól, hogy ezt a lehetőséget használják.
7: Az elmúlt években megszokhattuk, hogy vannak állandó programelemek, ezek egészségszüléshez kapcsolódnak, illetve egyéb egészséggel kapcsolatos akár sportprogramok, illetve hát a Nemzetközi Gyermekmentő egyik fontos küldetésének itt is eleget tesz, és a biztonságos internet használatra itt is fel fogják hívni a figyelmet. Ezen kívül még mire lehet számítani?
8: Hát először is természetesen az teljesen mindegy a fogorvosi busznak, hogy a Városligetben áll, vagy pedig a hajógyári szigeten, és az összes többi vizsgálatnak is. Ezen a területen nem lesz semmi különbség. Gyerekek kijönnek, és hogyha oda jönnek hozzánk, akkor vizsgáljuk őket. Adott esetben még kapnak kisebb terápiát is, vagy ötleteket. Illetve, hogyha véletlenben hiszem, ez is előfordult már többször, ha valami komolyabb baj van, akkor pedig beküldjük valamelyik rendelőbe vagy kórházba, hogy ott vizsgálják tovább. De az egészség az ebből a szempontból oktatás is, tehát hogy az egészségi oktatás, a testhigiéniai oktatás az végtelenül fontos, és ezt természetesen csináljuk, és itt semmi változás nem lesz. Az oktatásból átmenve a számítógépes sátor, ott ugyanúgy részben a játék, mert mi mindig játszva tanítunk, részben pedig az oktatás az összefügg, tehát gyerekeket tanítjuk arra, hogy mit csináljanak annak érdekében, hogy ne csapják be őket, hogy figyeljenek oda a mondjuk úgy, hogy ismeretlenekkel a barátkozásnál, hogyha kérnek tőlük úgynevezett érzékeny adatokat, azokat ne adják oda, ne meséljék el, hogy az egész család mikor van szabadságon és mikor nincs nincs senki a lakásban, ne küldjenek olyan fotót magukról, amivel később vissza lehetne élni. Megtanítjuk őket, hogy a közösségi terekben, hogyha használják a közösségi wifi-t, akkor bizony milyen gyorsan fel lehet törni a telefonjukat. Megmutatunk nekik kütyüket, aminek segítségével a telefonjuk ellenállóbb lesz. Megmutatjuk nekik az is, hogy általában mi az, amire nem szabad válaszolni, tehát hogy minden olyasmi, aminél a címüket kérik, minden olyasmi, amiben a bankkal kapcsolatos adataikat kérik, hogy ezeket megadni mind tilos, hogy ne higgyenek ismeretlen embereknek az interneten, mert az nagyon gyakran azt mondja maga után, hogy az adataik olyan helyre kerülnek, ahol visszaérnek vele.
7: Korábban a Városligetben az azt üzemeltető cég nem vette jó néven a Wurschlit és a különböző ilyen vidámparki játékok telepítését, aztán Edvi Péter megvédte ezt, mondván, hogy hozzátartozik a gyereklapi mulatsághoz a Wurschli is. Gondolom idén lesz Wurschli, hiszen a szigeten bőven van hely ezeknek a játékoknak. Hány játékot visznek ki, és ezek közül mennyi lesz ingyenes?
8: Hát vitathatóan gyereknap ingyenes, tehát hogy a gyerekek ingyen bejöhetnek, ingyen hallgathatnak koncerteket, ingyen vannak a légvárak, ingyen van rengeteg szórakozás, játék.
7: De a Wurschli az nem lesz ingyenes, azt mindenki saját költségén veheti igénybe.
8: Vegyes, abban maradtunk a wurschisokkal, hogy adnak nekünk 1500 tókent, és 1500 hátrányos helyzetű gyereknek, akiket részben mi hívunk meg a gyereknapra, azoknak tudunk ilyen ingyen belépési lehetőséget biztosítani.
7: Ugye itt bizonytalan volt, hogy egy vagy két napos lesz a rendezvény, ugye hagyományosan a Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett gyereknap, az mindig két napos program szokott lenni. Most az új helyszín fényében egy napra vagy két napra számítsanak a látogatók?
8: Hát ha már új helyszín, akkor két napra számíthatunk. Szombat-vasárnap lesz a gyereknap, és két napos programmal is készülünk, ami mondjuk egy nagyon nagy erőfeszítés volt, hogy a már lemondott szombatot most újból megtöltöttük, ahol csak példának mondom, hogy szombaton lesznek olyanok a színpadon, mint mit tudom én, a Buborék együttes, vagy a Disney Show, vagy Bikini Tribune, vagy Éri Henni, és így tovább. Miközben 31-én, akikkel már hónapokkal ezelőtt leszerződtünk, hogy sokkal ismertebbek lesznek, és ott lesz Tóth Abigél énekesnő, vagy Molnár Andrea, Szőke Zsuzsa és partnerei, akik többször nyertek a Dancing with the Star-ba, és végül a legismertebb előadónk Vastag Csaba lesz. Ettől független lesz napközben a Jégvarázsból is részletek, vagy Heves Imre előadó művész. A rendezvény minden nap reggel 10 órakor kezdődik, és este 7-ig tart. Tehát mind szombaton, mind vasárnap a családok fél 10-től már jöhetnek, de igazából a műsor fél 10-től 19 óráig tart, és várjuk szeretettel a Budapest és környéki családokat, gyerekeket főleg.
3: Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: 25 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, 4%-kal megy lefelé a BUX, 131.346 ponton jár, a forgalom ideig 1.805.000.000 forint. Stagnálnak a MOL részvények, 3.750 forinton jegyzik őket, 7%-kal csökken az OTP, 40.530, a Richter 3%-os mínuszban 12.410 forinton, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül 2.590 forinton jár. Forgalmas a 4IG is, amely 8%-os pluszban 2.330 forinton. A Dunahouse 2%-kal megy felfelé 1.270, az Opus 1.8%-os pluszban 332 forinton jár. Csökken viszont az MBH Bank 2.7-del 2.510 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 30 fillért kell adni. A főbb indexek Európában egyelőre vegyesen teljesítenek. A londoni tőzsde például 0,8%-kal megy lefelé, stagnál az olasz mutató, a német DAX 0,2%-kal, a francia CAC-ra 0,3%-kal, a spanyol tőzsde 0,2%-kal gyengül, 1,1617-ig jött fel az euró-dollárral szembeni árfolyama. 9 óra 26 perc van, 4 perc múlva fél 10-kor jövünk a legfrissebb hírekkel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság

0: Minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
1: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket, a hírszerkesztő Németh László.
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Francia nukleáris védőernyő alá kerül Norvégia, ezt a skandináv állam miniszterelnöke jelentette ki egy interjúban.
5: Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és közös határa van Oroszországgal az északi sarkvidéken. Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy kiterjeszti nukleáris védernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partnerország elleni támadás francia atomválaszt eredményezhet. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben.
3: Kanadából is kaphat cseppfolyósított földgázt Németország néhány éven belül.
5: Ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit-Kolumbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek.
3: Idehaza országos ellenőrzést indított az építési termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával.
5: A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok központjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet kapnak a megelőzés, illetve a jogkövető piaci működés szabályai. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, továbbá gyártóknál és importőröknél is zajlik majd.
3: 4 millió 619 ezeren dolgoztak a múlt hónapban Magyarországon a KSH friss adatai szerint.
5: A munkanélküliek száma 216 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján a közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer volt, a külföldön dolgozók és 120 ezeret tett ki.
3: 1,4 millió vendég, 3,3 millió vendég éjszakát töltötte a hazai szálláshelyeken áprilisban.
5: A KSH friss adatai szerint a vendégek száma 1, a vendég éjszakáké 4%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál.
3: Idehaza a GKI konjunktúra indexe 4 ponttal, mínusz 6,7 pontra emelkedett ebben a hónapban.
5: A mutató ezzel 4 éves csúcsra ért fel. A GKI gazdaságkutató fogyasztói bizalmi indexe májusban egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott, mínusz 9 pontot tett ki. A mérés több mint 30 éves történetében ekkora egyszeri elmozdulásra még nem volt példa. A lakosság hangulata rekordot döntött, az üzleti szféra kilátásai viszont érdemben nem változtak. A GKI elemzése szerint a fogyasztói bizalom emelkedésének hátterében elsősorban az ország 12 havi gazdaság helyzetével kapcsolatos remények állnak, mármint a következő 12 hónapra nézve. Ez a részindex egyedül 33 pontot nőtt egyetlen hónap alatt. Ilyen mértékű javulásra korábban csak két időszakban volt példa, a 2002-es választások után, valamint 2018 és 19 egyes hónapjaiban.
3: Hazai elemzők nem számítanak arra, hogy a hitelminősítők megváltoztatják az eddigi magyar adósbesorolást.
5: A következő két hétvégén tekintik át a vezető hitelminősítők a magyar

0: a gazdasági helyzetet. Az ING Bank vezető elemzője szerint ráadásul a piac annyira optimista Magyarországgal kapcsolatban, hogy még egy kevésbé pozitív minősítői kommentár sem okozna turbulenciát a forint árfolyamában. Virovácz Pétert hallják.
1: A hitelminősítői döntésnek nem igazán lesz relevancia ebben a mostani piaci környezetben. Itt egész egyszerűen mindenki hurra optimista, aztán majd meglátjuk, hogy ez a hurra optimizmus ez meddig fog kitartani. Egyelőre még egy ilyen iráni válság vagy geopolitikai válság sem tudta megrengetni a bizalmat, pedig ha valamelyik ország, akkor Magyarország bizony nagyon erősen kitett az energiaimportnak, meg az ezzel kapcsolatos ársokkoknak, tehát egyelőre kitart az optimizmus, úgyhogy szerintem ez a mostani hitelminősítői kör nem hoz majd érdemi piaci reakciót. És én azt gondolom, hogy az őszi kilátásjavítások sem hoznak majd érdemi változást, ha és amennyiben addig kitart ez a piaci optimizmus.
2: 355 forint 10 fillér az euró, az angol font 409 forint 90 fillér, a dollár árfolyama 305 forint 80 filléren.
3: Tőzsde hírek.
2: 2%-kal gyengül a BUX 131.525 ponton, a tőzsdei forgalom 2.309.000.000 forint idáig. A MOL 4%-kal erősödik, 3.766 forint, az OTP 2%-kal csökken 40.710, a Richter 9%-os mínuszban 12.340 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken 2.586 forinton jár. A kezdeti emelkedés után most 0,5%-os mínuszban a 4IG 2300 forinton, a Graphisoft Park 3,4%-os pluszban 15,20 €, az Opus 3,7%-kal erősödik 338 forinton jár, gyengül viszont az Autovallis 0,7%-kal 145 forinton jelen pillanatban.
3: Időjárás jelentés.
0: 1908-ban ezen a napon alapították Brüsszel Anderlecht nevű kerületében, bizony-bizony az Anderlecht nevű labdarúgó csapatot, biztos sokat gondolkodtak az alapítók, hogy nevezzék el, amely 1933. május 27-én vehette fel a Royal, azaz királyi minősítést, két évvel később 35-ben jutott fel az első osztályba, ahonnan azóta sem esett ki. Megszámlálhatatlan bajnoki cím, belga kupa, belga szuperkupa győzelem fűződik a nevükhöz, illetve hát a bajnoki címek számában is a legeredményesebb belga labdarúgó klub. Azt nem sikerült ilyen gyorsan kiderítenem, hogy ez most flamand vagy vallon csapat. Minden esetre vallonul megtaláltam a boldog születésnapot kiejtését, ez úgy hangzik, hogy joyeux anniversaire. A másik, a flamand, az valóban egy kicsit bonyolultabb, úgyhogy ezt most kihagynám. Szóval Isten éltesse őket nagyon sokáig. Ott most esik az eső, még várat magára a nyár, na de a Kárpát-medencében 22 és 22 fok közötti csúcsokra számíthatunk, csapadék nélkül, zavartalanul, napos idővel, megélénkülő széllel.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Oroszország egyik hátsó udvarában, Örményországban stratégiai megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter, és hát gondolom én itt sok mindenről szó van, akár ritka földfémek, ritka kritikus ásványkincsek kitermeléséről, de akár másról is. Miről szól ez a megállapodás, és hát vajon mennyire örül ennek idézőjelben a szomszédos Azerbajdzsán vagy a szomszédos Oroszország? Kérdezem Kránic Péter Páta, a külügyi intézet vezető kutatóját, Kaukázus szakértőt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Igen, tehát ez a stratégiai megállapodás valójában már egy átfogó stratégiai megállapodás, ez a második ilyen jellegű dokumentum, amit az elmúlt másfél évben írtak alá, illetve hát most előjegyezték, és páratlan majd az örményországi parlamenti választások után, ami szűk két héten belül lesz esedékes, ratifikálni is fogják ezeket a dokumentumokat, ugyanis nem csak egy megállapodás született a tegnapi nap folyamán Jerevánban, hanem három, és valóban az egyik az a ritka földfémek ellátási láncainak a biztosításáról szól. A harmadik pedig a TRIP, vagyis a Trump útvonal fejlesztésével kapcsolatos megállapodást rögzíti, hogy az amerikai és örmény fél milyen szerepet vállal ebben a folyamatban. És maga a stratégiai partnerségi megállapodás pedig egy rendkívül átfogó dokumentum, ami a politikai, gazdasági, diplomáciai, kulturális kapcsolatokat emeli stratégiai szintre, az oktatástól, tudományon át, az energetikán keresztül, tulajdonképpen az állami gazdatás és a gazdaság minden szintjét eléri. És hogy mennyire örül ennek Oroszország, hát nyilván kevéssé. Azerbajdzsán már egy másik tészta, ugyanis ez a Trump útvonal, amit Örményországon keresztül létesítenek, ez részben pont egy azerbajdzsáni és türk államok által is támogatott kezdeményezés. Alapvetően már csak a puszta tény, hogy az iráni határtól 35 kilométerre levő jereváni légi kikötőben járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, ez is mutatja azt, hogy az Egyesült Államok valóban elkötelezett a régióban, mint egy új geopolitikai szereplő, és még az iráni háború okozta fennakadások és kilátástalan geopolitikai helyzet ellenére is ragaszkodnak ehhez a projekthez, a Trump útvonalhoz, és hát rendkívül jelentős az amerikaiak elkötelezettsége ezügyben.
1: Azerbajdzsánt ugye említettük, amelynek van egy exklávéja. Az egyik leghíresebb ugye az volt, amelyet elfoglalt végül két rövidebb háború alatt, tehát a második és a harmadik háború alatt, mert volt egy első is Örményországtól, de ez az úgynevezett Nahicsevani exklávé, ez okozhat még gondot az örmény és amerikai megállapodás szempontjából, vagy pont a megállapodás kiterjed arra is, hogy ezzel mi legyen?
2: Nem, a Nahicsevani státusz jogi helyzet az teljesen rendezett, ez egy integráns részét képezi Azerbajdzsának, bár nincsen fizikai összeköttetésben a MAG területekkel, de ez még az első karabahi háború idején sem volt egy vitatott terület. Tehát nem, Nahicsevan az rendben van a státusza, és Nahicsevani útvonalak kapcsolódnak majd ez a Trump útvonalhoz is. Tehát ez tulajdonképpen egy közös projektként kell kezelni az azerbajdzsáni szakaszt, az örményországi szakaszt, valamint a nahicsevani azeri szakaszt is. És egyébként ezen túlmenőleg a törökországi szakaszt is, ugyanis a vasútvonalak és közútvonalak, amelyek itt létesülnek, egészen a kelet-törökországi Karsz városáig fognak futni együtt a létesítendő gáz és potenciálisan olaj és digitális kábelek és csővezetékekkel együtt. Tehát Nahicsevan az nincsen a napirenden.
1: Az úgynevezett Zangezur tranzit folyosó az mely terület akkor? Örményország területeit köti össze egy nagyon vékony, de nagyon hosszú útvonalon?
2: Ja, hát igen, tehát Azerbajdzsán Zangezur folyosóként hivatkozik a teljes szakaszra, ami a Kaszpi-tengertől Törökországig fut, és ennek egy szakasza a Trump útvonal. Örményországban rendkívül rossz néven veszik, hogyha ezt a szakaszt is Zangezur folyosóként nevezik. Ez mind szemantika, ezt a régiót, Szjunik régiót az örmények Szjuniknak, az azerbajdzsániak Zangezurnak nevezik. Ez egy kicsit olyan, mint a felvidékkel kapcsolatos szlovák-magyar vita. De igen, tehát ez egy rendkívül keskeny, és az örmény szakaszállás rendkívül rövid, 42 kilométer hosszú útvonal, de annál jelentősebb az amerikaiak számára. Elsősorban nem is az összeköttetés, a fizikai összeköttetés érdekében, ugyanis az fennáll, az működik Grúzián keresztül, a Baku Tbilisi-Karsz vasútvonal mentén. Tehát éppenséggel nem létszükséglete az amerikaiaknak, vagy a törököknek, az azerbajdzsániaknak ez az újabb útvonal, ami csak egyfajta diversifikációt jelent. Azonban éppen ebből kifolyólag jutottunk arra a következtetésre, hogy itt valójában nem is egy kereskedelmi útvonalról, hanem egy geopolitikai projektről van szó. Itt a NATO tagállam Törökország és az Izraellel és az Egyesült Államokkal is szövetségi szintre kapcsolatokat ápoló Azerbajdzsánnak egy utánpótlási útvonalat jelenthet, akár egy felvonulási területet is a jövőben. Ezért is van az, hogy az irániak rendkívül élesen bírálják és kritizálják ezt az útvonalat. Gondoljunk bele, hogy egy rendkívül véres háború dúl most is, ezekben a napokban is Iránban, és az iráni határ közvetlen közelében néhány méterre az iráni határtól egy olyan folyosó létesül, ami Donald Trump nevét viseli. Már csak a szimbolizmus szintjén sem túl kedvező ez az irániak szempontjából, azonban Iránnak leginkább az észak-déli összeköttetési útvonalaival kapcsolatos aggályai azok, amik a Trump útvonal ellen szólnak. Ugye az orosz-iráni együttműködés rendkívül jelentős a védelem technológiától kezdve a kereskedelmen át sok egyéb tekintetben, és ez szükség van az észak-déli összeköttetésre, és a Kaszpi-tenger, Azerbajdzsán, ezek mind Irán számára instabil, számíthatatlan útvonalaknak tűnnek. Örményország egy stabil összeköttetést jelentett észak felé, és attól félnek, hogy ez az útvonal a keresztül válkozik.
1: Örményország kézzelfogható közeledés az Egyesült Államok felé. Egyrészt mennyire jöhet jól abban az értelemben az örményeknek, hogy mennyire lehet erre valós akár gazdasági fellendülést építeni, másrészt vajon a június elejé választásokat hogyan befolyásolhatja majd mindez?
2: Igen, hát ugye tegnap járt, vagyis tegnap előtt elnézést Marco Rubio Örményországban, előtte pedig februárban J.D. Vance, a mai napon pedig Donald Trump egy közösségi médiás posztban biztosította támogatásáról Nikol Pasinyant, tehát ez az egész Trump útvonal és az ekkörüli diskurzus az igen, nagyon jelentős szerepet vállal a választási kampányban. Az örmények az utóbbi években rendkívül csalódtak az orosz-örmény együttműködésben. Még 2019-ben 93%-uk támogatta, vagyis értékelte pozitívan az orosz-örmény kapcsolatokat. Ez 2024-re már csak 20-valahány százalékra csökkent, és az örmények kétharmada már negatívan ítélte meg az orosz-örmény együttműködést. Tehát az örmény társadalomban van egy nagyon erős nyugat felé nyitás, egy nyugatos európér közhangulat, amelyet az örmény kormányzat is meglovagol. Tehát ha ez a Trump útvonal elsősorban nem is gazdasági haszonnal kecsegteti az örményeket, ugyanis az még mindig nem derült ki, hogy ezt mennyire tudják belekapcsolni a regionális és belföldi ellátási láncokba. Elsősorban a karabahi béke folyamatnak egy ilyen garanciáját jelentheti, amennyiben itt közös amerikai, azerbajdzsáni érdekek érvényesülnek Örményország területén, egy biztonságos útvonal létesül, az tulajdonképpen biztosítani fogja azt is, hogy nem lesz újabb eszkaláció az örmény-azerbajdzsáni fegyveres konfliktusban, tehát ebből a szempontból nagyon fontos, valamint most a választási kampány szempontjából is nagyon jelentős az örmény kormányzat.
1: Többször kellett már miniszterelnökség alatt háborúzni a Nikol Pasinyának Azerbajdzsánnal, és hát ezekből a háborúkból a 20-as években vesztesen jött ki Örményország. Ettől függetlenül van esélye, hogy újra választják?
2: Abszolút. Minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy nyerésre áll, és többséget fog szerezni a parlamentben, és kormányt alakíthat, tehát ez szinte borítékolható. Vannak bizonyos ellenzéki pártok és pártcsaládok, amik szintén népszerűek, és egyre népszerűbbek. Tavaly decemberben alapítottak egy pártot, egy Oroszországban meggazdagodott, hát oligarchaként apostrofált üzletember, Örményország leggazdagabb embere alapított egy új pártot, ami rendkívül gyorsan februárra 11, most újabban egy héttel ezelőtti közvéleménykutatás szerint már 14% fölötti támogatottsággal rendelkezik, azonban ha ezek a pártok össze is fognak, akkor sem valószínű, hogy többséget tudnak élvezni majd a parlamentben, úgyhogy bár egy erős ellenzékkel fog szembenézni valószínűleg a Pasinyán, az újabb Pasinyán adminisztráció, várhatóan ezt a választást mit fogják húzni.
1: Kránitz Péter Pánt hallották, a Külügyi Intézet vezető kutatóját, Kaukázus szakértőt. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallásra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Négy nap, több száz bort,

0: www.rozalia.hu.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a műszaki mentése 11. kerületben a Karolina út Nagyszőlős utca csomópontban. A Karolina úton mindkét irányban a Nagyszőlős utcában befelé kell sávlezárásra készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca előtt. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt és az Üllői úton befelé szakaszonként. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért már lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. 3%-kal ugrik a kőolaj, és hát mondjuk a részleteket, hogy miért a hírszerkesztő Németh László.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Rakétákkal és drónokkal támadták Kuvaitot. Ezzel egy időben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.
7: A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbe lépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Iránt támadóként, de egyelőre károkról vagy sérültekről sem számoltak be. A Kuvait területén működő amerikai katonai objektum a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít.
6: Nézzük, hogy áll a kőolaj. Ahogy említettem a felvezetőben, 3%-os pluszban, $96.97 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $91.30.
3: Tőzsde hírek.
6: Európában a főbb tőzsdemutatók lefelé mennek, a londoni börze 8 tizeddel, a német DAX 2 tizeddel, a francia CAC-en 3 tizeddel, az olasz 2 tizeddel, a spanyol 0,4%-kal. A magyar börzén is elromlott a hangulat, 0,6%-os mínuszban 131.012 ponton, 3.748 millió forint a forgalom. A MOL 0,4%-os pluszban jár, 3.764 forinton, csökkent csökken az OTP 9,1%-kal 40.460 forint, a Richter 1,5%-kal gyengül 12.260, a Magyar Telekom 8,1%-os mínuszban 2.580 forinton, esik a 4iG 2,7%-kal 2.250 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 40 fillért kell adni, a dollár 306 forinton. Közös fegyvergyártása és kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást írt alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
7: A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs összetett fegyverrendszerek közös kifejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremtve Nagy-Britanniában és Lengyelországban is. London és Varsó arról is megállapodott, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drón elhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve.
6: Francia nukleáris védernyő alá kerül Norvégia, ezt a skandináv állam miniszterelnöke jelentette ki egy interjúban.
7: Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, és közös határa van Oroszországgal a sarkvidéken, északon. A Franciaország márciusban felajánlotta, hogy kiterjeszti nukleáris védőernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partnerország elleni támadás francia atomválaszt eredményezhet. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben.
6: 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben, a mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt.
7: A szövetségi betétbiztosítási ügynökség jelentését a Reuters szemlézte. Az adatok szerint a belföldi betétállomány a hetedik egymást követő negyedében emelkedett, a bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal nőttek.
6: Kanadából is kaphat csepp folyósított földgázt Németország néhány éven belül.
7: Ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit-Kolumbia tartományban mintegy 20 milliárd kanadai dollárért. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek.
6: 2,8%-os pluszban napon belül a földgáz a holland tőzsdén 47,70 € jár. Idehaza a közlekedési és beruházási miniszter holnapra várja a MÁV vezetőitől a leasingelt mozdonyok állapotáról és karbantartásáról szóló jelentést, azt követően, hogy egy bérelt 27 éves Alstom Astrid típusú mozdony kigyulladt a kelenföldi vasútállomáson hétfőn.
7: A miniszter kezdeményezte az utastájékoztatási rendszer átfogó megújítását is. Vitézi Dávidot hallják.
0: Átnézzük az összes igazán nagyforgalmú csomóponti állomást, ahol a legnagyobb baj lehet abból, hogyha nincs utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik, ahol rengetegen utaznak a nagy megyeszékhelyek pályaudvarait, a nagy budapesti pályaudvarokat. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyorsan javítani az utastájékoztatást. El kell kezdenünk megújítani a MÁV applikációt, és ami nagyon fontos, azt kértem, hogy az EMIG rendszert, amivel szintén követni lehet a vonatokat, a színes pöttyös rendszert, amivel lehetett látni, hogy melyik vonat mennyit késik, és térképes vonatinfóként működő, szállítsuk helyre, és a késési statisztikáknak is a transzparens vonatnemenkénti korábban éveken át működő rendszerét állítsuk vissza, hogy követhető legyen a MÁV teljesítménye a nyilvánosság számára. Ennek a pontos ütemezését péntekre várom, hogy a MÁV ezt kialakítsa, de lesz szerintem olyan elem, amit ebből már előbb is be tudunk vezetni.
6: Csaknem 300 ezeren hagyták az utolsó két napra a személyi jövedelemadó bevallásukat. A május 20-ai határidői 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet.
7: A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet az idén. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról. Az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcs a NAV adatai szerint.
6: Nyugdíjba vonul a nyár közepén a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella.
7: A Népszava információit az állami iskola fenntartó is megerősítette. Hajnal Gabriella 2018. augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős Klebersberg központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt, korábban iskolaigazgatóként dolgozott.
6: 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten.
7: 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra, napjainkban 50 milliónál olcsóbban semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 millió forintnál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépő szint 11 millió forintnál kezdődik.
6: Országos ellenőrzést indított az építési termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával.
7: A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához, a fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, illetve gyártóknál és importőröknél is zajlik majd.
6: 4.619.000-en dolgoztak a múlt hónapban Magyarországon a KSH friss adatai szerint.
7: A munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján a közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké 120.000-et tett ki.
6: 1,4 millió vendég, 3,3 millió vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken áprilisban.
7: A KSH friss adatai szerint a vendégek száma 1, a vendégészakáké 4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
6: Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
7: A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel, ezekre válasz nem érkezett egyelőre. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A Gémesi György gödöllői polgármester vezetésével működő szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést. Ezért fontosnak tartják, hogy a településen élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak.
6: Legalább 100.000 emberre számítanak a szombati Bajnokok Ligája budapesti döntőinek idején. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, sokan több napot is eltöltenek a fővárosban.
7: A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye. A televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ami felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklámot jelent. Szabados Gábor sportközgazdást hallják.
8: Nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, és ugye ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió. Euró. Tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozásoknak, elsősorban ugye szálláshelyeknek, vendéglátóipari egységeknek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozásoknak.
6: Burkolatot javítanak az M0-as autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig.
7: A nap folyamán a két belső sávot lezárják, a torlódás már most is jelentős, meghaladja a 9 kilométert. Aki teheti, menjen másfelé.
3: Időjárás jelentés.
7: A Golden Gate híd, ami magyarul azt jelenti aranykapu, az Egyesült Államok második leghosszabb függő hídja, amely a csendes óceánt és a San Francisco öblöt elválasztó szorost íveli át, egyébként San Francisco jelképe. És hát ami az érdekesség, amiért ide került, hogy 1937-ben ezen a napon, május 27-én adták át. Azt nem tudjuk, hogy ott milyen időjárás volt az átadás környékén, ami most, ha jól számolom, akkor most már lassan 90 éve volt, jövőre lesz 90 éve. Nálunk viszont minden esetre egészen kellemes időre számíthatunk, 22 és 27 fok közötti csúcsokra. A szél megélénkült, csapadék egyáltalán nem várható, és sütni fog a nap.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Legalább 100 000 emberre számítanak a szombati Bajnokok Ligája budapesti döntőjének idejére. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, többen több napot is eltöltenek majd a fővárosban. A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye. A televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ez pedig felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklám. Isztambul például 2023-ban adott otthont a BL döntőnek, a döntő hétvégéje kb. 120 millió dollár tiszta bevételt jelentett közvetlenül Isztambul gazdaságába. Szabados Gábor sportközgazdásszal Lakatos László beszélgetett.
2: Óriási készülődésben van a főváros, illetve a különböző szervezetek, akik a BL döntővel kapcsolatos tevékenységeket végzik. Ugye azt már lehet tudni, hogy lezárnak mindent, és irgalmatlan tömegre számíthatunk, több tízezer szurkoló fog érkezni. Talán kezdjük onnan, amiről már szerintem évek óta beszélünk, hogy egy-egy ilyen sportesemény milyen bevételt képes generálni. Na most a többi sporteseményhez képest egy ilyen labdarúgó Bajnokok Ligája döntő, az mennyivel hoz többet a konyhára?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egynapos egyedi sportesemények közül a Bajnokok Ligája döntő a legnagyobb a világon. Tehát ennél egyszerűen nincsen nagyobb. Nyilván itt csak azok az események tudnak nagyobbak lenni nála, amelyek ugye nem csak egynaposak, hanem akár több hetesek is, az értelemszerűen egy másik kategória, bár egyébként mondhatjuk, hogy még ezek között az események között sincs túl sok olyan, amelyik akkora média figyelmet és helyi szurkolói figyelmet vonzana, mint ez az egyszerű esemény, a Bajnokok Ligája döntő. Tehát azzal kell nagyjából számolni, hogy legalább 100 000 ember érkezik Budapestre emiatt a döntő miatt. Ez ugye nyilván több, mint ahányan a Puskás Arénába beférnek, de a tapasztalat az, hogy ilyenkor nagyon sokan jönnek úgy is, hogy egyébként nincsen jegyük, de mondjuk valamelyik csapatnak a szurkolói és a többi szurkolóval szeretne itt együtt lenni, érezni a hangulatot, ott lenni a stadion közelébe. Erre ugye lesznek kialakított helyszínek is mind a két csapat szurkolóinak külön-külön, tehát az Arsenal szurkolóinak, a Várostigetben, a Paris Saint-Germain szurkolóinak pedig nem messze a Puskás Arénától. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, hogy azok is, akiknek nincsen jegyük, azok is ott tudjanak lenni és át tudják érezni a hangulatot, ami viszont ugye számunkra, rendezők számára azt jelenti, hogy tényleg nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most egy nagyon egyszerű számítást, ha végzünk, ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, nyugodtan mondhatjuk, és ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, igyekeznek ilyen nagyon minimális kiadásokkal megúszni a kirándulást, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ha most ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió euró, tehát tényleg csak ilyen nagyon egyszerű számítással, tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz azoknak a vállalkozásoknak, ahol ezek a költések végül lecsapódnak. Nyilván ezek elsősorban az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozások, nyilván elsősorban ugye szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozások.
2: Na most egyébként a főváros ebből mit profitál? Tehát ha most így belegondolunk, hogy az elmúlt években micsoda forrás megvonást kellett a fővárosnak elszenvednie, most egy ilyen rendezvényből jut-e a fővárosnak, vagy csak a szeméttakarítás marad?
3: Egyrészt ugye itt fővárosi vállalkozások és a fővárosban működő vállalkozások azok, amelyek elsősorban ezeket a bevételeket megkapják, az ideérkező látogatók költéseit. Nyilván ennek van adóvonzata is, akár ugye helyi adó, például ugye a szállás költségeknél, akár áfa, ami értelemszerűen központi költségvetésre tartozik, de ennek van komoly adóvonzata is, ráadásul egyébként nyilván a főváros által üzemeltetett vállalkozások, legyen az mondjuk a tömegközlekedés, tehát ezeket is használni fogják ezek az emberek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az nyugodtan kijelenthető, hogy a legnagyobb haszna egyébként nem csak Budapestnek, hanem tulajdonképpen Magyarországnak is, de elsősorban Budapestnek az az elképesztő imás hatás, amit ez az esemény a világban jelent. Tehát Budapest neve, és nem csak most a döntő napján, hanem gyakorlatilag az egész bajnoki szezonban folyamatosan forgott a világban. Ugye a Bajnokok Ligája minden mérkőzésén ott volt a felirat, hogy Road to Budapest, tehát hogy az út Budapestre, mert hogy ott lesz a döntő. Minden egyes közvetítésben, televíziós közvetítésben elhangzott többször Budapest neve, ezt nyugodtan kimerem jelenteni, mert néztem külföldi csatornán Bajnokok Ligája mérkőzést olyan nyelven, amit nem értettem, és folyamatosan megcsapta a fülem a Budapest szó. Tehát tényleg óriási ismertséget hoz ez a fővárosnak, és ez elsősorban a fővárosnak, hiszen Budapestet emlegetik. Márpedig ez mint turisztikai desztináció, mint befektetési célpont, vagy bármilyen más szempontból hosszú távon nagyon komoly előnyöket, nagyon komoly marketing értéket jelent a fővárosnak.
2: Na most ugye a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal a két döntőt játszó csapat, és ugye itt lesz ez a rengeteg szurkoló. Egy csomóan kint a szurkolói zónákban fogyni fog a sör rendesen, meg egyéb italok is. Mire számíthatunk egyébként az egyik vagy a másik győzelme esetén? Itt arra gondolok, hogy mennyire kell attól tartani, hogy az a pár ezer rendőr, aki ki lesz vezényelve, annak meggyűjjön a baja ezekkel a szurkolókkal.
3: Nyilván nagyon jól fel kell készülni. Ugye amikor legutóbb ilyen nagy futballeseményt rendezett Budapest és a Puskás Aréna az Európa Liga döntőjét a Sevilla és az AS Róma között, akkor is voltak összetűzések a spanyol és az olasz szurkolók között. Márpedig azért az angol és a francia szurkolók között ez még inkább elképzelhető. Tehát egészen biztos, hogy erre nagyon alaposan fel kell készülni. Nem véletlen, hogyha csak azt megnézzük, hogy a két csapatnak a tábora, a szurkolói zónája azért viszonylag egymástól messze van, és ráadásul a Puskás Arénának pont két ellentétes oldalán, tehát hogy még amikor mennek a stadion felé, akkor se találkozzanak lehetőleg. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon sok előkészület már ebbe az irányba mutat, hogy jól át van gondolva, és jól ki van találva, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de az biztos, hogy nagyon komoly rendőri figyelemre lesz szükség. Ugye jóval több rendőr lesz szolgálatban ezen a napon, mint bármikor máskor. Lesznek egyébként a két csapat otthonából érkező, tehát francia és angol rendőrök is Budapesten együttműködésben, pont azért, hogy bizonyos helyzeteket tudjanak kezelni. Tehát nagyon jó fel kell erre készülni, nem lehet kizárni, hogy történik valami, de azt gondolom, hogy most már azért van olyan tapasztalata Budapestnek és Magyarországnak, hogy komoly problémákat meg tudjon előzni, a kisebbeket meg helyben meg tudja oldani.
2: Na most azért az sem mindegy, hogy ennek a költségeit ki állja. Tehát, hogyha valamelyik csapat szurkolói elkeseredésükben, vagy akár a győztes csapat szurkolói örömükben elveszítik a kontrollt és károkat okoznak, erre van külön biztosítása a fővárosnak mondjuk, vagy általában egy-egy városnak? Itt a klubok állnak jót a szurkolóikért, vagy akár a futballszervezetnek is van erre forrása? Vagy ezt a rendezőváros úgyis 100 milliós bevétele lesz, illetve nem az ő bevétele lesz, ugye a 100 millió eurós bevételből csak egy töredék jut majd a fővárosnak. Szóval, hogy kiállja ezt? Van erre valami szabály?
3: Alapvetően ezt a rendezővárosnak kell állnia és megoldania, ugyanakkor nyilván például a biztosítás az egy lehetséges megoldás erre. Nyilván nem vagyok a szervezőbizottság tagja, nem tudom, hogy kötöttek-e ebben az esetben biztosítást, de gyakori megoldás egyébként a sport világában még ennél kevésbé triviális dolgokra is biztosítást kötni. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy volt ilyen, de nem kötelező. Ugye a két klubot akkor lehet bevonni az esetleges károk megtérítésébe, hogyha egyértelműen megállapítható az ő felelősségük, ezt az UEFA tudja megtenni, és az UEFA tud olyan büntetést kiszabni erre a két klubra, hogy abból esetleg fedezhető legyen a költség, vagy kifejezetten arra kötelezni a klubokat, hogy megtérítse a költségeket. Extrém esetben ugye valamilyen büntetőjogi eljárás is indítható, de nyilván ezeknél ugye mindig fontos a bizonyíthatóság, tehát az, hogy ténylegesen kitette melyik klubhoz tartozó, az nem esetleg valamilyen provokáció volt, tehát pont a másik csapat szurkolói, és így tovább, és így tovább. Tehát itt azért ahhoz, hogy jogilag például behajthatóak legyenek ilyen összegek, ahhoz nyilván nagyon sok körülménynek fenn kell állnia. Ezért is hangsúlyoztam ugye a megelőzés fontosságát, nyugodtan mondhatjuk, hogy az a költség, amit a rendőri készültségre és a megelőzésre költenek, az egy sokkal biztosabb befektetés, mint utána a károkat megtéríteni. Tehát a cél elsősorban az, hogy ne történjen semmi, megelőzzék ezeket a problémákat. Ha mégis történik valami, és valamilyen komoly károkozás történik Budapesten, akkor ezt alapvetően a városnak kell rendeznie, de még egyszer mondom, elképzelhetőek olyan esetek, hogy megfelelő felelősségre vonással akár a klubok, akár a szurkolók kártérítési kötelezettségét elő lehet idézni.
2: Na jó, hát elvittem ezt ilyen nem túl kellemes irányba, és hát azért mégiscsak a sportról érdemes itt beszélni. Milyen esélyekkel áll az Arsenal, illetve a PSG? Ön például kire tenne?
3: Hát természetesen nagyon kiegyenlítettek az esélyek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sok minden előfordulhat ezen a döntőn, de az, hogy annyira egyoldalú le legyen, amilyen például a tavalyi Bajnokok Ligája döntő volt, ahol ugye a Paris Saint-Germain 5-0-ra verte meg az olasz Intert, ez szinte kizárható, hogy ez most megtörténik. Én mindenféleképpen egy nagyon szoros, nagyon éles, nagyon kiegyensúlyozott csatára számítok, tehát itt tényleg akár egy gól, vagy lehet, hogy még egy gól sem fog dönteni, és tényleg a legvégsőig a 11-es rúgásokig is elmehetnek. A Paris Saint-Germain valamivel esélyesebbnek tűnik, tehát én is azt mondanám, hogy inkább a franciák fogják megnyerni ezt a döntőt, de nagyon szoros az eset, és ugye főleg azért, mert alapvetően az egyik oldalon van a franciáknál egy elképesztően erős támadó csapat, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a világ legjobb, legerősebb támadó játékát nyújtó csapat, a másik oldalon pedig pont egy olyan csapat, amelyik hihetetlenül jól tud védekezni és minden támadást megakadályozni, tehát ebből azért egy óriási taktikai harc és komoly csata alakulhat ki, ugyanakkor nyilván a futballban láttunk már nagyon sok meglepetést, az biztos, hogy szoros mérkőzés lesz, én a franciákat látom esélyesebbnek, de bármi történhet.
1: Szabados Gábor sportközgazdást hallották, szombaton tehát Bajnokok Ligája döntő a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain és az Arsenal együttese között. A pár is kétszer játszott már döntőt, egyszer veszített, egyszer pedig nyert, pont tavaly nyert egyébként, az Arsenal pedig egyszer volt BL döntős 20 évvel ezelőtt, akkor veszített. A pár is tehát a második címére készül, az Arsenal pedig az első Bajnokok Ligája győzelmére. 10 óra 26 perc van, 4 perc múlva fél 11-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén, előtte egy kulturális érdekesség.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
2: Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni a fővárosi állat- és növénykert éves látogató számát. Az intézmény szóvivője elmondta, hogy a helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget egzotikus növényekkel és különleges állatfajtákkal. Hanga Zoltán arról is beszélt, hogy a biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. A szóvivő szerint vannak elképzelések további lépésekről is, ilyen lehet majd az elefántok átköltöztetése a biodomban kialakított új szálláshelyeikre, vagy az oroszlánfókák számára kialakított új korszerű bemutatóhely beüzemelése és az oroszlánfókák átköltöztetése. Hogy pontosan mi lesz a következő lépés és mikor valósulhat meg, még nem tudják megmondani, ez több műszaki, illetve pénzügyi feltételtől függ, amit még nem látnak pontosan előre. Egy biztos, minél többen látogatják meg az állatkertet, annál jobbak lesznek a lehetőségek a továbbhaladásra, tette hozzá Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára.

0: Magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb híreket Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Begyújtották a képviselői tiszteletdíjak és juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. A vonatkozó javaslatot egyébként a Tisza két képviselőjének tudhatjuk. A parlamenti honlapon olvasható adatok szerint Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, és Kalászdi Kerekes Kinga nyújtotta be az előterjesztést. 40%-os csökkentés várható a tiszteletdíjaknál. A javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken a képviselői tiszteletdíj, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is a múlté lesz majd, ha elfogadják a törvényjavaslatot. Rakétákkal és drónokkal támadták Kuvaitot, ezzel egy időben az iráni forradalmi gárda megtorló csapással számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbelépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Iránt támadóként, egyelőre károkról vagy sérültekről sem számoltak be. A kuvait területén működő amerikai katonai objektum a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. Közös fegyvergyártása és kiterjedő biztonsági és védelmi megállapodást írt alá Londonban Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A Downing Street tájékoztatása szerint a dokumentum lehetővé teszi a két ország számára új generációs, összetett fegyverrendszerek közös kifejlesztését és gyártását, magas szakképzettséget igénylő munkahelyeket teremtve Nagy-Britanniában és Lengyelországban is. London és Varsó megállapodott abban is, hogy fegyveres erőik nagyszabású közös hadgyakorlatokat tartanak, a drón elhárító és az elektronikai hadviselés kihívásait figyelembe véve. Francia nukleáris védőernyő alá kerül Norvégia. Ezt a skandináv állam miniszterelnöke jelentette ki egy interjúban. Az 5,6 millió lakosú Norvégia tagja a NATO-nak, az Európai Uniónak viszont nem, ugyanakkor közös határa van Oroszországgal az északi sarkvidéken. Franciaország márciusban ajánlotta fel, hogy kiterjeszti a nukleáris védőernyőjét más európai államokra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partnerország elleni támadás francia atomválaszt eredményezhet. Norvégia, Lengyelország és Litvánia után részesült a francia atomfegyverek által biztosított védelemben. 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben, a mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt. A szövetségi betétbiztosítási vállalat jelentését a Reuters szemlézte, az adatok szerint a belföldi betétállománya a hetedik egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal emelkedtek. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai HP profitja. A személyi számítógépeket és printereket gyártó cég 11%-kal növelte nyereségét az elmúlt negyed évben. Az adózott profitja 450 millió dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 406 millióról, bevétele 14,4 milliárd dollárra erősödött.
1: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb indexek többsége lefelé megy, ez alól a német DAX és az olasz tőzsde a kivétel, amelyek inkább stagnálnak. A londoni börze 8%-kal megy lefelé, a francia CAC-ra 4%-del, a spanyol tőzsde szintén 4%-kal gyengül. A hazai értéktőzsde 8%-os mínuszban jár, 130.698 ponton a BUX, a forgalom 4.923 millió forint. 0,5%-kal emelkednek a MOL részvények, 3700

0: 170 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,3%-kal gyengül, 40.270 forinttal jár, a Richter 1,1%-os mínuszban 12.310, a Magyar Telekom 8%-kal megy lefelé 2.580, 3,2%-kal esnek a 4iG részvényei 2.238 forinttal jegyzik őket. Forgalmasabb még az Opus, amely 1,8%-os pluszban 332 forinton, 1,7%-kal drágul a Rába 2625 forint, csökken a Delta 1,1-del 54 forinton jelen pillanatban. A Durahouse részvényei 1,2%-kal erősödnek, 1260 forinttal járnak, az Essence papírjai 4,1%-os pluszban 960 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 70 fillért kell adni.
1: Időjárás jelentés.
0: Zavartalanul napos időjárás várható csapadék nélkül, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 Celsius fokot regisztráltak, a korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor, az adást Péli Nagy Kata szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor már M. Szűcs Péter számít a figyelmükre, további jó rádiózást.
1: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. Rakétákkal és drónokkal támadták Kuvaitot, ezzel egy időben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbe lépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Irán támadóként, és egyelőre károkról vagy sérültekről sem számoltak be. A Kuvait területén működő amerikai katonai objektum a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. Legalább 80 meghaltak, és többen megsebesültek az izraeli légi csapásokban éjszaka Libanonban. Többen közben holnap folytatódnak Washingtonban a megbeszélések az izraeli és a libanoni delegációk között. Most először egy asztalhoz ülnek a két ország katonai tisztviselői is, hogy megvitassák a biztonsági helyzetet. Libanon és Izrael áprilisban kezdett tárgyalásokba az Egyesült Államok közvetítésével. A vártnál erőteljesebben nőtt az amerikai HP profitja. A személyi számítógépeket és printereket gyártó cég 11%-kal növelte nyereségét az elmúlt negyedévben. Az adózott eredmény 450 millió dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 406 millióról. A cég bevétele 14,4 milliárd dollárra erősödött, az egy évvel korábbi 13,2 milliárdról. Kanadából is kaphat cseppfolyósított földgázt Németország néhány éven belül, ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollárért. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek. Az országgyűlési képviselői juttatások a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja a Tisza párt. A most benyújtott előterjesztés szerint a tiszteletdíj jelentősen akár 35%-kal is csökkenhet. A törvényjavaslat szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható kiadások 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefontérítés. Továbbá a budapesti képviselők eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os csökkenés mellett 130.838 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 5,6 milliárd forintot. Ma a blue chipek közül a MOL 6,1%-kal erősödött 3772 forintra, az OTP 1,2%-kal csökkent 40330 forintig, a Richter 1,3%-os mínuszban 12290 forinton áll, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2588 forintra. A 4iG 5,3%-kal került lejjebb 2190 forintra, az Opus 3,1%-kal erősödik és 327 forintnál jár. A Bitcoin 1,4%-kal csökkent 73250 dollárra és 99 centre, az Ethereum 1987 dollárért és 11 centért vásárolható a világpiacon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 39 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 93 fillér, egy svájci frank 387 forint és 89 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 94, a cseh korona 14 forint 63 fillérbe kerül. Egy angol fontért 410 forintot és 7 fillért kérnek a világpiacon, illetve a bankközi devizapiacon idehaza. A nyugat-európai börzéken kissé pesszimista a hangulat, a londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC40 0,5%-kal csökken, Milánó 2/10, Madrid 6%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,2%-kal drágult, 90 dollár 64 centre hordonként, a Brent jegyzési ára szintén hordonként 2,3%-os pluszban 96 dollár 46 centen áll.
0: Időjárás jelentés.
4: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel, 22 és 27 fok közötti csúcsokkal. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, a korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 28-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban az öröklődő genetikai eltérésekről lesz szó, illetve kifejezetten a Semmelweis Egyetem áttöréséről az embriókorban mesterséges megtermékenyítés közben kiszűrt SMA betegség kapcsán. Ezzel kezdünk tehát, majd egy nagyon precíz beavatkozás központú területről beszélgetünk, mert hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő terület, a szív elektromos rendszere lesz a témánk itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai Egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódnak a genetikai szűrés határai, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is ez az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
2: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
1: Igen.
2: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek a preimplantációs genetikai diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
1: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
2: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyag csíra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangó öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangva hordozza a beteggént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg, magzatuk beteg újszülöttjük. Itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
1: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
2: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-20-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, valamelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javasolja, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
1: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
2: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztrált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kursa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is, és a szülését is, végül is köldökzsinór, teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
1: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
2: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
1: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
2: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott, éppen ezért nyilván akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
1: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
2: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
1: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
2: Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet. Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jól tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon delíciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen. Tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a preembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi preembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi preembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált preembriókkal.
1: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznő, vagy aztán a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
2: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőségük lett volna a teresség megszakítást kérni.
1: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visz a beszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
2: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ez a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
1: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
2: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
1: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
2: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott preembriókat, és ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
1: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
2: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többszöri sikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
1: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja módja, hogyan lépjenek?
2: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. A házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
1: Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
2: A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az minden mutációk eltüntetése. Mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
1: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
2: Így van, több házaspárnál is van folyamatban. Asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát, ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatizmintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatiz mintavételnek jóval kisebb a kockázata. Jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző elvetettem.
1: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
2: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, én várható természetesen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Dr. Beke Artúr a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, szülész genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd egy nagyon precíz beavatkozás központú területről beszélgetünk, mert hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő terület a szív elektromos rendszere lesz a következő témánk. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: válség. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Rakétákkal és drónokkal támadták Kuvaitot, ezzel egy időben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbe lépése miatt történtek. Legalább 8-an meghaltak Dél-Libanonban az északai izraeli légicsapások miatt. Többen megsebesültek. Közben holnap folytatódnak Washingtonban a megbeszélések az izraeli és a libanoni delegációk között. Most először egy asztalhoz ülnek a két ország katonai tisztségviselői is, hogy megvitassák a biztonsági helyzetet. Kanadából is kaphat cseppfolyósított földgáz Németország néhány éven belül. Ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG, legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek. Az országgyűlési képviselői juttatások és a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja a Tisza párt. A most benyújtott előterjesztés szerint a tiszteletdíj jelentősen akár 35%-kal is csökkenhet. A törvényjavaslat radikálisan szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható kiadások 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 130.703 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6,1%-kal erősödött 3.772 forintig, az OTP 1,6%-kal csökkent 40.170 forintra. A Richter 1%-os mínuszban 12.330 forinton áll, a Magyar Telekom 2598 forinton 1,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 37 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 94 fillér, egy svájci frank 387 forint és 43 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal csökken, a párizsi CAC 40 4,1%-kal került lejjebb, Milánó 1/10, Madrid 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,2%-kal erősödött 90 dollár 62 centre, a Brent jegyzési ára 96 dollár 23 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,3%-os mínuszban 4392 dollárt és 60 centet kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nélkül, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, a korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Ez itt még mindig az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban, és milyen ma fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy

0: Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
1: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
0: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
1: Gyerekként sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
0: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
1: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
0: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
1: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
0: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
1: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmajori Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni. Katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
0: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
1: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulás az átlag populációban. És a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
0: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
1: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
0: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
1: igen,
0: érdemes
1: egy
0: ezt nézni.
1: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
0: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
1: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
0: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
1: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
0: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
1: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés, megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
0: hát meg élet-halál felett döntötök.
1: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű kliniken, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
0: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
1: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
0: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a
1: mostantól
0: felelősség.
1: A tiéd. Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
0: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
1: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
0: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
1: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
0: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
1: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
0: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
1: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
0: És nem is olyan régen, igen.
1: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal letéve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri a, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
0: Tehát egyfajta konzultációt
1: tud folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
0: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
1: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
0: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
1: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
0: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
1: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek, a vezetőhalálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Én megköszönöm a mai figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 3,6%-kal nőtt az amerikai bankok nyeresége az idei első negyedévben. A mutató elérte a 80,5 milliárd dollárt. A szövetségi betétbiztosítási vállalat jelentését a Reuters szemlézte. Az adatok szerint a belföldi betétállomány a hetedik egymást követő negyedévben emelkedett. A bankok céltartalékolási költségei a negyedév során 2,3%-kal nőttek. Kanadából is kaphat cseppfolyósított földgázt Németország néhány éven belül. Ehhez egy új terminált kívánnak építeni Brit Columbia tartományban, mintegy 20 milliárd kanadai dollár értékben. A tervezett mennyiség évente 1 millió tonna LNG legfeljebb 20 éven keresztül. A szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek majd. Az országgyűlési képviselői juttatások és a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja a Tiszapárt. A most benyújtott előterjesztés szerint a tiszteletdíj jelentősen akár 35%-kal is csökkenhet. A törvényjavaslat radikálisan szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható kiadások 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is. Csaknem 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZJA bevallásukat a május 20-ai határidőig. 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet az idén. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó napon pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. Rekordösszegű 6,6 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el az idei első negyedévben a Granit Bank. Ez 16,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi mutatót. A pénzintézet ügyfélbetét állománya 12%-kal 1604 milliárd forintra nőtt március végére, miközben a bankszektor 2,5%-os bővülést ért el. A lakossági szegmensben 30%-kal, a vállalatoknál 27%-kal több számla nyílt, mint az előző év azonos időszakában.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,7%-os csökkenés mellett 130.967 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,9 milliárd forintot. 0,5%-kal erősödött a MOL 3.774 forintra, az OTP 1,2%-kal csökkent 40.330 forintig. A Richter 1%-os mínuszban 12.330 forinton áll, a Magyar Telekom 0,3%-kal került lejjebb és 2.592 forinton jegyzik jelenleg a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 1,3%-os mínuszban 73.394 dolláron és 49 centen, az Ethereumot 1,5%-os csökkenés mellett 1.992 dolláron és 13 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 41 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 4 fillér, egy svájci frank 387 forint és 67 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 92 fillér, a cseh koronáé 14 forint 63 fillér, egy angol font 409 forintba és 87 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7, a frankfurti DAX 0,2, Párizs 0,3%-kal csökken, Milánó 0,2%-kal erősödik, Madrid 0,1%-kal került lejjebb. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,6%-kal erősödött 90 dollár 11 centre hordonként, a Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban 95 dollár 73 centen áll.
0: Időjárás jelentés.
4: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
5: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Rendhagyó lesz a mai adás, mert nem egyetlen könyvről beszélgetünk, hanem öt nagyon különböző témájú könyvről, amelyeket, mint majd halljátok, mégis érdemes akár együtt beszerezni és egymás után elolvasni. Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, és a Könyvhétre megjelenő új kiadványaikból ajánlunk most. A Könyvhét biztosan tudjátok, június 11-én kezdődik, és a szokott helyen a Vörösmarty téren lesz. Már is kezdünk, az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
6: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó, Kosztolányi János, az egyetemi kutatója a vállalati szervezet elméletnek. Ugye a transformáció az mindig valamiféle átalakítás, de ebben az esetben a transformáció az egy ilyen terminus technicus, tehát a transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, befogják-e, kell-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újra íródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye, mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon külön érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek, mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alap problémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll, tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállítva, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha ez jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktusabb. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti, és hát ugye tudjuk, hogy az életünknek a legnagyobb részét az sajnos nem a családi környezetben töltjük, hanem a munkahelyen.
5: Igen, a könyvben a külső transformációról és a belső transformációról is szó van, és azt is írja a szerző, hogy az, amit gondolnak róla általában, akár a cégeknél is, a vállalatoknál is, hogy ez egy lineáris folyamat, hogy erről szó nincs. És vajon az olvasók kap, mondtad, hogy gyakorlatias a könyv, de kap konkrét tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt másként csinálni, mint a szokás?
6: Igen, ugye itt van egy ilyen hálózatelméleti megközelítés, ami ezeknek a párhuzamosan megosztott hálózatok elméletének az alapjaira épül, és igen, ugye a párhuzamos folyamatok egymás mellé rendelt folyamatok, amelyek egymásnak adnak feedbackeket és kontrollt. Hát ez már egy ilyen business technologist megközelítés, ez egy üzleti technológus ebben a részében a Kosztolányi, és igen, konkrét tanácsokat is kapnak a vállalatok, hogy hogyan csinálják meg az átalakításokat úgy, hogy utána végén egyébként az ne bukjon el, mert hogy a Kosztolányi Jánosnak a felismerése az, hogy ezek a kísérletek, amikor ez egy ilyen szervezet önmagát megpróbálja átalakítani, hatékonyabbá tenni, nagyon sokszor elbukik, és akkor ugye konkrét pontokat mutat meg, hogy hol tud megtörténni az, hogy utána inkább elfelejtődnek, elúsznak ezek az átalakítási folyamatok.
5: A következő könyvünk James D'Acosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
6: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó, ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit másikra kicserélünk, hogy létrehozott ez a civilizáció, hogy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak. És ott mi az értéktároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben, ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenérték szolgáltatás, újfajta egyenérték szolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni, micsodát, például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan te rád van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok. Ez ebben a furcsa ilyen az alfa generációsok által uralt világban, ez egy nagyon nagy érték, hogy senki nem akar digitális lábnyomot hagyni maga mögött. És erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitel, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James D'Acosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
5: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
6: Itt kettős dologról van szó, amikor erről a könyvről beszélünk, és utána elmondom azt is, hogy került hozzánk. Hát ez 2 hónappal ezelőtt még nem volt ez a könyv a kiadó programjában. Ugye Egyrészt van az a, ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a, nem tudom, a bűneiket leleplező könyvek, ennek meg ugye azt tudjuk az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a délolaszokról, az ilyen bűnszervezetről szóló könyv. Tehát van egy érdeklődés, ez egy, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy nem tudom, mint egy ilyen szociográfia, vagy egy ilyen, mint egy ilyen riportkörnyvként elmondott dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is. Ez a könyv. Ugyanakkor meg az a, az alapfelismerése, hogy, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény. Ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy jé, hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv? Úgy olvasható, mint egy olyan üzleti tanácsadó könyv, amely arra buzdít, hogy a gyilkosoktól tanuljál. De ugye nem a gyilkosok itt a lényeg, hanem az, hogy ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, ugye már a figyelem gazdasági korszakában élünk, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezési, vállalatszervezeti kérdésekről van szó, és hogy került hozzánk ez a könyv egy menedzsment beszélgetésen a vezérigazgatónkkal valamivel kapcsolatban érveltünk, és így bemondta, hogy ahogy ő egyébként ebben a könyvben olvasta, és akkor ez egy érv volt egy szakmai diskurzusban, és én nem ismertem ezt a könyvet egyáltalán, és így utána néztem, és azt láttam, hogy ez megjelent már Magyarországon, különben 2017-ben, vagy 2018-ban, egy picurka kiadónál, ami aztán néhány év múlva tönkre ment, de hát mivel egy nagyon pici kiadónál jelent meg, meg valahogy így nem gondozták azt a piacon, úgy elsikkadt igazából, és akkor elővettük, megnéztük a szerkesztőségi vezető kollégával, és arra jutottunk, hogy hát ez pont nekünk jó lenne, ez ide való, ez tényleg lehet használni.
5: Üzleti
6: és akkor igen, és akkor utána mentünk, hogy most szabadok-e a jogok, és meg lehet-e csinálni, és hát mivel ugye korábban ki volt adva, akkor a fordítót meg tudtuk tárni, tehát ezt nagyon gyorsan ki tudtuk adni. Úgyhogy egy, mondom, néhány hónap ezelőtt mi se tudtuk, hogy lesz ez a könyv, most könyvhétre megjelenik. Tehát ez egy újra kiadása egy könyvnek. Egyébként antikváriumokon kívül nem volt már elérhető máshol, úgyhogy remélem, hogy ugye a HVG körül viszonylag sok üzletember olvasó van. Most ezt nem csak úgy kell érteni, hogy nem tudom, ilyen stratégiai befektető vállalkozók, egy csomó ember, aki mindenféle cégeknél dolgozik, de érdekli a gazdaság, vagy az, hogy működik egy nagyvállalati hierarchikus környezet, adott esetben hogy lehet életben maradni. Ugye sokszor erről is van szó a bűnszervezetek esetében, ez konkrétan fejlődést jelent, ha az ember hibázik, nem csak az, hogy beeszkalálják, és majd a következő bónusz fizetésnél egy kicsit rosszabbul jár, hanem ott az élet is be tud fejeződni. Emiatt aztán van egy ilyen izgalmassága, és ugyanakkor meg ad ilyen szakmai ismereteket is.
5: Ugye úgy indít a szerző, ez a Tom Wainwright, hogy egy nem túl bátor kommentátor, üzleti újságírót azzal bíznak meg, hogy tudósítson a föld legegzotikusabb és legbrutálisabb iparáról. Mexikóba érkezett 2010-ben, és aztán azt is mondja, hogy ez a kötet üzleti könyv drogbárók számára, de azt is megmutatja, hogyan lehet őket legyőzni, mert hogy a világ adófizetői 100 milliárd dollárnál is többet költenek egy évben az illegális kábítószerkereskedelem ellen vívott harcra, ezt idézem a könyvből. Szóval, hogy nem ünnepli őket tulajdonképpen, hanem hogy mondjam, egy utat is mutat az ő felszámolásukra.
6: Igen, ugye ezek a hagyományos bűnüldözésnek ugye a kogníció az első lépés, hogy meg kell ismerni azt, amit le akarsz győzni, és egyébként ugye az amerikai piacon véhetően a könyv ezen aspektusának egy erősebb hatása van, meg komolyabb jelentősége. Magyarországon inkább talán az analógiák miatt ez a nem kábítószerkereskedelemre tanítás, hanem az, hogy még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiben tudsz tanulni egyébként. Uh-huh. És hát nem a értelemszerűen nem a fegyver használatot, hanem a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák. Ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati, vagy bármilyen vállalati működésre. Ezekkel egy a magyar gazdasági életben dolgozó ember, aki valamilyen csapatokat vezet, itt találkozik, hogy valahogy szankcionálni kell, hogyha nem az történik, ami mondjuk a policykben van, az hogyan történjen, mondjuk úgy, hogy aztán ne akarjanak ők összefogva engem a föld alá tenni, mint a drogkárteleknél, megmaradjon az egyensúly. Mi az, amit kell engedni, hogy ugyanennek a dolognak a másik aspektusa, itt ugye ez egy fontos dolog, hogy az alkirályokat például mindig hagyják lopni. Azért, mert olyan nagy költségbe kerül az újabb, aki majd helyettesíteni fogja a kiképzése, az új lojalitásnak, hogy inkább, de ez mennyi legyen azt, mennyit igen, mennyit nem, szóval érdekes, izgalmas kérdések ezek, és ugye mivel a szürke zónáról szól, hát tulajdonképpen van benne egy csomó ilyen szürke zónás felismerés is, tehát ez mondjuk ez nem a belvárosi business school-oknak a megoldási készlete sokszor.
5: Tartunk most itt egy kis szünetet, Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője a vendégem, és a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszélgetünk. Mondom a három címet, amiről eddig szó volt, Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a fintech háborúi, és a legelső könyv a sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János. Néhány perc szünet itt a műsorban, aztán új könyvekkel visszajövünk.
1: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: 4 nap.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM

0: András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, ez sok ezer milliárd forintot jelent. Az országgyűlési képviselői juttatások és a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források erőteljes megvágását javasolja a Tisza párt. A most benyújtott előterjesztés szerint a tiszteletdíj jelentősen akár 35%-kal is csökkenhet. A törvényjavaslat radikálisan szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható kiadások 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottak kerete pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők részére eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is. Csak nem 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZJA bevallásukat. A május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet az idén. A nem végleges adatok szerint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó napon 158 ezeren. Ez napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards legjobb családi üdülőhely díját, Európában díját. A Visit Hungary tájékoztatása szerint a tó nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismerté a nemzetközi turisztikai piacon. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 131.165 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,1%-kal erősödött 3.780 forintra, az OTP 1,2%-kal csökkent 40.340 forintig, a Richter 0,6%-os mínuszban 12.380 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal került lejjebb 2.594 forintra. A Rába 1,7%-kal erősödött és 2.625 forintnál jár, az Opuszt 1,8%-os pluszban jegyzik 3.332 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 6 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 72 fillér, egy svájci frank 387 forint és 27 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,8, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 3,1%-kal csökken, Madrid 0,4%-kal korrigál lefelé, Milánó 0,2%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Alapvetően napos derült időnk lesz, 22 és 27 fok közötti csúcsokra számíthatunk eső nélkül, megélénkülő széllel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Ez itt a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője. A könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszélünk. Folytassuk most Luc Giulia könyvével, amelynek címe Robot nem pilóta. A mesterséges intelligencia még nem létezik.
3: Luc Giuliának a könyve az a mesterséges intelligencia típusú ilyen szoftveres megoldásoknak egy bizonyos részéről szól, és akkor azzal kapcsolatban mutatja meg, hogy mik ezeknek a szisztémáknak az elméleti határai, mondjuk, és ezen keresztül azt is elmondja, hogy mi az, amit várhatunk tőle, és mi az, amire nagyon jó, és mi az, amit viszont ne akarjunk tőle, mert azt elméletileg lehetetlen. Hogy ezt ugye gyorsan elmondom, hogy ki, mert abból könnyen érthető lesz ez az egész. A Luc Julia, ő

0: az Apple Siri projektjének volt a fejlesztési vezetője, amikor elkezdték legelőször a Siri-t, az viszonylag rövid ideig dolgozott ott, és akkor utána elment 9 évre a Samsung alelnökének, ahol már a mesterséges intelligencia kutatásokat vezette, majd pedig egészen most január végéig a Renault-nak volt a tudományos igazgatója, és azon belül is a mesterséges intelligencia kutatásnak a vezetője. Tehát az ő tapasztalatai azok nem egyetemi kampuszoknak a steril laborjaiból számolnak, de nem is a szilícium völgynek az überokos mérnökeitől, hanem a különböző iparágaknak a nagyon is gyakorlatias kérdés megközelítése felől, és ez a könyv, amiről szól, az az AI megoldásokon belül a generatív modelleknek és a generatív szoftvereknek a csoportja az, amelyeket vizsgál. Az eredeti címe ennek a könyvnek, olyan nehezen találtunk magyar címet, az eredeti francia címe ennek a könyvnek, hogyha szó szerint magyarra fordítjuk, akkor az úgy szól, hogy generatív, nem kreatív. Aha. Csak ezt nem lehetett egészen jól magyarba átültetni, és akkor a műfordítónak volt az a nyelvi leleménye, hogy ugye a robotpilóta az robot és nem pilóta. Tehát, hogy olyan magasrendű kognitív szellemi funkciókat, mondjuk, mint egy igazi pilóta, hogy nem lehet elvárni egy robotpilótától. Ugye a generatív AI megoldások azokat mondjuk egy egyszerű felhasználó a különböző ilyen művészeti alkotásokat létrehozó programokban ismeri meg. Képeket csinál nekünk, hogyha arra kérjük. Megadunk neki valami gyerekmondókát, és bármilyen stílusban ír egy dalt, megírja a regényt, a regényíró helyett, meg efféle dolgok. Ugye ez a úgynevezett generatív AI, és akkor ezek még, hát ezek kreatív területek, ugye itt mostanáig az történt, hogy ilyen humán intelligenciák a saját kreativitásuk felhasználásával hoztak létre produktumokat, és akkor most meg generálódnak ezek, és az ő kérdésfeltevése, a Luc Julia kérdésfeltevése, ő egyébként egy ilyen AI realista, tehát hogy nem igazából szkeptikus ő, hanem ilyen realistán próbálja megközelíteni. Szóval az az ő felismerésének az alapja, hogy a kreatív folyamatokban van valami nem algoritmikus, az ahogyan egy költő létrehozza a verset, az nem egy függvényhalmaz, illetve bizonyos értelemben az, hogy bizonyos szintig az, de aztán van benne valami olyan intuitív elem, olyan érzelmi faktor, ami részben nem algoritmusokba törhető, részben meg nem bírják ezek a szoftverek. Tehát nekik nincs olyan, nincs lelkük, nincsenek affekcióik leginkább, nincsenek emlékeik abban az értelemben, ahogyan egy embernek vannak emlékei az érzelmeivel átitatva. Tehát egy csomó olyan dolog, ami kell ahhoz, hogy az ember által létrehozott generatív produktum az valódi kreativitás legyen, és ezek a szoftverek, amelyek pedig ugye tudjuk, ha máshonnan nem, akkor Karen Howe-nak az OpenAI-ról szóló könyvben, hogy meg sem próbálják azt, hogy mondjuk, hogy modellezzenek egy emberi kreativitást, hanem itt igazából ugye 2016-ban a Sutskever meg a Sam Altman így rájöttek arra, hogy ezt nem tudják megcsinálni. Tehát, hogy fogalmuk sincs, hogy merre kellene menni, viszont kiszámolták, hogy a Moore törvény miatt igazából mennyi számítási kapacitásra van ahhoz szükség, hogy az ő szoftverük mégiscsak valami hasonlót emuláljon, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sok számítással pótolják, helyettesítik ezeket a pszichés, lelki, ezeket a humán tartalmakat, de mondja Luc Julia, hogy van, amit nem lehet számítása, tehát ez mindegy, hogy milyen számítási tömeget teszel mögé, emulálni bármit lehet, bármiről el lehet intézni, hogy úgy körülbelül úgy nézzen ki, de mondjuk a szellemtörténetben nem tud belépni, mert az valami más, az egy humán természetű. Erről szól a könyv, és akkor nagyon fontos ilyen gyakorlati megfontolások is vannak, amiket mondjuk egy magyarországi grafikus művész, vagy bármilyen alkalmazott művész, aki találkozik, az fel tud abban használni, hogy megérti, hogy őt miben tudja segíteni ez az AI környezet, és mi az, amit viszont ne is akarjon lenyomni a torkán, mert csak az idejét fogja pazarolni. A Luke Giulia különben össze érkezik hozzánk vendégségbe, és akkor majd személyesen is elmondja, hogy mi a baja neki a mesterséges intelligenciával. Hozzátartozik, hogy ez a tavalyi évben jelent meg, ugye nálunk most jön, de egyébként a nemzetközi szintéren a tavalyi évben jelent meg ez a könyv, és az idén, az első három hónapban azért a szilícium völgyből olyan kutatási eredmények jöttek ki, amelyek lehet, hogy hamarosan ezt a fajta megközelítést át fogják érni. Tehát, hogy ma már épülnek azok az új típusú modellek, amelyek, hát mint a Matrixban, amelyek már használják az emberi pszichéhez nagyon hasonló mechanizmusokat.
1: Felolvashatom az AI 7 mitoszát, ami benne van a könyvben, mert szerintem ez is olyan, ami megragadhatja az olvasók, a potenciális olvasók figyelmét. Azt írja itt a harmadik fejezetben a szerző, hogy van a 7 mitosz, tehát a generatív AI-hoz kapcsolódóan. A nulladik mitosz az, hogy originális, tehát eredeti. Az első, hogy érti, amit mond, és gondolkodni is képes. A második, hogy az AI egy rejtélyes fekete doboz, a harmadik mítosz, hogy az életünkre tör, a negyedik mítosz, hogy objektív, az ötödik mítosz, hogy felszámolja a munkahelyeket, a hatodik, hogy képes mindent megtanulni, és a hetedik, hogy jóságos és sosem hibázik. És ez azért érdekes, mert egyre többet hallani, hogy micsoda érzelmi kötődés alakul ki az AI-ok általában emberekben, amit számomra teljesen érthetetlen, de minden esetre én úgy éreztem, hogy a generatív AI használhatóságáról sok szó van, mennyiben segíti a kreatív folyamatot, de hogy még egy csomó minden mást is helyre tesz.
0: Neki van egy ilyen általános gondolkodás a gépek és az ember közötti viszonyról, tehát hogy ez biztos, hogy így van. Nekem ennek a könyvnek az olvasása közben is, meg mi azért elég sok ilyen könyvet adunk ki az utóbbi időben, az jutott eszembe, hogy az igazán fontos dolgokat hamarosan nem a Luke Giuliáktól kell megtanulni véhetően, hanem elő kell venni az elmúlt 35-40 évnek a sci-fi irodalmát, mert hogy az, hogy milyen elméleti, milyen társadalmi problémákhoz vezetnek az ilyen típusú új jelenségek, arról az eszközök megjelenése előtt már évtizedekkel gondolkodtak nagyon-nagyon okos emberek, és egy csomó meglátás született, csak az most még nincs az a tudás becsatornázó ebbe sem az akadémiai, sem az üzleti világba, úgyhogy ez egy fontos dolog lesz. Na most jó is, hogy fel is olvastad, mert hogy van egy olyan pont, ahol szinte bizonyosan tudható, hogy az élet meg a világ a Luke Giuliának ezt a megállapítását meghaladta. Ugye az a mítosz, hogy az életünkre tör az AI, ugye ez az AGI, ez a domináns szuperintelligencia, ez nem született még meg, de hát, hogy a szándék megszületett, azt meg tudjuk egy másik könyvből, amit szintén a HVG adott ki most év elején. Ugye van az 500 legfontosabb technológiai vállalat az Egyesült Államokban, na azok közül, ez egy ilyen fontos lista, amelyik a legnagyobb mértékben fejlődik jelenleg, az a Palantir nevű vállalat. A Palantir az a gyűrűkurában az a kémkő, az a látókő, amivel mindenhová be lehet lesni. Na, hát a Palantirnak az a sző tudománya, hogy olyan típusú megfigyelő rendszereket épít, amelynek nem voltak korábban, illetve az összesen 5 terméke van az egész cégcsoportnak, és az egyik terméke az a eszköz és tudás csoport, amely már emberi beavatkozás és részvétel nélkül képes geopolitikai helyzetet elemezni, katonai döntést hozni, azt megtervezni és végrehajtani, és már nem kell hozzá, tehát ez a klasszikus Skynet. És azért ez fejlődik a legjobban, mert önti a dollár 100 milliárdokat bele az amerikai kormány ebbe a vállalatba. Ennek a vállalatnak külön az a Peter Thiel a tulajdonosa, aki a Facebook mögött is nagyon fontos befektető volt, meg aki benne volt az OpenAI-ban is, tehát egy ilyen központi guru. És a vállalatnak a CEO-ja, a vezérigazgatója, az Alexander Karp, technológiai köztársaság címmel megírta, hogy akkor szerinte ezeknek az AI vállalatoknak mi a dolguk. Erről most nem beszélünk, de ez megjelent néhány hónappal ezelőtt, februárban, és az a CARP-nak a felismerése, hogy a szilícium völgy évtizedekig azzal a társadalmi konszenzussal működött, hogy voltak a társadalom irányítók Washingtonban. Ők szépen összegyűjtötték, hogy mik a társadalomnak a technológiai igényei, majd a világ legjobb mérnökei a szilícium völgyben ezeket a megoldásokat legyártották, és ezzel jobbá tették a társadalmat. És akkor azt mondja a Palantirnak a CEO-ja, az Alexander CARP, aki írta ezt a Technológiai Köztársaság című könyvet, hogy ez már úgy alakult át, hogy a szilícium völgyben a világ legjobb mérnökei, azok vicces macska videókat kiszolgáló eszközöket fejlesztenek, miközben a világ egyéb legjobb mérnökei Kínában fegyvereket fejlesztenek, és akkor azt mondja CARP, hogy na vagy visszatérünk oda, hogy a legjobb mérnökök hasznos dolgokat csinálnak a hülyeség helyett, vagy pedig jön Kína, és mindent letarol, és akkor azzal fejezi be ő a könyvét, hogy ezt a felelősségét ő felfogta, és na majd mi megmutatjuk, hogy... Na most ebből a könyvből maga a Palantir egy néhány héttel ezelőtt egy 22 pontos ilyen manifestót, egy ilyen kivonatot hozott létre, ami egy ilyen kiáltványként közreadták. A magyar sajtón is végigfutott, mindenhol azzal a címmel szemlézték, hogy a technofasizmus kiáltványa. Tehát, hogy nem, hogy domináns, hanem tényleg egy rendkívül agresszív, ilyen fasisztoid gondolat van a legnagyobb ilyen AI eszközök fejlesztői mögött, amivel hát lesz társadalmi feladat hamarosan, tehát ezeknek a csoportoknak, vállalkozóknak, üzleti, akármi tényezőknek véhetően valahogy valakinek el kell magyarázni, ja, hogy őket nem választotta meg senki sem, tehát hogy nekik nem felelősségük, nem lehetőségük az, hogy megmondják, hogy milyen legyen a világ, mert azt igazából választott vezetőknek kellene megmondani, úgyhogy az AI, ha önmagában lehet, hogy a Luke Giuliának abban továbbra is igazol, hogy az nem akar az életünkre törni, de hogy azok se akarnak-e, akik egyébként ezeket fejlesztik, ez bizonyos pontokon azért bennem így kétségeket ébreszt. Ugye a Luke Giulia a generatív részével kapcsolatban kvázi egy ilyen művészeti megközelítésben azt próbálja megértetni, hogy az soha nem lesz egy eredeti műalkotás, ami kijön, nem tudom, ezekből a szoftverekből. Ugyanakkor mondjuk én a környezetemben látom, hogy hogy már nagyon sokan hallgatnak olyan lejátszási listákat, amik ilyen AI szoftverek feldolgozásokat csinálnak, nagyon ismert dalokból, és aki hallgatja, sokszor nem is tudja, hogy az az, meg nem is érdekli igazából, hiszen ő a metrón utazik közben, fel akar készülni a napjára, erre a nagyon strukturált életmódra, amiben élünk, egy kicsit ki akar lazulni, vagy kocog, és közben akar valami, és az neki mindegy, hogy abban az értelemben, hogy Luke Giulia az eredetiséget megfogja, eredeti vagy nem, a funkcióját betölti. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy itt már tud helyettesíteni egy csomó olyan dolgot, amit korábban csak emberalkotott dologgal lehetett elvégezni.
1: És a filmekről még nem is beszéltünk, hogy mennyi mindent helyettesít. Amit elmondtál, az előbb gondoltam, hogy keresek egy frappáns átkötést, de mondjuk amire nagy szükségünk van, az a téma, amiről a következő könyvetek szól, mármint a következő, amiről beszélünk, és ez is a könyvhétre jelenik meg, a merészség mikéntje, a mindennapi bátorság tudománya. Hogy amit mondtál, az elég riasztó, és bátorságra mindenképpen szükség lenne. Mi miatt adtátok ki ezt a könyvet? Most miért gondoltátok, hogy ez kell?
0: Rancsai Gulati, a könyvnek a szerzője, ő ebben a hónapban a vendégünk is lesz Magyarországon.
1: Mikor?
0: Ő a május 28-án este a Műegyetemnek a Gellért téri kampuszán fog fellépni. A Rancsai Gulati előadást tart erről a könyvről, illetve ennek a könyvnek a témájáról, vagy hát egy ilyen keynote speech, egy ilyen rövidke előadást, igen, és utána pedig a Sauer Tamás fog beszélgetni vele, illetve a PricewaterhouseCoopers-nek a ügyvezetőjével döntéselméleti kérdésekről. És ez a Rancsai Gulati, ő a világ talán legfontosabb, legismertebb üzleti egyetemének, a Harvard Business School-nak az egyik ilyen vezető kutatója, és nagyon is kapcsolódik az előzőekhez egyébként. Ez az egész kérdés. Biztosan emlékszel te is arra a jelenetre, amikor a Matrix újra töltve című filmben a Neót, az egyik ilyen fő mesterséges intelligenciával beszélget, megpróbálja megérteni, hogy mit csinálnak és mit akarnak a gépek, és azt a mondatot mondja ki, hogy a probléma a döntés. És ebben a megállapításban, hogy a probléma a döntés, az a felismerés van benne, hogy itt van a különbség a gépi folyamatok meg a humán folyamatok között. Ugye arról van szó, hogy a természetben, és ez itt a természet jelenti akár a technológiai természetet is, kétféle folyamat tud lenni. Vannak a determinisztikus folyamatok, meg vannak a random folyamatok. De nincs szabad döntés. A természetben nincs szabad döntés. A természetben valami vagy random, vagy determinált, de az a fajta dolog, amit mi megélünk, hogy igazából van valami megmagyarázhatatlan dolog, ami alapján mi szabadon döntünk, akár a sorsunkról, akár a környezetünkről, vagy bármiről, amire hatással vagyunk, az nem megmagyarázható sem gépi, sem természettudományos környezetben, hanem a döntés az, ami a humánumnak az igazi specifikája. Tehát, hogy ez az, ami csak az emberben van. És a Rancsai Guláti az, hát egy speciális környezetben, meg speciális megközelítésben, de azt vizsgálja, hogy hogyan születnek meg ezek a döntések, és ugye hogy jelenik meg a döntés egy vállalati környezetben? Hát kockázatként, ugye? Mert hogy egy vállalati környezetben a döntésben mindig a következmény az érdekes, és a kérdés úgy tevődik fel, hogy megmerek hozni egy változtatást jelentő döntést, azért, mert hogy az a prognózisom, hogy ez majd valami hatékonyságot, jóságot, plusz eredményeket fog hozni, vagy pedig nem hozom meg, mert azoktól a kockázatoktól viszont, azoktól a negatívoktól, amik befél, azoktól félek. És azt elemzi első körben, hogy hogyan történik az előnyöknek és a kockázatoknak az elemzése, hogy miért van az, hogy egy csomó esetben a döntéshozók nem mernek megtenni a változáshoz vezető lépéseket, azért, mert nem megfelelően mérik fel a kockázatoknak a súlyát, és utána pedig arra jut, hogy igazából a jó kockázatelemzés, ami az ő megközelítésében a merészség, tehát hogy megmerem tenni, az nem egy velünk született dolog, meg az nem, hanem az egy tanulási folyamatnak a része, és egy ilyen, itt már nem csak üzleti technológia van, hanem ilyen spirituális akármicsodáról is van szó, mert hogy ez a folyamatos önformálás, amit az ember végez az ő megközelítésében, az egy olyan önismeretet épít fel, amely önismeretre építve könnyebb a külső környezetünknek a kogníciója és a megítélésön annak, hogy hol van az a pont, amikor még tudom vállalni a kockázatokat. És akkor ez igazából vezetőknek egy ilyen tanító program, egy ilyen fejlődési program, tehát hogyha így közelítjük meg, akkor valójában a sikeres transformációnak az üzleti pszichológiai hátterét teremti meg. Ugye a Kosztolányi elmondja, hogy ezt hogy kell megcsinálni, igen ám, de nem merek belevágni, mert attól félek, hogy akkor bele fogunk bukni. A Rancsai Gulát elmondja, hogy hogy készítsd fel magad ahhoz, hogy egyébként azokon a folyamatokon, amiket a Kosztolányi azokon merj végigmenni, és tudják közben olyan magabiztos lenni, hogy a félelmeid, a szorongásaid, az egyébként a racionális döntéseidnek a minőségét ne rontsák le.
1: Tehát akkor a könyvhéten a standon a Kosztolányi János transformációról szóló könyve, és ez így együtt.
0: És ez nem is véletlen, hogy együtt jött, hanem igazából mi magunk is ilyen micsodákban, ilyen lányokban gondolkodunk, ilyen egymásból következő, vagy egymást támogató tartalmakban, és pont ez, amikről most beszéltünk, az AI, meg ez a két vezetéselméleti könyv, ezek valahogy így egymást is tudják segíteni, vagy abban bízunk egyébként, hogy akár ugyanaz az olvasó az ő szakmai életének a különböző területén az egyikből is tud segítséget kapni, meg a másikból is, és akkor ezek valahogy így összekapcsolódnak.
1: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok, ebben a fél órában Rangyai Gulati, a Merészség mikéntje, a Mindennapi Bátorság Tudománya című könyvét ajánlottuk, előtte pedig Luke Giulia, Robot nem pilóta, a Mesterséges Intelligencia még nem létezik című könyvéről volt szó. Ezek tehát a június 11-én kezdődő könyvheti standokon szintén megtalálhatók lesznek, csak úgy, mint az a három, amiről a szünet előtt beszéltünk. Érdemes újra hallgatni a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján ezt a beszélgetést, csak azért, hogy könnyebben válaszhassatok. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
6: Egy óra múlt fél perccel jó napot kívánok a szerkesztő Lakatos László nevében is köszöntöm Önöket. Az elkövetkezendő mintegy 30 percben jönnek a első körben a legfrissebb hírek, aztán pedig egy kicsit szemezgetünk egyebek között arról, hogy 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban. A munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot. Szó lesz még arról is, hogy a lakosság optimistább a jövőt, illetve mint a vállalatok. Ez a GKI gazdaságkutató májusi konjunktúraindex felméréséből derült ki. Ezekről beszélgetünk egyebek között, és természetesen jönnek a hírek, az időjárás és a sport, mert a sportban sosem elég, megnyitott egyébként a Champions Fesztivál a Hősök terén. Rengeteg látogató van már most a helyszínen, és ki lehet próbálni különböző kispályás focikat, ott van kint a BL trófea, és ilyen kis finomságok, ez csak egy kis színes, de természetesen jó kis program lehet, akár délután, akár egészen hétvégén a gyereknap alkalmából is kivinni a gyerekeket. Na de, most jönnek a legfrissebb hírek, amelyeket Németh László állított össze, tartsanak velem a folytatásban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Pétert kétnapos látogatására elkísérte Kálmán András pénzügyminiszter, Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormány főhangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, ez sok ezer milliárd forintot jelent. Az országgyűlési képviselői juttatások és a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források erőteljes megvágását javasolja a Tisza párt. A most benyújtott előterjesztés szerint a tiszteleti jelentősen akár 35%-kal is csökkenhet. A törvényjavaslat radikálisan szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható kiadások 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottak kerete pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők részére biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselő számára eddig havi 2500 km-nyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret is. Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településeken élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak. Négy és fél éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban, a munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 fő volt. Ez 55.000-es visszaesés jelent az egy éve korábbi adathoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélkülieknek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatok az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye, és a trendek a következő időszakokban sem változnak. Regős Gábort hallják.
1: Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapra a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet. Pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el, a demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
6: A lakosság optimistább a jövőt illetően, mint a vállalatok, ez derült ki a GKI gazdaságkutató májusi konjunktúraindex felméréséből. Ez a trend egyelőre a választások utáni mézes hetek és a kormányzati ígéretek fényében nem meglepő. Nem véletlen, hogy a fogyasztói bizalmi index májusban 5,5 éves csúcsára emelkedett. Ugyanakkor a cégek még nem árazzák be ezt az optimizmust, az üzleti bizalmi index mínusz 8,5-ről mínusz 8,8 pontra esett. Monár Lászlót a GKI vezető kutatóját hallja.
7: Ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott. De ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg. Ami a saját személyes jólétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Érték Tőzsde részvényindex a BUX 7%-os csökkenéssel 130.890 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A vezető részvények nagyrészt mínuszban, kivéve a MOLT, az 0,5%-kal emelkedik. 3770 forinton a részvény. Az OTP 1,4%-os mínuszban 40.260 forinton, a Richter 9%-ot gyengült 12.340 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,5%-ot esik 2588 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, leszámítva a Milánót, ott 1,5%-os pluszban a tőzsde. London 1,1%-ot, Frankfurt és Párizs és egyébként Madrid is 0,5%-ot esik. A fél időben majd részletesen beszélgetünk a tőzsdei állásokról. Most pedig arról, hogy csak nem 300.000-en hagyták az utolsó két napra az eszi a bevallásukat. A május 20-ai határidőig mintegy 3 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, egészen pontosan 2.700.000-en, ez 40.000-en haladta meg a 2025-ös szintet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,5 millió adózónak készített eszi a bevallási tervezetet az idén. A nem végleges adatok szerint 1,7 millióan döntettek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó napon 158.000-en. Ez napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forinttal olcsóbban szinte semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte nincs elérhető lakóingatlan, pedig 5 éve még 21 milliónál kezdődött a kínálat. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintnál indulnak a lakásárak. Országos ellenőrzést indította az építési termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd.
0: Időjárás jelentés.
6: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél azonban megélénkül, a hőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő, a fővárosban most egyébként 23 fok van, és megdőlt a fővárosi meleg rekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Drónvédelem alatt készül majd az angol labdarúgó válogatottan világbajnokságon. A brit sajtó szerint az intézkedést a kémkedés megelőzése miatt vezették be. Az edzéseken olyan vadászdrónokat is használhatnak, amelyek képesek elfogni és hatástalanítani az idegen drónokat. A rendőröket emellett drónzavaró berendezésekkel szerelik fel. Az angol válogatott Kansas Cityben készül majd, a csoportkörben Horvátországgal, Gánával és Panamával találkozik. Végül pedig arról, hogy részt vehet a világbajnokságon a kongói demokratikus köztársaság válogatottja. A kongói szövetség szerint a FIFA is megerősítette, hogy a delegáció megfelel az ebola járvány miatt előírt amerikai egészségügyi szabályoknak. Korábban felmerült, hogy a csapat tagjainak 21 napos elkülönítésre lehet szükségük a beutazáshoz. A válogatott ezért lemondta a kinshasai edzőtábort és Belgiumba helyezte át a felkészülést. A kongói demokratikus köztársaság június 17-én Portugália ellen kezdi meg a szereplést a világbajnokságon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
6: Egy óra múlt 11 perccel. 4 éves csúcsra ugrott májusban a Magyar Bizalmi Index a parlamenti választások után az áprilisi mínusz 10,7-ről mínusz 6,7 pontra. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a májusban a fogyasztók hangulata javult nagyot, ez az index egy hónap alatt 16 pontot erősödött. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága is érezhetően javult, ugyanakkor a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága nem változott. A GKI vezető kutatója szerint a lakosság optimizmusra egy ideig még kitarthat, de az üzleti szféra még bizalmatlan a kormányzati ígéretek felé. Monár Lászlót Kovács Gergő kérdezte.
8: 4 éves csúcsára jutott a GKI konjunktúra indexe májusban. Ugye ez azt méri, hogy a lakosság és az üzleti döntéshozók mennyire optimistán látják a jövőt. Most ebben nem nehéz belelátni, hogy volt itt azért egy kormányváltás. Ez a megelőlegezett bizalom inkább az üzleti döntéshozók vagy a lakosság részéről jött?
7: Hát egyértelműen a lakosság oldaláról gyakorlatilag 16 éves csúcsot döntött meg az emelkedés mértéke. Hát ez ugye érzékelhető abból is, hogy viszonylag nagy többséggel választották meg a jelenlegi kormányt, tehát akik arra szavaztak, vagy később úgy gondolják, hogy már oda szavaznának, akkor nyilván rendkívül optimistán látják, hogy mi várható a kormánytól. Persze ebben vannak erős illúziók abban a tekintetben, hogy majd az EU-s források itt mindent megoldanak, és így mindenre jut majd pénz, amire eddig nem jutott, de ez leginkább ott érzékelhető, hogy a legnagyobb mértékben azért az ország jövőbeli gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás ugrott meg, ami a saját személyes jó túlétre vonatkozik, abban azért jóval kisebbek voltak az emelkedések, de ott is voltak.
8: Igen, amit említett, hogy a fogyasztói bizalmi index az egy hónap alatt 16 pontos javulást mutatott, ami hát a legnagyobb havi növekedés, amit valaha mértek. Ezek szerint ennek fényében, kormányváltás fényében, ennek a hangulatában ez akkor talán nem lesz annyira tartós dolog, tehát ez egy ilyen tipikus választások utáni effektus, ami hirtelen jön, aztán hamar lecseng?
7: Igen, hát ez általában itt szokott lenni, hogy ahogy jönnek a dolgos hétköznapok, kiderülnek, hogy mégse annyira gyorsan mennek a dolgok, mint amit reménykednek az emberek, nyilván ez valamit majd erodál ezen a szinten, de hát valószínűleg azért az optimizmus még azért jó ideig velünk marad, főleg, hogyha pozitív hírek érkeznek, például az EU-s forrásokról, vagy a helyreállítási alappénzeiről, mert való igaz, hogy ez mind-mind javítja a költségvetés helyzetét, és bizonyos szempontból olyan ágazatok helyzetét is, mint az egészségügy, oktatás, szociális szféra, vagy a kulturális szféra, amik ki voltak véreztetve az elmúlt 16 évben.
8: Meg hát, hogyha a lakosság ennyire optimistán látja a saját következő 12 havi pénzügyi helyzetét, az azt jelenti, hogy többet és bátrabban fognak költeni talán, tehát talán valamennyire lehet abban reménykedni, hogy növekszik a fogyasztás, ami nyilván nem hátrányos a gazdaság szempontjából.
7: Itt illúziók vannak. Én azt gondolnám inkább, hogy a fogyasztó annyit költ, amilyen van. Na most attól, hogy optimistában jövőt illetve még egyáltalán nem biztos, hogy több pénze van, amit elkölthetne. És itt ez a fő gond, hogy a magyar társadalom végletesen ketté szakadt az elmúlt 16 évben, a társadalom kétharmada az hónapról él, nincs megtakarítása, vagy minimális megtakarítása van, tehát nem mondjuk egy 100 000 forintos tétel már majdnem anyagi csődöt jelent, és van egy szűk réteg, aki viszont az a kérdés, hogy most Kámban nyaral-e, vagy New Yorkban. Tehát ezek azért azt is jelentik, és az látszik egyébként a jövedelmi adatokon nagyon világosan, hogy attól, hogy optimistán valaki még egyáltalán az, hogy többet költ, mert nem azért nem költ, mert hogy pessimista volt eddig, és inkább megtakarított, hanem azért, mert nem volt miből költeni. Ebben egyébként nyilván lesz változás, és ebben az értelemben persze megalapozottak azért a várakozások, hiszen lesz egy nyugdíjas kiegészítő juttatás, ha igaz, ilyen 200 ezer, illetve 100 ezer forint értékben valamikor az év vége felé, ami gyakorlatilag majdnem egy havi nyugdíjjal ér föl a legalacsonyabb nyugdíjaknál, a fölöttieknél meg egy fél havi nyugdíjnak megfelelő összeg, tehát azért az elég jelentős tétel, illetőleg hát a minimál bér adómentessége, illetve a medián bérig terjedő adócsökkentés, azért az nyilvánvalóan megint csak a legalacsonyabb jövedelműek esetében jelent többlet forrást, és ők valóban el fogják költeni ezeket a pénzeket. Tehát ebben az értelemben van alapja is ennek a optimizmusnak.
8: Tehát az látszik, hogy a vállalkozások és a lakosság körében azért kinyílt egy ilyen olló, így a jövőbe vetett bizalmat tekintve, viszont mi a helyzet a különböző szektorokra, hogyha lebontjuk ipar, építőipar, kereskedelem, szolgáltatások, ezeknek az esetében hogyan változott ez az index?
7: Valamelyik nőtt, valamelyik csökkent, de alapvetően inkább én azt mondanám, hogy ezen a szinten ugye ez egy mínusz 100 pluszágas skála, tehát 200-as skálán mérjük, tehát egy-két pontos elmozdulás fölfelé, lefelé az inkább stagnálást mutat. Ami nyilván az ágazatok helyzetét illeti, ott a különböző ágazatoknál teljesen különböző piaci helyzetek szembesülnek. Tehát például a kereskedelem esetében a hazai nem multinacionális láncokba tartozó kereskedők szenvednek. Hát ugye egyértelműen ők azért a hazai piacra dolgoznak, tehát magyarul a fogyasztó elkölthető pénzét használják ők. Ebből meg azt következik, hogyha viszonylag alacsony szintű, vagy kevésbé nő, akkor nyilván az ő lehetőségek szűkülnek, és ilyenkor az árrésstop, vagy a különböző kormányzati korábbi beavatkozások csökkentették az ő árrésüket, és hiába nem vonatkozott rájuk, hiszen a verseny miatt muszáj volt nekik is csökkenteni az árakat, ami azt jelenti, hogy rendkívül sokan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, ami abból is látható egyébként, hogy folyamatosan szűnnek meg most már az élelmiszerboltok is. Szolgáltatások egy kicsit más, a szolgáltatásokban Magyarországnak vannak viszonylag jelentős exportkapacitásai, amelyek azért stabilizálják a szolgáltatási szektort, de azért jellemzően itt is a belföldre termelők azért szenvedtek eddig, a külföldre termelők pedig azért fognak most szenvedni, mert hirtelen megdrágultak, hiszen a forint erősödése egy olyan szektorban, ahol a költségek 40-60% a bérjellegű, és a bérek nem csökkennek, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a forint erősödésével párhuzamosan egyre drágábbá válnak ezek a szolgáltatások. Tehát kérdés, hogy van-e benne akkora üzleti potenciál már, mint profit, amelynek a terhére ez a költségnövekedés elszámolható. Tehát megéri-e még ez a tevékenység, vagy esetleg itt is átstruktúrálás lesz, és olyan helyre mennek át, amelyek alacsonyabb bérköltséget eredményeznek euróban.
6: Az elmúlt percekben Monár Lászlót, a GKI vezető kutatóját hallották, akit Kovács Gergő kérdezett.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
6: Na hát ezt mi most jól megtekintjük, 13 óra 18 perc van. Első körben kezdjük a hazai értéktőzsdével, amely 7%-ot korrigál lefelé 130.918 pontig. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a MOL emelkedik 0,5%-kal 3770 forintra. 0,5%-os mínuszban a Magyar Telekom 2588 forinton, 9%-a gyengül a Richter 12340 forintig, és 1,3%-ot esik az OTP 40290 forintra. A prémium kategóriában még a 4iG 7%-os mínuszban 2296 forinton, gyengül még a cikk Pannonia 7%-kal, a Pannergy 4%-kal, és egyébként a Cvak is 3%-kal. Erősödik az Akkóf 4%-kal, az Alteo 6%-del, az Ány 3%-del, az Appenin 1%-kal, a Beef 1,8%-kal, az Autovallis stagnál. A Dunahouse részvényei 2%-os pluszban, a Graphisoft Park szintén ennyivel van följebb, az Opus részvények 1,1%-ot emelkednek, a Rába 3,1%-on realizik, az plusz pedig 7%-os, a Waberers pedig 1,5%-os pluszban van. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 20 fillért kérnek. A svájci frank egész jó áron van, de egy picivel most erősebb a svájci deviza, mint a magyar. 387 forintot és 90 fillért kell adni egy frankért. A cseh korona 14 forint 60 fillér, a lengyel zloty pedig 83 forint 90 fillér. Eurozónán kívül az angol font 410 forint és 30 fillérbe kerül. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1608. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol nagyrészt mínuszban az indexek, kivéve Milánót, amely 2%-ot erősödik. 1,2%-kal gyengül London a FTSE, 0,5%-ot esik a DAX Index Frankfurtban, a Kakaron Párizsban, és egyébként a madridi IBEX is. Ázsiában nem volt jó a hangulat a kereskedést illetően. A térségben irányadó tokiói Nikkei 0,5%-ot esett, a hongkongi Hang Seng 1,3%-ot gyengült, Indiában a Sensex 0,2%, Szingapurban pedig 0,8%-ot esett a mutató, a Shanghai Composite zárt pluszban 0,1%-kal. Az olajárakat illetően az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordóként $91.20, a Brent $97.10-be kerül. Az arany most jelenleg $4384.70-en, egy 1,5%-os mínuszban, a platináért $1889.70-et, a palládiumért $1412.80-et, az ezüstért $73.40-et, a rézért pedig $6.30-et kell adni. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára a június végi szállítása most egy 4,4%-os emelkedéssel áll. Egy megawattórányi gázért 48 eurót és 40 eurócentet kérnek. Ez a helyzet jelen állás szerint.
0: Monitor.
6: 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban, miközben a munkanélküliek száma továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 fő volt. Ez 55.000-es visszaesést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. Ekközben 216.000-en számítottak munkanélkülinek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatokat az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye. Regős Gábort Lakatos László kérdezte a részletekről.
9: A KSH legfrissebb adatai szerint csökkent a munkanélküliek száma áprilisban az előző hónaphoz képest, viszont a foglalkoztatás is csökken. Tulajdonképpen akkor itt a népesség fogyása látszik az adatokból?
1: Mindenképpen igaz az, hogy csökken a foglalkoztatás. Ha ezt az áprilisi adatot nézzük, akkor 4.619.000 fő volt a foglalkoztatottak száma, de egy hónap alatt 27.000 fős, egy év alatt pedig egy 48.000 fős mérséklődést jelent. Ez igazából beleillik a korábbi hónapok, korábbi, most már talán évek trendjébe, tehát olyan nagy csoda nincs benne meglepetés sajnos. Persze mitől is lenne meglepetés. Ugye a demográfiai folyamatok ismertek, a munkaképes korú lakosság száma csökken, és hát az egyre kevesebb emberből egyre kevesebben dolgoznak, tehát emiatt sem meglepetés azok. Persze az alacsonyabb foglalkoztatási számhoz azért nem csak a demográfia járul hozzá, hozzájárul az is, hogy az elmúlt években a gazdasági növekedés azért elég csekéke volt, ami persze párosul azzal, hogy sok cég közben termelékenységjavító beruházásokat hajt végre, itt pedig nincs szüksége adni munkaerőre. Ugye a harmadik ok, ami problémát okoz a munkaerőpiacon, az a harmadik országból érkező munkaerők növekvő száma, tehát hogy egyre többen érkeznek külföldről, akik Magyarországon dolgoznak, holott azért lenne tartalék a magyar munkaerőpiacon, ugye most a munkanélküliség ráta 4,5%, hát ez azért a mélypontján volt 3% is.
9: Igen, csak hogy közben az a népesség is öregszik, aki hivatalosan munkát keres, és benne van ebben a körben, és közben az inaktívak száma is nőtt.
1: Persze, tehát azért a öregedő népesség az mindenképpen probléma, de azért ezt nem szabad úgy megfognunk, hogy akkor most azokra, akik munkanélküliek vagy inaktívak, teljesen lemondunk, tehát persze sok esetben egyszerű külföldről behozni a munkaerőt, de azért igenis dolgozni kell azon, hogy a Magyarországon lévő munkanélküliek vagy akik az inaktívakból releváns a munkára foghatók, azok munkához jussanak.
9: A különböző részadatokról beszélj még egy pár szót, ugye a közfoglalkoztatottak létszáma is beszédes tud lenni, illetve a külföldön dolgozó magyarok száma is tulajdonképpen egyfajta tartalékot jelent a munkaerőpiac számára.
1: A külföldön dolgozó magyarok száma 120.000 fő volt, ez szerint az adat szerint, ugye ez egy évvel korábban ennél azért alacsonyabb volt, egészen pontosan 103.000 fő, de persze ebben a számban csak azok a külföldön dolgozó magyarok vannak benne, akik magyarországi háztartás részei, tehát innen ingáznak ki, legalábbis ugye elvi szinten ezt mondja a módszertan. A közfoglalkoztatottak száma 68.000 fő volt, hát ez is nagyjából ezen a 60-70.000 szinten mozog, talán volt egy kicsit alacsonyabb is, de ez most egy viszonylag stabil szám.
9: Nőtt a munkanélküliség, de ezzel együtt folyamatosan arról számolnak be a cégek, hogy egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni. Most jelen pillanatban a munkanélküliek hány hónap alatt találhatnak megfelelő munkát?
1: A munkanélküliség ráta 4,5%, ennyi volt az előző hónapban, és az egy évvel korábbi adat az csak egy minimálisan volt alacsonyabb, tehát most beálltunk erre a 4,5% körüli szintre. A munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónap, ez egy egyébként nem nagyon változott az egy évvel korábbihoz képest. A munkanélküliek 33,3%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keres állást, a 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%, a több mint egy éve munkát keresőké pedig 36,1%. Hát ahol a legnagyobb a változás, az a 3 hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya, ami 11,6%-os csökkenést mutat.
9: Tehát akkor valószínű egyébként, hogy ez az a szegmens, ahol további gyorsan mobilizálható munkaerőtartalék van a munkaerőpiacon.
1: Hát mindenképpen, hogy aki nemrég veszett el az állását, az feltehetőleg ugye dolgozott, és ha dolgozott, akkor azért van munkatapasztalata, valamiben jó, valamiben megállja a helyét, tehát könnyebben tud elhelyezkedni, mint aki nem rendelkezik a szükséges végzettséggel, tapasztalattal, régebb óta kikerült a munkaerőpiacról.
9: Hogy látod, ezek az adatok a következő méréskor hogyan változhatnak? Változhatnak-e? Ugye indul a nyári szezon, ez általában meg szokta mozgatni a munkaerőpiacot.
1: Persze mindig van egy szezonalitás, de hát ugye azért, ami minket jobban érdekel, azok a trendek. Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapról a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelentheti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak. Hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet. Pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el. A demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
6: Az elmúlt percekben Regős Gábor Tangránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották, akivel Lakatos László beszélgetett. És ez volt a Monitor című műsorunk így egy órakor. Az elmúlt órában volt szó tehát a GKI konjunktúra indexéről és a KSH foglalkoztatási adatairól is. 13 óra 28 perc van, rövid reklámszünet és egy rövid ajánlószünet, hírekkel pedig hamarosan várom vissza önöket, úgyhogy tartsanak velem a folytatásban, hamarosan érkezem.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Pillanatokon belül 13:30, jó napot kívánok ismét, a mikrofonnál Kecsőri Hádmár, is mondom a részleteket. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, ez sok ezer milliárd forintot jelent. Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel is, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztos

0: és felelős Kleberzer központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint volt a belépőszint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forinttal szinte nincs elérhető lakóingatlan, pedig 5 éve még 21 milliónál kezdődött a kínálat. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintnál indulnak a lakások. Rakétákkal és drónokkal támadták Kuvaitot, ezzel egy időben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban a hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésébe lépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Iránt támadóként, és egyelőre károkról vagy sérültekről nem számoltak be. A kuvai területén működő amerikai katonai objektum a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards legjobb családi üdülőhely Európában díját. A Visit Hungary tájékoztatása szerint a tó nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismert a nemzetközi turisztikai piacon. Az idei mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. És ha már Balaton, akkor az idei szezon egyik legerősebb vihara ott alakult ki. Siófokon 104 km/órás széllökést is mértek. A Hungaromet közleménye szerint a vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízi függöny jelensége is.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenésben továbbra is 130.856 ponton. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint. A vezető részvényeknél nagy változás nincs, továbbra is csak a MOL emelkedik 0,5%-kal 3770 forintra. 0,5%-ot esik az OTP 40.210 forintra, 0,8%-ot a Richter 12.350 forintig. És egy kicsit felfele korrigáltam a Telekom, de még mindig 2%-os mínuszban, 2594 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, kivéve Milánót, ott 2%-os pluszban a tőzsde. London 1,1, Frankfurt, Párizs és Madrid pedig 0,5%-os mínuszban.
1: Időjárás jelentés.
0: Továbbra is zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet pedig 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő, a fővárosban 23 fok van. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, a korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték. Pillanatokon belül 13 óra 35 perc lesz, most a Kultúrtrend magazin következik, hírekkel pedig majd 2 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
2: Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztiválzenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont. A Budapesti Fesztiválzenekar az évek során több olyan zenei programot dolgozott ki, amely arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. A Kakaó koncertekre évközben nehéz jegyet szerezni, a családi napon viszont ingyen élvezhetik az érdeklődők ezt a népszerű koncertformát. A zenekar egy másik, mesébe öltöztetett koncert formája a Zenevár, amellyel az ország számos településére eljutottak már. Budapesten ritkábban lehet elcsípni ezt az

0: mint a gyereknapon, ez is lehetséges lesz. A családi napon ezen kívül hangszerkóstoló is lesz. A gyerekek a vonós, az ütős és a fúvós hangszerek világában merülhetnek el. Lesznek továbbá kamarakoncertek, a régi zenétől a klasszikuson át, és a rezes muzsikán keresztül a népzenéig, illetve az ütő hangszeresek produkciójáig. A szervezők több játékkal is készülnek. Csatlakozik a rendezvényhez a 25 éves Pagony, amely izgalmas könyvekkel telepakolt standja mellett egy grafalós játékot álmodott meg a résztvevőknek. Szintén kint lesz a SZET csapata, amely kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket, a pompom készítéstől a hegedű készítéséig.
1: Esemény.
0: Pécs és Eszék közösen rendezi meg az Európa Tanács kulturális útvonalainak 13. képzési akadémiáját június 2-a és 5-e között. A nemzetközi szakmai eseményen a 49 minősített európai kulturális útvonal képviselői vesznek részt. Az Európa Tanács kulturális útvonalak program 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a közös kulturális örökségen keresztül mutassa be Európa sokszínűségét és egységét, így mára már 49 minősített kulturális útvonal hálózza be a kontinenst. A pécsiek számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2015-ben minősített római császárok és Dunai borút, amely 10 országot kapcsol össze, 23 régészeti lelőhelyet és 12 borvidéket érintve. Ennek Pécs a világ örökségi helyszíneivel nem csak hogy tagja, hanem magyarországi képviselője is. Az útvonal egyedülálló módon kapcsolja össze a tudományos kutatást, az örökségvédelmet és a minőségi kulturális turizmust. Az évente megrendezett képzési akadémia az útvonalak egyik legfontosabb szakmai találkozóhelye, más-más tematikával. Idén a résztvevők a fenntartható turizmus, a hálózatépítés és az európai kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatos nézeteiket oszthatják meg egymással. Az akadémia június 2-án a Pécsi Cella Szeptikóra látogatók központban megrendezett fogadó estel veszi kezdetét, amely egyben a pécsi ókeresztény sírkamrák különleges bemutatkozása is lesz a nemzetközi szakmai közönség számára. A résztvevőket éjszakai fejlámpás túrára is várják a föld alatti labirintusban. A tudományos program főbb napjai a Kodály központban zajlanak, ahol az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának fejlesztési irányairól, a fenntartható turizmus legjobb gyakorlatairól és az útvonalak hálózat építéséről folynak szakmai egyeztetések. Június 3-án este a Zsolnai Kulturális Negyedben számos kulturális program közül választhatnak a résztvevők. Megtekinthetik a zsolnai porcelánokat felvonultató gyugyi gyűjteményt, a zsolnai mauzóleumot, valamint a Vazarelli 120 kortárs kiállítást is. Június 4-én Eszékkel és a baranyai borvidékkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, majd az akadémia zárónapján 5-én egyebek mellett a pécsi Székesegyházat, a város oszmán kori emlékeit tekintik meg.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, kumos növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lomptalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgálik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is. Minden év augusztusában kéthetes alkotótáborban vesznek részt a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói, akik a természetből inspirálódva természeti alapanyagokból képeznek nagyon szép alkotásokat, amelyek hónapokon keresztül díszítik a kertet. A II. Világháborút követően a kertek teljesen elhanyagolt területei voltak a kultúrának, művészetnek, illetve nem helyesen értelmezték őket. A másik ok a nyugat-európaitól teljesen eltérő éghajlat. Aszályos nyarak és nagyon hideg telek nehezítik a kertészkedők, díszkertészek életét, bár ez az utóbbi években lassan változik. Hazánkban, ha kis lépésekkel is, de haladunk előre. Először is jóval több az érdeklődő. Különösen megnőtt a kertturisták száma a Covid óta, évi 50-60 ezerről több mint 100 ezerre ugrott a látogatószám. Az itt látottakat, ha kisebb léptékben is, de hasznosítani tudják. A kert a tisztánlátás és bölcsesség szintere. Egyben a titokzatos állandóság terepe, amely mindent túlél. A kert a nemes munka és a szellemi, tárgyi művészet együttesét hirdeti és őrzi.
1: Esemény.
0: Kalandos gyereknapi programra várják idén is a családokat a Margit-szigeten. Játék, tanulás és kaland kicsiknek és nagyoknak. Május 30-án szombaton a gyereknapi eseményen a természetvédelem, a környezetünk, az állatok és a kreativitás kerül a középpontba. Sok zenével, játékkal és izgalmas találkozásokkal. A program sorozatot a Kacor király és a kalóz című népmesés interaktív bábjáték nyitja. A legkisebbek együtt énekelhetnek és játszhatnak a Kámfor bábszínház művészeivel. Délelőtt izgalmas, ismeretterjesztő előadással fedezhetik fel a látogatók a természet csodáit. Szó lesz a szavannák különleges állatairól, valamint a természetvédelem fontosságáról is, játékos gyerekbarát formában. A különleges interaktív állatbemutatót Farkas Ádám, a Budakeszi Vadaspark zoopedagógusa tartja. Ezt követően a Dance NRG tánciskola növendékei közös táncórára hívják a vendégeket, majd érkezik Danny Bain és Ágoston Béla, akik az Oroszlán és a Bogár című zenés gyermekmesét adják elő. A színpadi programok zárásaként nagyszabású, közös énekórával várják az érdeklődőket. Különleges vendégek is érkeznek, a Magyar Színház csapata jelmezes közönség találkozóra várja a gyerekeket, fotókkal, vidám pillanatokkal és sok-sok meglepetéssel.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Orbán Anita vezeti a hazai politikusok népszerűsége listáját az IDEA intézet friss felmérése szerint. A május elejé kutatás alapján a külügyminiszter népszerűségi indexe 55%-os. A lista élmezőnyében több Tisza kormánytag is szerepel, köztük Kapitány István és Vitézi Dávid, akik megelőzik Magyar Péter miniszterelnököt. A felmérés szerint Magyar Péter a válaszadó fele kedveli, de magasabb az elutasítottsága, mint több miniszterének. Az IDEA intézet szerint az ellenzébe került Fidesz politikusok jelentősen leszakadva követik a Tisza kormány képviselőit a népszerűségi rangsorban. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter 2 napos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, ez sok 1000 milliárd forintot jelent. Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel is, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településen élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak. Nyugdíjba vonul a már nyár közepén a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella. A Népszava információit az állami iskola fenntartó is megerősítette. Hajnal Gabriella 2018. augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős Klebersberg központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forinttal szinte nincs elérhető lakóingatlan, pedig 5 éve még 21 milliónál kezdődött a kínálat. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintnál indulnak a lakások.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-ot csökkent 130.997 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető részvények között a MOL 8,1%-ot erősödik 3.778 forintra. A többi esetében, többi devize, vagy részvény esetében mínuszban a mutatók. Az OTP 1,3%-ot gyengül 40.300 forintig, a Richter 6%-ot esik 12.370 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os mínuszban 2.586 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 90 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, kivéve Londont, Milánót. Milánóban 1,1% a plusz. Londonban a FTSE 1,1%-ot gyengül, Párizs és Frankfurt 0,5%-ot esik, Madrid pedig 6,1%-kal korrigál lefelé. Az olajárakat tekintve az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hortonként 91,50 dollár, a Brent 97,10 dollár kerül.
0: Időjárás jelentés.
4: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő. A fővárosban egyébként 23 fok van. Megdőlt egyébként a remeleg rekord, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, a korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték. 2 óra múlt 5 perccel köszönöm a figyelmüket, a folytatásban jön a Digiturizmo itt a Trend FM-en. Hírekkel legközelebb 14:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturizmo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk!
5: Jó napot kívánok, illetve kívánunk, ez itt a Digiturizmo, a jövő elkezdődött motto mentén beszélgetünk vendégeinkkel és Mihálovics Andrással a turizmus és a digitalizáció kapcsolódási pontjairól.
6: Prinzinger Péternek szegezném a kérdést, tudsz egy jó helyet?
5: Én rengeteg jó helyet tudok, de úgy is tudod, hogy mi lesz az, amelyiket elsőnek mondani fogom.
6: Igen. A Balaton.
5: Ördögöd van.
6: Hát neked a Riviera legalább.
5: Ördögöd van.
6: Na de ez egy viccesnek szánt felvezetés volt, nem tudom, hogy betaláld, de a jó hely kutatásról fogunk beszélgetni Mihalko Gáborral, aki geográfus, turizmuskutató, a Hurren CFK Földrajztudományi Intézet kutatója, és mindezek tetejével a Pannon Egyetem GTK professzora is. Szervusz Gábor, köszöntünk.
7: Szervusz.
6: Itt a stúdióban.
7: Köszönöm a meghívást.
6: Részséges a Hurren CFK-t és a Pannon Egyetem GTK-t dekódold a hallgatóság kedvéért.
7: Igen, a Hurren ugye az a Magyar Kutatási Hálózatnak az angol elnevezése, a CFK pedig a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, a GTK pedig az Gazdaságtudományi Kar.
6: Na most már mindent értünk.
5: Még mindig az átvezetés, vagy a felvezetés fonalán maradva, hogy lesz egy geográfusból turizmuskutató, turisztikai kutató.
6: A számból vetted ki a kérdést, Péter.
5: Hát, régóta csináljuk.
6: Igen.
5: Szóval, hogy lesz egy geográfusból turizmuskutató, ráadásul különösebb visszatetsző udvarlás nélkül, a Magyarország vezető turizmuskutatója.
7: Nagyon szépen köszönöm a titulust. Nagyon egyszerű, 93-ban végeztem a akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ma a Debrecen Egyetem, történelem-földrajzszakos tanár voltam, már az egyetemi évek alatt foglalkoztam ilyen tudományos kérdésekkel, tudományos diákköri munkába, és elnyertem egy akadémiai ösztöndíjat, és 93-ban ennek az ösztöndíjnak köszönhetően kerültem az akkori MTA Földrajztudományi Kutatóintézetbe, és rögtön turizmussal kezdtem el foglalkozni, hisz a professzorom azt mondta, hogy ez az a téma, ami még nincs annyira föltárva. 90-es évek elejét írjuk.
6: Hát ahhoz képest meg Magyarország és a világ több országának vezető gazdasági ágazatává avazsált azóta a turizmus. Ugye a jó hely kutatásról beszélünk, de mit nevezünk jó helynek, ha már tudós emberrel beszélünk, a definíciók elengedhetetlenek.
7: Így van, így van. Rögtön az egész kutatási projektet egy definícióval kezdtük. Ez egy most már ugye 6. évében járó, lassan befejeződő kutatás, bár azt szoktam mondani, hogy ezek sose fejeződnek be, csak ugye le kell zárni a projektet. Tehát a jó hely, amiről beszélünk, amit másoknak is ajánlunk, ahova szívesen visszatérünk, és amit egy idő után már otthonunknak is érezzünk.
6: Ezt lehet objektíven megfogalmazni? Mert nyilván ahányan ülünk a stúdióban, annyiféleképpen gondolunk valamit jó helynek, vagy nem jó helynek.
7: Így van, hát erről szólna ez a projekt, hogy egy olyan kifejezést, ami egy ilyen redukáló kifejezés, ami lehet egy szolgáltatás, lehet egy desztináció, és azt mondjuk róla, hogy jó hely, mert nem akarjuk nagyon elmagyarázni, olyan, mint hogyha egy emojit használnánk a mai modern digitalizált világba, megpróbáljuk valamiképpen objektivizálni. Tehát ez egy szubjektív vélemény, és akkor nézzük meg, hogy mitől válik valami jó helyé.
5: Még mielőtt rámegyünk arra, hogy ezt hogyan lehet szétbontani, kibontani és elemezni, a turizmusban mi a jelentősége a jó helyeknek?
7: Hát leginkább a marketingben, tehát hogy hogyan fogsz tudni egy helyet olyan egyszerűen felcímkézni, amivel nem kell külön elmagyarázni, hogy ez azért jó, mert, hanem használod ezt a kifejezést, ugye ez egy összetett szó, és ez tulajdonképpen a legjobban használható kifejezés, amivel nem kell különösebben foglalkozni.
6: Uh-huh. Azt hiszem, hogyha mondjuk megkérdeznek, hogy Barcelona jó helye, mi mind a hárman azt mondanánk rá, hogy ez egy jó hely.
7: Abszolút.
6: Na de egy barcelonai lakos lehet, hogy azt mondaná, hogy köszi, hogy ezt mondjátok, fiúk, csak hármatok közül lehetőleg ketten ne gyertek el felénk az elkövetkezendő fél évben.
5: Igen. Plusz dimenzió, az sem mindegy, hogy most gondoljuk azt, igen, hogy Barcelona igen. Jó hely, amikor még nem voltunk ott, vagy akkor is azt gondoljuk, amikor már ott voltunk.
7: Na, ezek rettentesen izgalmas kérdések. Én azt gondolom, hogy egy barcelonai azért lakik Barcelonában, mert ott született, ugye, vagy ott dolgozik, vagy a sorsa úgy hozta. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül ezen gondolkodna, hogy én sem gondolkodom azon, hogy ahova Jóisten tett, ugye Budapest, akkor az jó hely vagy nem jó hely, de turisztikailag nézve, nyilván egy barcelonai azt fogja mondani, hogy elég. Azt már mondta körülbelül 15 évvel ezelőtt is, amikor még nem volt ekkora mértékű ott a turizmus, már akkor érezhető volt, hogy ott komoly problémák vannak, tehát azt mondaná, hogy igen, jó hely lenne, ha nem lennének ilyen sokan a turisták.
6: Miért fontos ez a jó hely dolog? Illetve az fontos, hogy ki mondja, hogy jó hely. Mert lehet egy állami turisztikai ügynökség, maradva a barcelonai példánál, azt mondják a spanyol állami turisztikai ügynökségnek, hogy gyere ide, ez egy jó hely. Lehet, hogy azt mondja egy barcelonai szállodás, hogy gyere ide, ez egy jó hely. De lehet, hogy egy turista, aki meg járt már ott, és szembesült a jó helység minden hátrányával mondjuk, és mondjuk nem jött ki neki a lépés annyira, az meg azt mondja, hogy figyelj, sokan fogják azt mondani neked, hogy Barcelona jó hely, de hidd el nekem, hogy annyira mégsem, mint amennyire mondják.
7: Igen. Ugye azt, hogy ez hogy jelenik meg a közösségi médiában, ez tulajdonképpen a mi kutatásunknak az egyik ilyen pillére, hogy nagyon sok olyan címkét, mondjuk azt, hogy hashtaget gyűjtünk össze, amiben ugye nyilván angol felületen dolgozunk, akkor a good place kifejezés, vagy good place hashtag benne van, és megnézzük azt, hogy mi az, ami miatt, mik azok a kulcsszavak a jó hely mellett, ami miatt ezt jó helynek tartják. És valóban sokszínű a világ, sokszínűek a desztinációk, sokszínű, csak generációba gondoljatok bele, hogy milyen nagy eltérések lehetnek, és nem beszélünk a visszatérésről. Tehát ugye egy városnak, mondta Péter a Balatont, ugye, mint az első számú kedvenc desztinációnkat, nagyon fontos szerepe van abba, hogy ne kelljen állandóan, ugye jóbornak is kell a cégért, szoktuk mondani, de hogyha egyszer már ott volt valaki, és az ő tudatába ez jó helyként fog leülni, akkor nem nagyon kell utána ezt már elmagyarázni. És persze vannak változások, hát hogy ne volnának változások mindenhol. Uh-huh. Pillanatok alatt fölkapja a média, akár a közösségi média, akár a televízió, vagy a streamingek, és onnantól kezdődően, ami eddig jó hely volt, az pont a tömegnek köszönhetően válhat rossz hely. De nem biztos egyáltalán, hát nézzétek meg a Budi negyedet. Hát most azért attól, hogy ott még sokan vannak, az még vonzóbbá fogja tenni. Tehát pont a közösségi médiának ez a lényege, ugye, hogy valaki akár egyénileg, akár influencerként fölkap egy helyet, és utána elkezdenek oda menni, hát utána jön a menedzsment, hogy azt hogyan fogja tudni eliminálni azt az óriási nagy tömeget. Ez a nagy kérdés.
6: Ez felértékelődött a közösségi média belépésével, ez a jó hely dolog? Mert addig nem tudom, rá voltam utalva az újsághirdetésekre, televíziós reklámokra, meg körbe kérdeztem a 200 ismerősemet, hogy volt-e valaki Barcelonában, és ha nem volt, akkor ugye én voltam az első fecske, kénytelen, kelletlen, felfedeztem az előnyeit.
5: És onnantól kezdve tőled kérdezték.
6: És onnantól tőlem kérdezték. Most az van, hogy beütöm, hogy vélemények Barcelonáról, és ki fog dobni egy csomó véleményt közösségi oldalakról, százairól akár.
7: Igen. Az nagyon izgalmas kérdés lenne annak a megvizsgálása, hogy mondjuk idővel hogyan jelenik meg a jó hely hashtageknek a száma. Erről nincs tudásunk, de azt gondolom, hogy maga a címkézés az nagyon, nagyon elterjedt, és pont amiatt terjedt el, hogy ne kelljen, tehát ebben a redukált kommunikatív világban iszonyú mennyiségi információ van, hogy ne kelljen külön elmagyarázni, hogy azért jó hely, mert itt süt a nap, azért jó hely, mert itt van a Rambla, azért jó hely, mert itt van Gódi, hagyd ne soroljam, hanem, vagy a Barcelona foci csapatról nem is beszélve, hanem annyit mondjuk, hogy és hogy érezted magad, nem kell magyarázni, jó, hát nagyon, és milyen jó hely, ennyi, kész. Tehát ennek, ez tulajdonképpen ez a zsenialitása ennek a kifejezésnek.
6: Most ugye a legfejlettebb technológiákat vizsgáljuk, hogyan lehet a turizmusba alkalmazni, itt AI-jal dolgozzátok fel ezeket az adatokat, de hogyan?
7: Igen.
6: Ezt hogy kell elképzelni?
7: Hát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy a közösségi médián ott van az az elképesztő mennyiségű információ, big data, amit valamilyen trükkel le lehet húzni. Tehát a különböző média felületek, különösen az Instagram, de a TripAdvisor is nagyon figyel arra, hogy mindenféle védelmet beépítsen arra, hogy te ezeket ne tudjad lehúzni, de különösen ne tudja lehúzni metaadatokat. Tehát ugye mondjuk egy Instagram posztban van ugye egy fénykép, vannak a hashtag, és van néha valamilyen komment, és van hozzá metaadat, hogy ki ez, milyen városból, stb. Hogy jelentkezett be. Tehát a metaadatokat azt általában nem szeretik, hogyha lehúzzák. A többi adathoz hozzá lehet férni különböző, úgy mondjuk, hogy API szoftverekkel, ezek direkt erre a célra vannak kidolgozva, ezeket meg kell venni, ki kell fizetni az ezzel foglalkozó szakembereket, és akkor egyszer csak lesz egy, ami mi utolsó kutatásunkban egy 100 000 posztos adatbázisod. Egyébként a jó hely, mint kifejezés, olyan most ha fölmennél, olyan egy millió Instagram posztba lehetne megtalálni, ez nem olyan túl sok, de egy millió azért már elég ahhoz, hogy abból már egy hát nagyobb.
6: Ugye, hát egy millió... Gigatrendeket meghatározó közvélemény kutatásokat szoktak pár ezeres minták alapján.
7: Igen, tehát egy millió már az nagyon komoly, a 100 000 is nagyon komoly, és ezt úgy képzeljétek el, hogy utána van 100 000 posztod, ez egy Excel táblázatban 100 000 sor, és minden egyes hashtag kap egy oszlopot, tehát egy óriás adatbázis, és innen aztán jön a matek.
6: Mit lehet ezekből kiolvasni?
7: Hát attól függ, hogy milyen kérdést teszel föl, mire vagy kíváncsi, ugye ez innentől kezdve már...
6: Hát azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia azért klassz, mert kitalálja helyettem, hogy azt olyan összefüggéseket világít rá, ami nekem eszembe se jut, hogy nem tudom én a meta adatokat vegyítve az éttermi fogyasztással kijön az, hogy a legnépszerűbb, bár azt hiszük, hogy a rántott hús, de kiderül, hogy
7: igen.
5: Volt előre megfogalmazott kutatási hipotézis, vagy voltak ilyenek, vagy úgy voltatok vele, hogy először hozzuk létre az adatbázist, és majd aztán megnézzük, hogy mi mindent lehet vele kezdeni.
7: Így van. Először az adatbázis, ez volt a legfontosabb, mert ez egy úgy mondjuk ugye, hogy egy felfedező kutatás, tehát ilyenkor még nem tudjuk, tehát nincsenek előzmények, ilyen még senki nem csinált. Kapargattak természetesen már Instagram posztokat, fényképet néztek, és a többi, de azt, hogy a nagy számú hashtagnek, úgy mondjuk magyarul mondom, az együttes előfordulását és azokon belüli kapcsolatokat nézze meg valaki, azt még senki nem csinálta, ezért kéne ezt nagyon gyorsan publikálni. Most már ott vagyunk, hogy heteken belül reméljük, hogy oda kerül a megfelelő folyóiratba. Tehát nem volt eredetileg megfogalmazott kutatási kérdés, csak egy ilyen nagyon-nagyon távoli gondolat volt, ami arra vagyunk kíváncsi, hogy a jó hely, tehát a good place hashtag mellett milyen más hashtagek vannak, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő, ez volt az egyik. A másik, meg hogy ezek mennyire köthetők a turizmusban, mert amikor lehúztunk ugye 100 000 good place hashtages posztot, akkor még azt nem tudtuk, hogy ez most turizmus lesz, vagy a helyi lakosság fogja föltenni, vagy kicsoda. Tehát nekünk különböző, utána kellett föltenni kutatási kérdéseket, ehhez különböző algoritmusokat ugye matekosok tettek bele ebbe a vizsgálatba, és néztük meg, hogy akkor mik azok a posztok, amelyek turizmus kötődésűek. Akkor megvoltak a turizmus kötődésűek, akkor megnéztük, melyik azok, amelyek szállodához kötődnek, melyik azok, amik vendéglátáshoz. Tehát utána jöttek már, amikor már elkezdtünk egy kicsit gyurmázni velük, akkor tudtunk föltenni kutatási kérdést. Igen.
6: Mennyire jók az alapadatok? Ez azért fontos, mert azokból lehet jó következtetést levonni, ennyit már megtanultunk a mesterséges intelligenciáról, hogy jól kell promptolni. Most, ha én most anélkül, hogy az összes munkahelyemet bemondanám, de mindenhol volt olyan, hogy azt mondta az elnök vezérigazgató úr, hogy fejlesztettünk egy új dolgot, vagy csinálunk valami új dolgot, legyenek kedvesek a kollégák megosztani, és azt mondani, hogy ez egy klassz dolog, tessék használni. Na most nyilván ez a fajta vélemény, egy jó vélemény, de más indítatású, mintha egy teljesen outsider ügyfél saját élményei alapján mondaná, hogy na, amit csináltok, az klassz dolog.
5: Hát mondjuk,
6: például
5: bocs,
6: ez ki lehet ez?
5: Ennél a példánál azért nyilvánvalóan itt is előfordulhat, hogy maga a tulajdonos vagy az üzemeltető kéri föl a kollégáit arra, hogy a Good Place hashtaggel lássák el a helyet, na de elenyésző csekélyszámban vannak ezek az üzemeltetők és kollégák a vendégek óriási tömegéhez képest. Tehát ezt nem tudom.
7: Igen. Föltetnék én is egy találós kérdést, hogy mit gondoltok, hogy a 100 000-nek hány százaléka volt az, ami kuka, és tulajdonképpen a vizsgálatnak azt merem mondani, hogy hosszú hónapokig tartó része volt az adattisztítás, 40% volt, tehát 60 000.
6: Még sincsenek olyan kevesen látott,
7: igen. Péter. 60 000, tehát a 100 000-ből 60 000 hashtag, tehát tulajdonképpen az 1 millióból, akkor azt jelenti, hogy 400 000 hashtag, vagy poszt, bocsánat, ment volna ki a kukába, tehát 60 000 volt az a szám, amivel el tudtunk kezdeni dolgozni, és a többit a legkülönbözőbb okoknál fogva, különböző egymást követő algoritmizálásba kellett kidobni, kiszűrni.
5: Mondasz egy-két példát, hogy mi az, ami... Nekem ez meglepően nagy arány, az alkalmatlanok, igen, vagy a használhatatlanok arány, hogy mik?
7: Igen. Tehát például ugye nagyon fontos volt az, hogy csak egy nyelvű legyen, tehát angolul legyen. Tehát abban a pillanatban az egy nagyon nagy tétel volt, amikor kevertek mondjuk a magyart és az angolt, akkor kiment. Természetesen a különböző ázsiai nyelvek és jelek is kimentek, hisz azzal ugye mi nem tudtunk foglalkozni. Próbálkoztunk a visszafordítással, de nem. Tehát tulajdonképpen az, hogy teljesen tiszta adatbázis legyen, akkor olyanokat is megcsináltuk, hogy azt hogy ne csak, tehát próbáljuk meg a céges feltöltéseket kiszűrni. Tehát amikor egymást követték a hasonló tartalmú és ugyanazokat a hashtageket ugyanabban a sorrendben.
6: Kollégák, tegyétek ki az alábbi szöveget.
7: Igen, tudatosan szerkesztett posztok, amelyekben a hashtagek is ugyanabban a sorrendben, ugyanúgy követték egymást, azok is mentek ki.
5: Ugyanazok a helyes írásibákkal.
7: Igen, igen.
6: Mire lehet jó? Lehet-e jó helyet építeni? Lehet-e befolyás az én jövendőbeli fogyasztói döntésemet ilyenekkel? Hát mert ezek sejlenek fel.
5: Várjál, még ezelőtt egyet. Mi jött ki azzal kapcsolatban, hogy mik a jó helyek? Országok? Desztinációk? Városok? Konkrét szolgáltatók?
7: Igen, hát pontosan így. Tehát amikor már láttuk ezt a 60 000-et, ez még mindig nagy, 60 000 posztról beszélünk, ugye ez 60 000 sor, mindig hangsúlyozom a Excel táblázatban, akkor láttuk, hogy ez még mindig kezelhetetlen, tehát ez még az AI-nak is azért...
5: Igen,
7: tehát ott azért komoly hallucinálások jönnek elő. Nem szeret ekkora adatbázisokkal dolgozni, és akkor azt mondtuk, hogy akkor szűrjük le a turizmusra, és akkor a három szegmest vettünk, tehát azokat a kifejezések, amelyek turizmus, turizmushoz, utazáshoz, mobilitáshoz kötődnek, szálláshelyhez kötődnek, infrastruktúra, tehát turisztikai infrastruktúrához kötődnek, és helyhez kötődnek. Tehát, hogy valamilyen, először azt akartuk, hogy ország és város, de már a város is az iszonyatos. Tehát most gondolj el a város. Tehát azzal nem tudott mit kezdeni, meg az AI ugye úgy dolgozik, hogy kell neki egy másik adatbázis, ami alapján ő, hogy, tehát azt, hogy most szedje össze a világ összes városát, összes települését, és az összes földrajzi nevét, ez nem ment, és akkor maradtunk abban, hogy akkor csak a hivatalos országnevek, mert az neki megvan, ugye egy ENSZ adatbázisban, az teljesen világos. Igen, és akkor három ilyen nagy csoportot hoztunk létre, tehát utazás, turisztikai infra és szuprastruktúra, illetőleg destináció.
5: És akkor feltételezem, hogy ez egy globális
7: abszolút,
5: merítés, igen. És igen. Alapvetően az angol nyelv miatt. Ebből, ha nem tévedek nagyot, Magyarország nagyjából ki is marad.
7: Nagyjából ki is marad, igen. Egy ilyen pár száz, tehát ha a Hungary-t néznénk, akkor egy ilyen pár száz, akik jártak ide, vagy jártak
5: mikor itt. Mikor hangzik már el? Tehát én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi a legnépszerűbb desztináció a világon.
7: Igen. Hát azt én nem mondanám, hogy ez lesz a legnépszerűbb desztináció. Amikor elkezdtük az elemzést, akkor abban maradtunk, hogy vegyük ketté, hogy hol fog ez nagyon jól különböző differenciákat mutatni, és akkor azt mondtuk, hogy nézzük, melyik az európai ország, tehát Európa és Ázsia, ebben maradtunk, mert ez látszott, ugye, tehát ez a két kontinens, amely amúgy is a statisztikák alapján is, meg a posztok alapján is ugye a legnépszerűbb volt, és akkor itt mind a két kontinens esetében a leggyakrabban szereplő országnevet vettük Európában.
6: Franciaország?
7: Franciaország volt a második, igen, nem, érdekes, Horvátország.
6: Horvátország,
7: igen.
6: Nem volt benne az első négy tippemben.
7: Igen, tehát Horvátország volt a legtöbb európai poszt, és Ázsiában pedig Indonézia.
6: No, hát emészgessük az elhangzottakat, egy rövid szünetet tartunk, de folytatjuk a beszélgetést Mihálko Gábor geográfussal, turizmus kutatóval. Meg fogom tőle kérdezni azt, hogy mire lehet használni majd a mesterséges intelligencia által létrehozott összefüggéseket. A szünet után jövünk vissza.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Négy nap több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél három, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 200 millió euróra büntette a Temut az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak a jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályt. Hatalmas létszámleépítés jelentett be a weboldalépítő és üzemeltető szolgáltatásokat kínáló Wix.com. A vezérigazgató az X oldalán közölte, hogy az alkalmazottainak 20%-át, vagyis több mint 1000 embert bocsát el. Döntését a Shaker dollárral szembeni erősödésével, valamint a mesterséges intelligencia gyors

0: A felmérés szerint Magyar Pétert a válaszadók fele kedveli, de magasabb az elutasítottsága, mint több miniszterének. Az IDEA intézet szerint az ellenzékbe került Fidesz politikusok jelentősen leszakadva követik a Tisza kormány képviselőit a népszerűségi rangsorban. Uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kétnapos látogatásáról elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Ez sok ezer milliárd forintot jelent. Csak nem 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat. A május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet az idén. A nem végleges adatok szerint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó napon 158 ezeren. Ez napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os csökkenéssel 130.919 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető részvények közül a MOL 7%-kal emelkedik 3776 forintra. Az OTP 1,3%-ot gyengül 40.270 forintig, a Richter 7%-os mínuszban 12.360 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-ot esik 2.592 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 40 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, leszámítva Milánót, ott 1%-os pluszban a tőzsde. A londoni FTSE 1%-ot esik, a párizsi CAC-on és a frankfurti DAX Index 6%-ot gyengül, az IBEX Madridban 0,5%-kal korrigál lefelé. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordóként $91.30, a Brent $96.80-be kerül. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállítása 4,2%-ot emelkedik. Egy megawattórányi gázért 48 eurót és 40 eurócentet kérnek jelenleg. Nyugdíjba vonul a nyár közepén a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella. A Népszava információit az állami iskola fenntartó is megerősítette. Hajnal Gabriella 2018. augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős Klebersberg központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott.
1: Időjárás jelentés.
0: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték. 3:05 köszönöm figyelmüket, a folytatódik a Digiturizmó itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 3 órakor várom önöket, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
2: Köszöntjük a nézőket és a hallgatókat, akkor folytatnánk tovább a Digiturizmo mai adását, méghozzá Mihalko Gábor geográfussal, turizmus kutatóval. Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy én azt feszegettem, hogy a mesterséges intelligencia által előállított összefüggések mire használhatóak. Lehet-e például jó helyet kreálni annak köszönhetően, hogy én tudom, hogy a mesterséges intelligencia mit néz, és akkor kreálok magamnak egy jó helyet abban a reményben, hogy majd oda embereket fogok csábítani, akik ott pénzt fognak költeni, illetve a szolgáltatók tudják-e azt, hogy megint csak a mesterséges intelligencia és a turisztikai adatok alapján, hogy mi kell hát az embereknek a jövőben. Hogy ilyen nyarakon mondjuk, egy turisztikai példánál maradva, Dél-Olaszország kezd kiárazódni a nyári úti célokból, és kezd felértékelni

0: lődni mondjuk Norvégia, mert most már nem csobbanni akarunk a tengerbe, hanem hűsölni az 50 fok ellenére. Szóval ilyesmikre lehet ezeket az adatokat használni, hogy látod?
1: Igen. Tehát a szakma használ egy kifejezést, az a neve, hogy helyteremtés, place making. Ez már korábban is létezett. Tulajdonképpen az úgynevezett érdektelen helyekből, ez egy francia filozófus úgy hívta, hogy nem helyek, egy Auger nevű filozófus volt. Az érdektelen helyekből, amiről nem jut semmi eszedbe, ahol nem kötődsz, eszedbe nem jutna oda elmenni. Tulajdonképpen a turizmus képes helyeket csinálni, olyan helyeket, amik pont a közösségi médiának, az Instagramnak köszönhetően válnak helyekké. Ott van a Párizsban ott volt a híd, amire emlékeztek, hogy lakatokat tettek rá, teljesen érdektelen hely, ugye egy kis híd a Szajnán, ami a Louvre-hoz vezetett át, és meg voltak őrülve az emberek, hogy oda menjenek, föltegyék a lakatot, lefényképezzék magukat, és egy dögunalmas híd van, amit addig észre se vettél, egy világ, de Európa egyik leglátogatottabb.
0: De hát könyvélmények is csinálnak ilyeneket, abszolút. Ugye a Da Vinci kódról mondták, hogy igen, teljesen megcsinált igen. Olyan helyeket turisztikai attrakcióvá, amik addig nem voltak rajta a térképen, de film élmények, hogy nem tudom, a Trónok harca helyszínei, egy lépcső Horvátországba, ahol egy bizonyos ikonikus jelenetet forgatnak, az ilyen turisztikai attrakcióvá.
2: Vagy a Gyűrűk ura, vagy a Vikingek forgatási helyszínei.
1: Azt megengeditek, akkor ugye bemutatkozáskor mondtam, hogy a redetek történelemtanár vagyok, nyilván ezt nagyon rövid ideig gyakoroltam csak, de ugye mindent nem csak a tér, hanem az időben is nézek, és hogyha visszamegyünk mondjuk Velencébe a 18. században, akkor ott volt egy Canaletto nevű festő, aki szakmányba gyártotta ezeket a, úgy hívják ezeket, hogy vedúta, tehát Velencéről készített festményeket, ezeket összetekerték, és akik oda mentek, azok vagy tudták magukkal vinni, vagy utánuk küldték, hazaküldték. Aztán jön ugye a szép irodalom, amely generálta ezeket a utazásokat, aztán vagy vele párhuzamosan a festészet, aztán jöttek a fotók, ne felejtsétek el, ugye, tehát a sima fényképek, amikor egy Life magazinba vagy egy National Geographicba megláttál egy képet, utána oda akartál menni. Tehát, hogy azért nagyon komoly előzményei vannak annak a kultúrának, hogy te a kép alapján fogsz valahova elutazni, vagy a filmélmény alapján fogsz valahova elutazni, vagy akár egy irodalmi élmény alapján. Tehát ez most nagyon egyszerű, digitalizálva van, és könnyű kutatni, és könnyű hozzá adatokat, de ennek mind vannak nagyon komoly történeti előzményei.
0: Maga a közösségi média, az Instagram például, vagy a közösségi média által kitermett véleményvezérek, nevezzük őket influencereknek, nagyon nagy változásokat hoztak a turizmusban?
1: Természetesen, hogyne, abszolút. Hát ez ugyanolyan, mint amikor Woody Allen csinál egy filmet Rómáról vagy Párizsról, tehát az egy nagyon-nagyon nagy hatással van. Hát annak is ugye vannak követői, Woody Allennek voltak rajongói, vagy vannak rajongói, az influencernek vannak követői, és akkor onnantól kezdődően a követői mennek, tehát ez hatványozódik ez a dolog, tehát ez hát megkérdőjelezhetetlen
2: az influencerek szerepe. Az influencerkedés is, ha jól értem, teljesen demokratizálódik a hashtageknek köszönhetően. Gyakorlatilag mindenki influencer.
1: Abszolút.
2: Azzal, amit megoszt, azzal, amit hashtagben másokkal közöl. Uh-huh. Bújjunk még vissza egy picit az adatbázisba. Most ez nagyon érdekes volt, nekem egy picit meglepő is, hogy Horvátország és Indonézia az, mint nem annyira. Még mi derült ki? Mit tudtatok meg, vagy mit lehet megtudni ebből a kutatásból?
1: Az elsődleges eredmények szerint, ami a legfontosabb attól, tehát hogy akkor így mondom, tehát hogy akkor a Good Place mellett milyen más hashtagek szerepelnek nagy arányba, tehát a legfontosabb az, hogy fényképezhető. Tehát valami a fotó, a picture és ennek a legkülönbözőbb hashtag verziói szerepelnek, ezen jó egyharmada általában a megfigyelési szempontból.
0: Tehát akkor szolgáltatóként megéri úgy tervezni meg egy attrakciót, hogy nem tudom, Instagram pontot létrehozni eleve.
2: Bocsánat, egy kérdés, akkor hogyha a Balaton környékén lévő kerékpáros barát szálláshelyek szűrőrendszerébe a bepipálható kis szűrő feltételek közé betesszük a csodálatos panorámát, akkor ügyesek vagyunk, ugye?
1: Igen, én lennék a legboldogabb.
2: Ezen vitatkoztunk egy órát, hogy kell, vagy nem kell ez a szűrő.
1: Abszolút. A vizualizáció az a mindent meghatároz. És a másik ugye, hogy az Insta kompatibilitásban is az, hogy ez jól fotózható, az elsődleges. Akkor nagyon fontos a következő az, hogy itt a vibe szót, ezt a hangulat nagyon nehéz lefordítani, de mondjuk atmoszféra legyen, akkor így fordítom, hogy atmoszféra szót, tehát hogy valami megérintsen téged, az a hely hasson rád lelkileg. Ez a második ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy képes legyen ilyen hatást kiváltani. A természetközeliség nagyon fontos, tehát hogy valamilyen zöld környezetbe illeszkedjen, és utána aztán sorolhatnám, nagyon fontos nyilván a kaja, az elképesztő fontos, de az első három helyen a fotózhatóság, az atmoszféra és a természetközeliség van. Talán mondhatnám, hogy nem meglepő módon.
2: Kicsit.
0: Azon jár az agyam, hallgatva téged, Gábor, hogyha mindenki ezeket a dolgokat veszi előre, akkor kicsit óhatatlanul uniformizálódik a turisztikai kínálat. Ez valós veszély szerinted?
1: Hát valós veszély.
0: Ha mindenkinek lesz Instagram pontja, mindenki természetközeli szállásokat akar, mindenki jó fotózható.
2: Good vibe helyen akar lenni.
0: És beteszi ezt a nem tudok jobb szót rá, hashtaget, akkor hova fogok én elmenni, ahol én tényleg arra vágyom, hogy hétkor már flexeljenek a szomszédok.
1: Igen, mindannyian erre vágyunk. Magam,
0: nyilván ezt nem fogják ajánlani.
1: Igen, azért a világ ennél sokkal színesebb, most azért alapvetően a teremtett helyekről kezdtünk el ugye beszélgetni, és hogy mit tehet a menedzser annak érdekében, hogy nagyobb látogatottságot, nagyobb internet láthatóságot, vagy digitalizált láthatóságot kapjon. Ezek pici apró trükkök, azért több ezer éves attrakciókat, vagy egy vízpartot, vagy hagyni soroljam, nem fogunk tudni csak úgy létrehozni, tehát azért én ettől nem félek, azért ha megnézzük a 60-as évektől a napjainkig a turizmus, azért, és beszélt Péter ugye a klímaváltozás, vagy utaltál erre, ennek a hatásairól, hogy megyünk északabbra, hát azért továbbra is nyáron utazunk, továbbra is a vízpartokhoz utazunk, és ez még azt gondolom, még egész hosszú ideig így lesz.
0: Teljesen új dolgok nem képzelhetők el?
1: Mindig elképzelhetők új dolgok, hát ezeket látjuk, ezek lehetnek ilyen efemerikus, tehát ilyen hirtelen föltűnőek, aztán eltűnnek, de ugye...
0: Mert ez a közösségi média sajátja, csak mondjuk a könnyű zenét vesszük, egy nagyon könnyű befutni, nagyon könnyű óriási sikert elérni, és nagyon könnyű utána nagyot esni.
1: Igen. Én nagyon szeretem, én olaszos vagyok, mert nekem az a kedvenc területem, és nagyon szeretem azokat a példákat. Most ugye, amit mondjuk Róma csinál, azt érdemes megnézni. Ugye Róma körülbelül a 60-as évek óta stabilan ott van a topba, Olaszország együtt, de Róma aztán különösen, és nem tud, bármit kitalálhat, lezárhat, emelheti az idegenforgalmi adót, akkor is, hogy az amerikai turistáknak a mentális térképén ott van, mint így van, mint kötelezően megnézni.
0: Az örökváros kerül, amibe kerül.
1: Igen, és bármennyi, az ötszerrendszeresére sem emelheti az idegenforgalmi adót, azt egy amerikai átlagos turista akkor is ki fogja tudni fizetni, legfeljebb kiszorítja a középkategóriás európai vendégeket.
0: Mi lesz a bocsánat, mondjad Péter.
2: Majd utána.
0: Mi lesz a felfedezés élményével? Mi van, ha lesz egy olyan mozgalom előbb-utóbb, miután az AI mindent le fog tarolni, hogy mindegy hová, csak ne az AI mondja meg, hogy én hova utazom.
1: Igen. A felfedezés az egésznek az alapja, az a motorja.
0: Hát ez hagyja a turizmust.
1: Ez hagyja ugyanis a turizmust, amióta létezik. Ugye van egy elméletünk, ez a megélni, megörökíteni, megosztani. Tehát ugye a megélés, onnan indultunk el valamikor a 19. század, hogy oda akarunk menni, és hogy az a miénk, ugye? És akkor kérdeztétek előbb, csak azt elhagytuk azt a témát, az autentizáció. Tehát hogy mennyire hiteles az a hely, mennyire ad neked élményt. Akkor most erre ugye kitaláltuk azt, hogy akkor jön a personalizáció, hogy akkor valahogy kilessük azt, hogy téged mi érdekel, miután néz ezeket. Milyen a költésed a Mastercard alapján, tehát nagyon sok mindent lehet tudni, hogy mozogsz ugye a celladatok alapján, de továbbra is a felfedezés élménye a lényeg, és akkor most, ha megfordíthatom, és akkor a menekülés, ugye, az a totális turizmus. hogy már te akarod felfedezni, tehát már nem érdekes bent Róma, Forum, Kolosszum, stb., hanem elindultál kifelé. De ugyanez látszik Budapesten is, hogy már nem csak a turisztikai kijelölt útvonalak, mondjuk, hogy ezt a kérdőlem, hogy turisztikai gettó az érdekes, hanem jössz kifelé egyre inkább, akár legyen az a Duna vonal, vagy akár legyen egy kerékpárút, amin fogsz tudni menni. Tehát szépen, mint a víz, beszivárognak olyan helyekre, tehát már nem csak horizontális, hanem vertikális is megjelenik, és akkor felfedezel. És akkor jön az, hogy hát akkor úgy akarok élni, mint a budapestiek, vagy úgy, mint a rómaiak. És megyek be a lakásaikba, és foglalom el az életterüket. Uh-huh. Pont azért, mert ezt a fajta autentikus élményt, amire te utaltál, akarják, igen.
2: Hadd kanyarodjak vissza megint a kutatáshoz. Bármilyen használható magyar vonatkozású eredményre jutottatok-e? Vagy olyan kicsi volt benne a magyar említési minta, hogy igazából nehéz belőle bármit kihozni.
1: Megmondom őszintén, hogy voltak az elmúlt hónapokban előadások, Magyarországon ilyen tudományos előadások, ahova vittük ezt az anyagot, ugye ilyenkor minél többször bemutatod és próbálkozol, nem nagyon tudtunk belőle kikapargatni. Uh-huh. Tehát látszik benne belőle valami kis Balaton, nyilván Budapest, Magyarország, de érdemleges dolgot nem lehet. Olyan pici a posztoknak a száma, az említéseknek, a hashtag említéseknek a száma, hogy nagyon nem, de nem fogjuk ezt elengedni. Tehát valami kis magyar nyelvű tanulmányban azért ennek a, ugye ez egy magyar adófizetők által támogatott kutatás, tehát kell, hogy legyen valamilyen eredménye, biztosan.
0: Nagyon át fogja formálni a turizmust az AI-t, ezt hogy látod? Ezt viszonylag gyakran megkérdezzük a szakértőktől, és milyen irányú változásokat tippelnél meg?
1: Igen. Hát ha csak magamból indulok ki, aki egy ugye, viszonylag konzervatív ember vagyok, és nem vagyok a közösségi médián, mert félek attól az elképesztő mennyiségi információtól, ami onnan esetleg rám ömlene, de azért az AI engem is beszippantott, ezt rettenetes intenzíven használom és használjuk, és a doktoriskolában, ahol dolgozom, ott erre próbáljuk a hallgatókat is rávenni, hogy ne féljenek tőle. Hát ha nem féltünk annak idején a Britannica enciklopédiától, aztán nem féltünk a Google-től, most miért kéne ettől félni? Nyilván ugyanazokkal a etikai megfontolásokkal kell használni, ahogy használtuk korábban a kereső, sima kereső felületeket. Régen bementél a könyvtárba, és cédulákat nézegettél. Ugye most miért csinálnád ezt, amikor ott van? Tehát, hogy igen, meg fogja változtatni. Tehát abszolút én is már egy utazás tervezésnél megkérdezem, beszélgetek vele, ezért nagyon ki is kapok általában a szakmától is, meg a családtól is. Igen, én azt hiszem, hogy akit ez be fog szippantani, és akinek van olyan elérhetőség, ami jó minőségű AI-os megoldások, azok fogják használni. Hát miért ne használnak, persze. Uh-huh. Hát ahogy használjuk már, nem gondoltuk volna pár évvel ezelőtt, hogy egy Google értékeléseket alapján fogjuk kiválasztani az éttermeket, és ma csak az alapján indulunk el.
2: Abban a kutatásban, amiről beszéltél, amiről beszélgettünk, abban ugye tulajdonképpen egy szempontból vizsgáltátok a bejegyzéseket, a Good Place hashtagnek a előfordulása és a más hashtagekkel való kombináció alapján. Vannak másmilyen mérési módszerei, eszközei, technológiái annak, hogy mi a jó hely?
1: Igen.
2: Mitől jó hely egy hely?
1: Igen.
2: Jó hely.
1: Igen, hát nyilván ugye említettem, hogy ez egy 6 éves kutatás volt, ez amiről most beszélünk, ez az utolsó egy évnek a hozadéka, és ez annak köszönhető. Már megpróbáltuk ezt 2020-ban is megcsinálni, csak akkor nem volt hozzá még meg a technológia. Uh-huh. Tehát akkor az egy elképesztő munka volt kézzel kapargatni, tehát volt már rá kísérlet. Amit csináltunk eddig ezen kívül, az mondjuk egy TripAdvisoron tudtunk ott is, ott annak van egy nagyon erős fórum része, ahol különböző kérdéseket lehet föltenni, ha te mondjuk elutazál most Párizsba, akkor megkérdezhet, és ezt vizsgáltuk 18 városban, hogy hol lehet a legautentikusabb párizsi szuveníreket, vagy helyi termékeket vásárolni. És akkor én foglalkozom bevásárló turizmussal is, és akkor egy ilyen bevásárló turizmus kontextusú kutatást végeztünk. 18 városban néztük azt meg, hogy amikor valaki rákeres arra, hogy jó hely és shopping, vagy jó hely és piac, vagy kiskereskedelem, akkor azok milyen kontextusú kontextusban jelennek, meg mit keresnek Németországban, mit keresnek Angliában, mit keresnek Olaszországban, általában a helyi termékek. Tehát, hogy melyik azok az üzletek, ahol valami helyi termék, melyik azok üzletek, ahol helyiek is szívesen vásárolnak, tehát ezek jöttek ki. Ez is úgy mondom, hogy nem meglepő, de nem baj, ezekbe a felfedező kutatásokba nem hozunk mindig ki egetrengető dolgokat, hanem csak megerősítjük azt, ami a valóság, és amiről azt gondoljuk, hogy a valóság.
0: No, hát ennyi fért bele a Digiturizmo mai adásába. Napestig hallgatnánk Mihalko Gábor, de az időnk sajnos korlátozott. Köszönjük szépen, remélem egyszer még folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt jártál.
1: Nagy örömmel, köszönöm szépen a meghívást.
0: Tehát Mihalko Gábor geográfus turizmus kutató volt a mai vendégünk. Lesz jövő héten is Digiturizmo. A jövő elkezdődött. Várjuk akkor is Prinzinger Péter műsorvezető kollégámmal a hallgatóságot.
2: Búcsúzik a két műsorvezető, Prinzinger Péter és Mihálovics András.
0: Találkozunk legközelebb is, tartson mindenki akkor is velünk. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
3: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pillanatokon belül 3 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Elterülte a rabszolgaság feltételeit szabályozó fekete kódexet a francia nemzetgyűlés. A képviselőház egyhangulag hagyta jóvá valamennyi szöveg eltörlését. A fekete kódexet a rabszolgaság 1848-as végleges felszámolása ellenére hivatalosan mindeddig nem törölték el az országban. Emmanuel Macron államfő a múlt héten támogatásáról biztosította a centrista, a Karib-szigetekhez tartozó Guadeloupe egyik képviselő törvényjavaslatát. Nőtt a szerencsejáték ZRT árbevétele tavaly. A társaság 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, ez 6%-kal több az előző évinél. A nyereményekkel csökkentett a tiszta játékbevétel 312 milliárd forintra emelkedett. A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy több mint 8,5%-kal. A sorsjegyeknél a bővülés 5%-os volt. A vállalat rekordösszegű 250 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe különböző adók, díjak és osztalék formájában. A játékosoknak csaknem 1000 milliárd forint nyeremény fizettek ki, miközben a sportfogadás és a sorsjegyek forgalma bővült a legnagyobb mértékben. 200 millió euróra büntette a Temut az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt. Hatalmas létszámleépítéseket jelentett be a weboldalépítő és üzemeltető szolgáltatásokat kínáló Wix.com. A vezérigazgató az X oldalán közölte, hogy az alkalmazottainak 20%-át, vagyis több mint 1000 embert bocsát el. Döntését a sékel dollárral szembeni erősödésével, valamint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével indokolta. A Wix alkalmazottainak száma az első negyed év végén még 5277 fő volt. A bankközi devizapiacon egy sékel dollár mintegy 108 forintba kerül. Orbán Anita vezeti a hazai politikusok népszerűségi listáját az IDEA intézet friss felmérése szerint. A május elejé kutatás alapján a külügyminiszter népszerűségi indexe 55%-os. A listája mezőnyében több tíz kormánytag is szerepel, köztük kapitány István és Vitézi Dávid, akik megelőzik Magyar Péter miniszterelnököt. A felmérés szerint Magyar Pétert a válaszadók fele kedveli, de magasabb az elutasítottsága, mint több miniszterének. Az IDEA intézet szerint az ellenzébe került Fidesz politikusok jelentősen leszakadva követik a Tisza kormány képviselőit a népszerűségi rangsorban.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 131.006 ponton áll. A részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint. A vezető részvények közül a MOL emelkedik 6%-kal 3772 forintra. Az OTP 1,2%-os pluszban 40.340 forinton, a Richter 7%-on korrigál lefelé 12.360 forinton, a Magyar Telekom pedig 3%-os gyengülése 2592 forintban. Az ETP úgy 1,2%-ot esik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, 1 dollárért 305 forintot kérnek. Európában nincs jó hangulat, leszámítva Milánót, ahol 3%-os pluszban a tőzsde. A londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX index és a párizsi CAC-on 0,5%, az IBEX Madridban pedig 4%-kal gyengül. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards legjobb családi üdülőhely Európában díját. A Visit Hungary tájékoztatása szerint a tó nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon. A 2026-os mezőnyben 52 országban több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerésen kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. És ha már Balaton, az idei szezonra eddigi legerősebb vihara alakult ki Siófokon, 104 km/h szélökést is mértek. A Hungaromet közleménye szerint a vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzóvízfüggöny jelensége is.
0: Időjárás jelentés.
5: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél pedig megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő. 3 óra 5 perc van, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 3:30-kor várom önöket, most pedig kezdődik pillanatokon belül az iFater itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázható a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A hírekben AI-jal fogunk foglalkozni, kínai márkákkal fogunk foglalkozni. Az AI-jal azért, mert minden az AI-ról szól, az Anthropic és Elon Musk cégei összebútoroznak, a Google kidobta az AI alapú mindent, már a Google Book nevű notebookok is AI-t fognak futtatni, és minden AI lesz, de közben az EU azért bekeményít, és azt mondja, hogy pár éven belül lehet, hogy egyetlen egy Huawei és ZTE eszköz sem lehet azokban az infrastruktúrákban, amik azt teszik lehetővé, hogy adatot cseréljünk, vagy éppen mobiltelefonáljunk. Természetesen megemlékezünk arról is, hogy a Fitbit nem annyira szerencsésen dobta piacra a legújabb fitness karkötőjét. Ez most csak azért érdekes, mert a cég mögött a Google áll, ez a teljesen ismeretlen garázscég, aki azért nem szokott akkorákat hibázni, hogy előbb jön ki a hardware, mint a hozzátartozó szoftver frissült volna. Nagyon-nagyon sok vásárló szembesült azzal, hogy a vadonatúj fitness karperecét nem tudja használni. A műsor közepén egy kicsit arról beszélünk, hogy miért jó vagy nem jó gamifikáció, és egy friss magyar Huawei kutatás tükrében azt elemezgetjük, hogy konkrétan a fitness alkalmazásoknál mire figyelünk mi magyarok, mit szeretünk a legjobban, mi az, ami igazából ösztönöz minket, hogy megmozduljunk és hogy mozogjunk. A műsor legvégén pedig egy elképesztően nis területre szánt, de elképesztően professzionális és jó terméket, egy videókeverőt fogunk megnézni, ez pedig nem más, mint a Rodecaster videó, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk azzal, hogy a Huawei nem áll jól az Egyesült Államokban, és hát nagyon sok kínai vállalat sem áll jól az Egyesült Államokban, mert annak idején még az előző Trump adminisztráció alatt az lett a mondás, hogy ezek a vállalatok veszélyesek, mert hogy olyan adatokat szivárogtathatnak ki, ami nemzetbiztonsági tényező, és hát akkor úgy gondolta mindenki, hogy jó-jó, lehet ebben valami, az Európai Unió is elkezdett vizsgálódni, de igazából az USA-n kívül nem nagyon történt semmi eddig, pontosabban nem is egészen eddig, de most már Európában sem lesz jó a Huawei-nek és a hozzá hasonló vállalatoknak, mint mondjuk a ZTE.
2: Május 4, ez volt az a dátum, amikor egy új szintet lépett a Huawei, ZTE és hasonló kínai cégek, főleg hálózatfejlesztési szegmensének sorsa az Európai Unió területén belül, mert az Európai Bizottság ezen a napon egy formális ajánlást tett minden tagállamnak, zárják ki a Huawei és ZTE eszközöket a helyi távközlési szolgáltatások rendszeréből, tehát gyakorlatilag minden nemű ilyen infrastruktúrától lehetőség szerint mi hamarabb szabaduljon meg minden egyes tagállam, és erről ugye a Reuters cikkezett, de hogy azóta azért azt is tudjuk, hogy amellett, hogy komolyabb agályok vannak el mögött a, mondjuk azt, hogy egyre csak javaslat mögött, egy egészen erős szándék is áll ezen az oldalon, mármint, hogy a ZTE és Huawei kizárásának oldalán. Márpedig olyan szándék, hogy hamarosan ez nem csak egy ajánlás, hanem egy egész konkrét iránymutatás és szabály lesz az Európai Unió területén. Valószínűleg mindkét céggel szemben, legalábbis ha úgy haladnak a dolgok, ahogy a mostani, mondjuk úgy hangulat diktálja ezen a területen.
1: Az új kiberbiztonsági szabályok lehetővé tennék ugyanis az Unió számára, tehát a 27 tagú blokkban, hogy betiltsa a magas kockázatú beszállítóktól származó eszközöket, ugye ez leginkább az infrastruktúrát érinti, tehát az adótolgyokat, stb. Egyéb olyan eszközöket, amin keresztül mobiltelefonálunk, tehát nem feltétlenül az okos eszközökre és az okos telefonokra kell gondolni, de a kötelező szabályozásnak az egyik alapja az lenne, hogy 3 éves kivonási határidőt adda meg, és ez a kritikus infrastruktúrára vonatkozna, és onnan kéne 3 év alatt az összes Huawei és ZTE és hasonló magas kockázatú eszközt eltávolítani. Ez nagyjából az Egyesült Államok, mint ahogy említettük, 2022-ben indított rip and replace, tehát kitépni és kicserélni szabadfordításban megoldása lenne, és ezt 2029-re az EU elvárná, hogy az alapvető hálózatokból, az adatközpontokból és feldolgozó csomópontokból teljesen eltűnjenek a Huawei és ZTE komponensek.
2: Ez magyar érdekeltségeket is éri nyilvánvalóan. Többek között ugye a Jettel és a WAN hálózatában található még feltételezhető legalábbis mindenféle ilyen kínai eszköz, és az 5G hálózat lenne a leginkább érintett mind a Jettel, mind a WAN esetében. Nyilván ez egy Európai Unió szinten is komoly problémát fog jelenteni. Többször pedzegettük egyébként, hogy az Egyesült Államokban a szolgáltatóknak nagyon nagy kihívást okozott ez a feladat, mármint lecserélni minden ZTE és Huawei eszközt, ami hálózatfejlesztéssel vagy hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos, és ennek megfelelően évekre visszaesett vagy visszaesett a fejlesztési lendület az USA-ban. Nyilván egyúttal az azt is jelenti, hogy a lokális hálózatfejlesztő cégek, mert mondjuk Európai Unió területén belül többek között ilyen az Ericsson is, illetve a Nokia hálózatfejlesztési szegmense is, ami túlélte ugye a mobilos iparág, mondjuk az, hogy bedőlését a finneknél, de hogy ezek a cégek valószínűleg majd fellendülnek, nyilván mivel pótolni kell valahonnan majd azokat az eszközöket, amiket most érint ez a szabályozás, de a következő pár év az elképzelhető, hogy kicsit lelassul hálózatfejlesztési szintjén, és a sokat emlegetett 6G, meg 5,5G, meg hasonló új lépések és ugrások egy időre nem nagyon kerülnek előtérbe, de ha már fejlesztések és nagyvállalatok, és mondjuk az amerikai régióba is átlátogattunk az előző téma kapcsán egy picit, így kitekintettünk, akkor az aktuális trend az még mindig ugye az AI, és hát a mesterséges intelligencia piac kapcsán azért mostanság egészen sok érdekes változás állt be, vagy változás lépett életbe. Az egyik ilyen nagy újdonság és fordulat az az, hogy a SpaceX AI és az Anthropic összefogtak, és egy egészen új piaci távlatban gondolkodnak közösen.
1: Ugye ez azért is vicces, mert mutatom az idézőjelet, Elon Musk nemrégiben még a Claude-ot üzemeltető antropikkal viccelődött, mizantrópnak, vagyis embergyűlölő önérdekű cégnek titulálta őket, nyilvánvalóan a Twitteren, amit már nem így hívunk, de azért sem fogom a Moszkva-teret Szélkálmán-térnek hívni, és a Twittert pedig X-nek, de hogy nemrégiben csúfolódott velük, most pedig mégis odaadta nekik az egyik legnagyobb szerverparkot és fejlesztőparkot, azért, mert egész egyszerűen most már a Colossus 1 adatközpont gyakorlatilag nem használják semmire Muskék, és ott áll feleslegesen azért ez a bődületes számítási kapacitás, ami ráadásul azért nem annyira elavult, ugye, hát ezt szokták mondani, hogy fél év múlva már minden elavult, de hogy még működik, és még óriási számítási kapacitás van, de már a Colossus 2 működik, minden, ami Muskhoz tartozó, SpaceX, XAI, és a többi, tehát minden ott fut. Ez egy üres, óriási adatközpont, amit mostantól a Claude bérel, pontosabban az Anthropic, és azért bérli, hogy a Claude még jobban, még szebben, még gyorsabban fusson, és az Anthropic SpaceX megállapodás ennek értelmében hozzáférhet a Memphis-i Colossus egy szuperszámítógépekhez, és ez több mint 300 megawatt számítási teljesítményt jelent, és ez rögtön hatással volt az Anthropic előfizetésekre is, mindenben megnövekedtek a számok, ugyanazért a pénzért több számítási kapacitást kapnak a felhasználók, stb. Plusz ugye ez Muskéknak is jó, mert egy, mutattam az idézőjelet, felesleges, óriási költségekkel felépített adatközpontot mégiscsak használnak. Ráadásul azért picit a jövőbe is mutat ez a megállapodás, ugyan még ez szifinek hangzik, de mi is többször beszámoltuk róla, hogy a mesterséges intelligencia adatközpontok egyre inkább az űr felé tekintenek, hiszen ott például a hűtés-fűtés, bármit azt, hogy az adatközpontokat hűteni kell, és a termelődő hőt pedig el kell vezetni, ez az űrben sokkal könnyebb lenne, mint itt a Földön. Ráadásul nagyon sok szempontból még akár az energiát is könnyebben ugye napenergiával meg tudnák oldani. Tehát, hogyha még ez sci-fi is jelenleg, de mégiscsak úgy néz ki, hogy vannak ilyen irányú fejlesztések, pláne Muskéknál, ugye, ahol a SpaceX is ott van. Éppen ezért a Claude-nak és az Anthropicnak nem jön rosszul, hogyha most már egy kicsit összebútorozik Elon Muskkal és a cégeivel, mert ha jövőben tényleg lesz az űradatközpontokból valami, akkor egész egyszerűen kvázi ők már házon belül vannak, és sokkal könnyebben tudnak átnyergelni majd egy légkörön kívüli adatközpontba, és onnan terjeszteni a mesterséges intelligencia igét. De ha már mesterséges intelligencia és óriás vállalatok, akkor említsük meg ezen a héten a másik nagy gigászt, aki a keresőóriásból most már a mesterséges intelligencia gigásszá vált egy-két éve már, ez pedig nem más, mint a Google, ahol szintén AI újdonságokat köszönhetünk.
2: Nemrégiben a Google megtartotta a szokásos éves fejlesztői konferenciáját és az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, illetve mindezek előtt egy ilyen nagy-nagy leleplező hardware-szoftver bemutatót is tartottak ennek kapcsán, amely során elhangzott az a hangzatos állítás, miszerint az Android 17 lesz a legnagyobb volumenű frissítés az Android rendszer létezése óta, vagy inkább az egyik legnagyobb frissítés, ami azért is érdekes, mert szinte 100%-ban arról szólt a bemutató, hogy a mesterséges intelligencia hogyan épült be még jobban az operációs rendszerbe, és hogyan teszi még jobbá az életünket a Gemini Intelligence, ami minden egyes terméknek, amit most mutattak, a középpontjában áll. Ebben többek között ugye nyilván az Android szoftver, illetve a viselhető okosórák, viselhető eszközök szoftvere is központban került. Emellett viszont, ami érdekesebb, hogy a Google úgy döntött, hogy ismét beszáll a notebook iparba, és ARM alapú notebookot Google Book néven dobnak piacra, amiről még egyelőre viszonylag keveset tudunk így hardveres teljesítmény és minden egyéb kapcsán, de hogy nagyon gyorsan elkezdett persze a sajtó része MacBook Neo kihívót, tehát mindenféle MacBook kihívókat látni ezekben az eszközökben, még inkább a Google arra fókuszál, hogy ez az eszköz mennyire közel viszi a saját szolgáltatásai mellett a saját mesterséges intelligencia megoldásait is a felhasználókhoz, és mennyire inkább arra fókuszál, hogy amit lehet lokálisan, de egyébként nyilván mindent a lehető leghatékonyabban oldjon meg, ami mesterséges intelligencia felhasználását igényli, és itt gondolhatunk olyan apróságokra, mint az, hogy képes értelmezni a képernyőn megjelenő adatokat, szöveget, képet, mindent, ami a képernyőkön történik, mondjuk a mesterséges intelligencia fel tud dolgozni, és adott esetben akár ebből mondjuk egy bevásárló listát, a bevásárló listából egy online rendelési listát, vagy különféle feladatokat, javaslatokat, repülőjegyvásárláshoz segítséget, úti terveket, mindent elő tud készíteni, anélkül, hogy mi erre külön megkérnénk. Tehát igazából arról szól nagy részt a Google Book, és egyébként az Android 17 is valószínűleg erről fog inkább szólni, hogy a mesterséges intelligencia már szinte mindent lát, mindenhez hozzáfér, vélhetően azért ez egy kibekapcsolható dolog, vagy legalábbis leszabályozható dolog lesz, főleg az Európai Unió területén, ahol ezért nagyon kemény büntetéseket tudnak kiszórni, hogyha ez nem így van, de hogy ezek az eszközök a jövőben azért még több dologra fognak odafigyelni, és hát ennek megfelelően pedig még okosabb lesz a Google Intelligence, illetve a Gemini Intelligence most már, de ha már Google és mesterséges intelligencia, illetve az életünk minden egyes pontján ott levő technológia, akkor az eheti furcsa hírt, illetve mondjuk azt, hogy kicsit ciki hírt sem hallgathatjuk el a Google kapcsán, mert hogy elindult, útjára indult a Fitbit Air nevű termék, amiről ugye köztudott, hogy mármint a Fitbitről, hogy a Google felvásárolta pár éve, és a Fitbit Air az egy új kijelző nélküli kis fitness eszköz lenne, de nem volt zökkenőmentes az indulás, finoman szóval sem.
1: Ugye általában egy ilyen új termék esetében, mint amilyen a Fitbit Air, ami igazából úgy új termék, hogy régen, amikor elindult az egész fitness karperec őrület, akkor nagyon kevés fitness karperecnek volt kijelzője, aztán egyre inkább okos órákká formálódtak ezek a fitness karperecek is, és nagyjából ketté vált ez a szegmens, lettek az okos órák, amik egy másodlagos kijelző a mobiltelefon mellé, és amúgy nem azt mondom, hogy mellékesen, de nem fő profilként valóban fitness jellegű szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal és érzékelőkkel is föl van szerelve, de inkább mondjuk azt, hogy egészségügyi oldalról közelítik ezt meg, és megmaradtak a valóban fitness karkötő, pontosabb méréssel, távolsággal, GPS-sel, stb. Amiknél viszont nem volt annyira fontos a másodlagos kijelző, de végül is mindegyik kapott. Na most ez tűnik el, mármint azt tűnik el, hogy a kijelző egyre inkább kevésbé fontos, hiszen az applikáció mindent tud, és a Fitbit Air is egy ilyen régi új fitness karkötő, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy kis csinos csuklópánt, nincs kijelző, nincs semmi, minden az applikációban fogunk látni, amit mér ez a kis eszköz, és ugye ez akkor működik jól, hogyha a szoftver, az említett applikáció jól működik, csak hogy az a bivi történt, hogy a hardware előbb került piacra, mint hogy a szoftver meg lett volna hozzá írva, mármint megvolt a Google Health nevű alkalmazáson belül helye a Fitbit Airnek, csak éppességgel nem tudott hozzá kapcsolódni, így sok-sok vásárló, akik a kezüket rátették erre a vadalatúj kis csuklópántra, azzal szembesült, hogy igen, ott van a csukójukon a legújabb Google per Fitbit eszköz, de nem tudják használni. Nyilvánvalóan elég hamar kijavította a Google ezt a fiaskót, de azért mindenképpen érdekes, hogy a két részleg, a szoftver és a hardware részleg valahogy elfelejtett egymással időpontokat egyeztetni arról, hogy mi, mikor kerül piacra. Hát néha azért ilyet is hibázik a kereső óriás.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A tűzszünet megsértésének minősítette a kuvaiti rakétatámadást az amerikai haderő. A középső parancsnokság szerint az Iránból indított ballisztikus rakétát a kuvaiti légvédelem semmisítette meg. Az amerikai katonaság korábban 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, továbbá légi csapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz szálljon fel egy az iráni partvidéken fekvő indítóállásról. Nőtt a szerencsejáték ZRT árbevétele a tavalyi évben. A társaság 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, ez 6%-kal több az előző évinél. A nyereményeket csökkentett tiszta játékbevétel 312 milliárd forintra emelkedett. A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy 8,6%-kal. A sorsjegyeknél a bővülés 5%-os volt. A vállalat rekordösszegű 250 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe különböző adók, díjak és osztalék formájában. A játékosoknak csak nem 1000 milliárd forint nyereményt fizettek ki, miközben a sportfogadás és a sorsjegyek forgalma bővült a legnagyobb mértékben. 200 millió euróra büntette a Temut az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsérte

0: Európai Uniós források hazahozatala, ez sok ezer milliárd forintot jelent. Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel is, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településen élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak. Nyugdíjba vonul a nyár közepén a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella. A Népszava információit az állami iskola fenntartó is megerősítette. Hajnal Gabriella 2018. augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős Klebersberg központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte nincs elérhető lakóingatlan, pedig 5 éve még 21 milliónál kezdődött a kínálat. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintnál indulnak a lakások.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy 6%-os csökkenéssel nagyjából 131.100 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A vezető részvények között a MOL emelkedik nagyjából 0,5%-kal 3770 forintra, a többi részvény csökken, az OTP 1%-os mínuszban 40.360 forinton, a Richter 6%-ot gyengül 12.370 forintig, a Magyar Telekom pedig 2%-os csökkenéssel 2596 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 353 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 40 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulata a tőzsdei kereskedést illetően, leszámítva Milánót, amely egy nagyjából 3%-os pluszban tartózkodik, London 7%-ot, a frankfurti DAX Index 4%-ot, és egyébként a párizsi kakaron is néhányit gyengül, a madridi tőzsde pedig 0,5%-os mínuszban van.
1: Időjárás jelentés.
0: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: A gamifikáció egy nagyon-nagyon szép magyar szó, mert nem az. De gyakorlatilag arról van szó, hogy valamilyen úton, módon megjutalmaz minket egy adott esetben, a legtöbb esetben egy szoftver, azért, mert valamilyen feladatot elvégzünk, legyen az egy fitness alkalmazás, egy nyelvtanuló program, vagy éppenséggel egy városnéző applikáció. Az ősölgeknek talán még mond valamit a Foursquare nevű applikáció, ami arról szólt, hogy bejelentkezhettél helyekről, és akkor ezért pontokat kaptál, és ezzel mehettél előrébb. De eljutottunk odáig, hogy a Duolingo is ugye mindig megmondja, hogy milyen ügyes voltál, mennyi pontod van, duplázhatod a pontokat, stb. De akár csak a bármelyik fitness applikációt megnézve is mindenképpen jó érzéssel tölti el az embert, nem csak, hogy lefutott x kilométert, ez nem én vagyok, csak így tudom, mert mondták a szomszédok, hogy ilyen az az applikáció, mármint, hogy így ez a futós applikáció, bármelyik, és hogy nem csak az, hogy jó érzés, hogy lefutotta azt a távot az adott ember, hanem ezért ilyen vagy olyan pontokat, vagy ilyen vagy olyan benefiteket, előnyöket kap, és közben versenyezhet is a többiekkel, és ez nagyon régóta működik, és már régóta kutatják, hogy hogyan és miért működik ez jól, és most egy friss kutatás kapcsán kezdtünk el arról gondolkodni a Petivel, hogy vajon tényleg milyen előnyei és hátrányai vannak konkrétan a fitness alkalmazásokon belül, hogyha ilyen rivardokkal, jutalmakkal próbálja ösztönözni az embert, és meddig hagyjuk, mennyire akarjuk, hogy ez legyen, és mennyire működik egyáltalán ez a dolog.
2: Néhány évente előkerül egyébként ez a téma. Úgy általánosságban a gamifikációval és a játékosítás témaköre mindenféle viselkedés módosító hatása, és kifejezetten a pozitív, negatív irányokat, oldalakat és tulajdonságokat és hatásokat ugye összegezve, de amúgy egyébként nagyon sokan a fitness és az életmód területén vizsgálják az ilyen jellegű kihívásoknak a hatásait. Ez a kihívás dolog, ez nagyon régi történet nyilván, főleg a sportban, de az a fajta, hogy az a megoldás, amit ugye az elmúlt években, évtizedekben, amióta léteznek okos eszközök, és amióta az okos eszközök adatokat gyűjtenek, hát azóta egyre személyre szabottabb, és egyre inkább mindenki számára elérhetőbb megoldást jelent a fitness motivációs oldalán, mert hogy nem kell hozzá elmenni mondjuk egy konkrét versenyre, vagy jelentkezni, eleve már az is motivációt igényel, hanem szimplán elég csak felcsapni egy alkalmazást a telefonunkon, és használni az okos eszközeinket, okos órákat és egyebeket. És ezt a hatásmechanizmus egyébként külön-külön vizsgálják már úgy néhány évent a nagy szaklapok és a különféle kutatóintézetek is, és általában a nemzetközi szakirodalomhoz három fő kategóriába sorolja a technológiai motivációra alapuló hatásokat. Ugye ebből nem olyan nehéz kikövetkezni, hogy ez a három, ez a pozitív, negatív és semleges. Azt gyorsan megjegyzem, hogy ahogy egyébként ezzel a kutatások időben előre haladnak, ugye egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a gamifikációnak. Az első néhány ilyen felmérés az azt mutatta, hogy minimális hatása van ennek, volt nagy fellendülés néhány évente, de alapvetően nagyon sokáig nem volt annyira szignifikáns hatása annak, hogy mondjuk játékosan megosztjuk az adatokat, vagy mondjuk versengünk egymással, pontokat szerzünk, vagy hasonló dolgokat veszünk figyelembe, amikor sportolni kezdünk, hogy nem is volt annyira meghatározó, mint amennyire most, és egyébként nemrégiben pedig elkezdett már egy még inkább új irányt venni, ez pedig már az adat használat egy sokkal tudatosabb formája, de vegyük sorba először, hogy mi ez a három kategória, amire a gamifikáció és az adat használat hatásait sorolja a kutatási széna.
1: Nem annyira bonyolult a történet, ugye vannak a pozitív hatások, a negatív hatások és a semlegesek. A pozitív hatások alapvetően az, hogy egyrészt jobban tudja, ha nagyon ügyesen van megírva ez a gamifikációs platform, tehát ha nagyon jól adagolja és adja ezeket a jutalmakat, mutatom idézőjelben, a felhasználóknak, akkor nagyon jól tudja ösztönözni a felhasználókat, főleg mondjuk a fitness vonalon, hogy megmozduljanak és elinduljanak, ha bár pont ez az egyik legnagyobb gát is, hiszen egy kutatás, ráadásul egy friss magyar kutatás szerint a felhasználók közel fele 44%-a küzd azzal, hogy egyáltalán elkezdjen bármilyen ilyen appot használni, vagy egyáltalán elkezdjen mozogni, és hogy utána megmaradjon az a lendület, vagy nem tudom én, az a jó kedv és az a kedv a mozgáshoz, amit akár az applikáció, akár nyilvánvalóan a saját egészsége miatt elkezd az ember, akkor vannak ugye negatív hatások, tehát hogy az ember túlhajszolhatja magát, hogyha folyamatosan arra hajt, hogy na még egy ilyen kis égkövecskét, vagy csillagocskát, vagy jutalmat, vagy bármit beszerezzen, és nem arra figyel, hogy a testem milyen visszajelzéseket küld neki, és adott esetben túlhajszolhatja magát, tehát erre is figyelni kell egy ilyen platform megalkotásánál. Erre jönnek azok a megoldások, hogy egyre több szenzor, egyre több eszköz, okos órák, fitness karkötők, akár a mobiltelefonok, fülbevalók, gyűrűk, stb. Képes már kommunikálni ezekkel a szoftverekkel és adnak visszajelzést. Tehát ha valakinek 240 a púzusa, akkor nem biztos, hogy azt kéne ajánlani a szoftvernek, hogy na most még fusson egy sprintet, de most csak egy szélsőséges példát mondtam. És vannak olyan semleges megoldások, amik igazából semmilyen irányban nem tolják el a felhasználót, de a meglétük nélkül grafikai felületek, stb. Felhasználó barátság nehezebb lenne használni ezt a szoftvert, de effektíve ezek nem adnak hozzá ahhoz, hogy az ember elmenjen biciklizni, gyúrni, úszni vagy valami, ez csak azért kell, hogy egyáltalán használjuk azt az applikációt.
2: Legalábbis eddig ez így volt a nemzetközi trendeknél, viszont a Huawei új kimutatása szerint, és ez kifejezetten a magyar piacra volt érvényes, illetve a magyar felhasználói közösségre, úgy tűnik, hogy pontosan az objektív adatközlés az, ami az egyik leginkább motiváló hatású a felhasználók számára. Tehát az, hogy látjuk és nyomon tudjuk követni, hogy milyen fejlődési ütemterv szerint hogyan tudunk haladni, és ezeket ténylegesen nem egy ilyen jelvényekkel, matricákkal, minden egyebekkel megtűzelt kezelőfelületen figyeljük meg, hanem hogyan alakult a púzusunk bizonyos távokon, milyen ütemmel tudtunk megtenni olyan távolságokat futás közben mondjuk konkrétan, mert hogy erre vonatkozott a tanulmány, de nyilván ez kivetíthető más sportokra is, de hogy ezeket hogyan és milyen módon teljesítettük, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben az a fajta játékosság, ami eddig úgymond egy ilyen tényleg bárki számára könnyen érthető történetté tette mozgást és a mozgáskultúrát, az most egy olyan irányba indult el, ahol már ténylegesen a pontos adatok és a nagyon-nagyon-nagyon fontos, ezt kihangsúlyozom, hogy a nagyon pontos adatok, azok, amik a legmeghatározóbbak sokak számára, és a leginkább hatnak úgy, hogy igenis mennem kell tovább, és igenis folytatom kell a mozgást.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: A kedves hallgató egy egészen icipicit most kösse föl a gatyest, mert valami olyasmi van nálunk, elmondom rögtön az elején, Rodecaster Video a termék neve, ami nagyon-nagyon kevés embert érdekelhet az átlag felhasználók közül, viszont azokat az embereket, akiket érdekel, azokat nagyon fogja érdekelni, ugyanis én tökéletesen elhiszem azt, a mi életünkben is a Petivel gyakorlatilag így életünk közepetáján jutott el oda a professzionális, értsd, pénzkereseti életünk, hogy egyszer csak kettőnél több videóforrást kellett egyszerre szinkronizálva rögzíteni, adott esetben több külső hangforrással, és ezek között élőben is tudnunk kell akár váltani, amire ugye egy kicsit jártasabb felhasználó és hallgató azt mondja, hogy hát egy videókeverő kell hozzá, és igen, azt tudjuk mondani, hogy igen, és akkor rögtön, aki mondjuk egy picit jártasabb ebben, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon sok esztergomi lábképet kell általában eltapsolni, tehát a sokkal közelebb vagyunk a 7 számjegyű eszközökhöz, mint a nem 7 számjegyű eszközökhöz, éppen ezért egy nagyon érdekes megoldás a Rodecaster Video, ugye attól a Rode-tól, ami már sok mindent teszteltünk, és ahol általában azért inkább hanggal foglalkoznak, tehát a Rode jó pár évtizede inkább hanggal foglalkozik, de az utóbbi időben belekóstolt a live streamingbe is, meg a videóba is, olyannyira, hogy például a Rodecaster Videóból is már 3 van, van a Core, van az S, és van a Rodecaster Video, ami mondjuk azt, hogy a teteje ennek az egésznek, és az összes többi az mind egy kicsit kevesebbet tud. Na, most ezt a Rodecaster Videót néztük meg egy kicsit jobban, ami tényleg arra képes, amit az előbb felsoroltam, hogy 3-nál több kamera képét tudja beletenni számítógépbe, és onnantól a számítógéppel akár élőben közvetíthetjük ezeket a kamerákat, váltogathatunk közbe, effektezhetjük, stb. Méghozzá külön hangcsatornákat is hozzárakhatunk, természetesen a videóknak a hangcsatornáit is kezelünk, és arra is képes, hogy kis túlzással, akár számítógép nélkül is működjön. Úgyhogy egy nagyon érdekes eszköz, ami ebben a szegmensben tényleg, akit ez érdekel és valaha foglalkoztatott, egy abszolút megfizethető kategóriába tartozik. De nézzük meg, hogy kinek kellett egyáltalán a Rodecaster Video.
2: Az az igazság, hogy a Rodecaster tulajdonságai alapján egyébként egy sokkal nagyobb eszközt vártam, legalábbis elsőre, amikor olvastam erről a készülékről, mert hogy igazából ez nehéz jól leírni, de kiterjedésében, mondjuk tehát a hosszúságában és szélességében egy laptop fele, amiről beszélgetünk, ez egy ilyen kis kezelőpult, egy kis keverőpult szerűségnek tűnik, és mindösszesen csak egy ilyen nagyon minimális kisméretű kijelző van rajta, a többi gombok és néhány darab tekerhető kis kapcsolót találunk ezen az eszközön. A súlyra nagyjából egy olyan jó 1 kiló feletti súly az, ami a kezünket nyomja abban az esetben, hogyha felkapjuk ezt a készüléket, és ami viszont nagyon zsúfolt, és valamiért már rögtön azt az érzetet kelti az emberben, hogy valamilyen szinten professzionális világba léptünk át, az rögtön a hátoldal, ahol bűvöltes mennyiségű csatlakozót találunk. Kapás, hogy a 4 HDMI bemenetünk van, 2 darab HDMI kimenetet is kapunk ezek mellé, és 5 darab USB-C csatlakozót, illetve egy 6-at is, ami külön a töltést veszi fel. Mindezek mellett Ethernet portot találunk rajta fülhallgató, fejhallgató kimeneteket, 2 rögtön, vonalkimenetet, ami ugye a hangszórókhoz köthető, és XLR csatlakozókat is, amin pedig ugye mikrofonokat vagy közvetlen tudunk hangforrást csatlakoztatni az eszközhöz. Apróság még ezen felül, hogy microSD foglalattal is rendelkezik a készülék. Az USB csatlakozókban mindösszesen csak 2 az, ami kamerákat vagy mikrofonokat kezelni hivatott. 6 egyidejű kamera kezelésére képes ez a készülék. 6 gombot is találunk ennek megfelelően kifejezetten csak a kamera jel kezelésére. Mindezeken felül találunk számozott, illetve inkább betűkkel ellátott billentyűket is, amiknek lehet nagyon sok funkciója. De még mielőtt arra rátérnénk, azért el kell mondanom, hogy az USB csatlakozókból ugye csak 2 tudunk videójelben menetre használni, vagy mondjuk mikrofonban menetjelre. 1 csak és kizárólag arra szolgál, hogy külső tárolóra, SSD-re, külső meghajtóra direktben közvetlenül minden jelet, minden forrásból egyszerre szinkronizálva rögzítse az eszköz. Ez egy rettenetesen fontos tulajdonsága. 1 olyan USB csatlakozót találunk, ami csak azt mutatja meg, hogy éppen az általunk sugárzott adásból a nagyvilág számára mindenkinek mi látszik. ugyanígy az egyik HDMI csatlakozó is pontosan erre szolgál, és ezen az USB csatlakozón keresztül tudjuk egyébként a beállításokat is módosítani az eszköznek, a másik USB-nk pedig csak a stream szolgáltatásra, tehát mondjuk a számítógépről egy szoftver segítséggel streamelünk, csak annak a csatlakoztatására szolgál, de egyébként az eszköz tud közvetlenül is streamelni, erre még mindjárt vissza is térünk.
1: Ami hiányzik róla, hogyha valaki már látott akár audio vagy videópultot, ezek a klasszikus potméterek, amiket lehet tologatni, ugye az általában valamilyen jelerősséget szabályoz, akár hangot, adott esetben akár videó jelet is szabályozhat, hogy milyen legyen az áttetszése annak a videójelnek, ami éppenséggel bejön. Na most ez nincs a Rodecasteren, egyiken sem, tehát egyik modellen sem, olyannyira, hogy a legkisebb core modellen szinte egyáltalán nincsenek gombok, tehát ettől lett a legolcsóbb verzió. De azért nincs, mert hogy a szoftver, ami hozzájár ehhez az eszközhöz, abban mindent be tudunk állítani, és alapvetően az elmúlt 20-30 évben én is azt mondom, hogy ha egyszer egy felvételkor, vagy live streamingkor, vagy valamikor beállítottuk a mikrofonok hangerejét, vagy az áttetszőségét, stb., akkor igazából, ha nem cserélődnek a beszélők, akik ott ülnek és beszélnek, akkor nem nagyon szoktunk a potméterekhez nyúlni, hiszen akkor fog jól szólni, hogyha mindenkinek szépen össze van lőve a hangja, ezt szoftveresen meg tudjuk tenni, és onnantól professzionális audiót kapunk a videó jeleinkhez, amíg akár 4K-sak lehetnek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért alapvetően azt merem kockáztatni, pláne, hogyha valaki live streaminggel, akkor azért 2026-ban Full HD lesz a végeredmény, hogyha tényleg nagyon jó minőségbe szeretné adni, és nem akarja, hogy döcögjön, mert itt azért az internet sebesség, és nem csak a sebesség, hanem minden más technikai feltételnek is nagyon-nagyon patentnak kell lennie, és akkor még a számítógép sem mindegy, hogy milyen, hogy valódi 4K-ban tudjuk streamelni, de maga a Rodecaster képes rá, tehát ahogy fejlődik a technológia is, mondjuk egyre stabilabb mobil internetek lesznek, akkor valószínűleg ez sem lesz probléma, de ha már említettük a streamelést, akkor egy kicsit beszéljünk még a funkciókról, amit a Rodecaster videó termékcsalád tud.
2: Itt jön ki ugye nyilván a szoftver is, de alapvetően nagyon sok beállítást elérünk a kicsi beépített kijelzőn, de nyilván ez nem a legkomfortosabb, ez csak egy gyors megoldásként, hanem már a rendelkezésünkre éppen egy számítógép, amin keresztül tudjuk beállítani az összes létező funkciót, beleértve a grafikus különböző felületeket is, tehát tudunk feltölteni a memóriakártyára is akár média fájlokat, be tudunk játszani videókat közvetítés közben, tudunk különféle névtáblákat, névinzerteket beszúrni egy-egy felvétel, vagy egy-egy streamnél, de be tudjuk azt is állítani, hogy közvetlenül direkt streameljen YouTube-ra, Facebook-ra, szinte mindenre, ami stream kulcsot használ, tehát akár magáról az eszközről, ami Wi-Fi vagy Ethernet csatlakozón keresztül is tud a világhálóra lépni, egyből tudunk streamelni, és tudunk váltani is a között, hogy éppen most milyen csatornán szeretnénk élő közvetítést leadni, szóval önállóan is képes az eszköz ellátni azokat a funkciókat, amiket mondjuk egy számítógéppel és egy keverőpulttal tudtunk eddig megtenni. Mindez ráadásul annyira mobilisan, hogy bár jár hozzá egy egészen nagy erejű táp és USB-C csatlakozón felveszi a töltést, egy erősebb powerbank, egy erősebb külső akkumulátor szintén képes meghajtani a Rodecastert úgy, hogy mondjuk egy ilyen 65 wattos erősség, áramerőség leadása mellett már tökéletesen működik minden. Nyilván nem ez a legideálisabb, de abban az esetben, hogyha mondjuk nagyon mobilra kell vennünk a dolgot, és itt gyorsan azt is megemlítem, hogy mobiltelefonok videójelét is képes begyűjteni, nyilván a megfelelő szoftverrel, de hogyha nagyon mobilra veszik a dolgot, akkor igazából ez egy teljesen önállóan működő videós közvetítő pult, egy kisebb fajta közvetítőkocsi egyben.
1: Így van, és elfér egy hátizsákban. Tehát az a lényeg, hogy nem, hogy elfér egy hátizsákban, egy kis véretű hátizsákban egy kisebb tévéstúdiót közvetítő kocsit, ahogy a Peti is mondta, tudunk elvinni magunkkal. És még egyszer mondom, értem, hogy a világ nagy részének nincs erre szüksége, viszont akinek van, annak azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni közelebbről a Rodecaster videót, mert egy nagyon-nagyon sokoldalú, nagyon könnyen használható és vérprofi eszközről van szó. Beszélhetnék még róla sokáig, technikai részleteket is, meg hogy mit tud. Érdemes utána nézni, akit ez érdekel, mert nekünk ennyire volt időnk, ez az egy óra általában nagyon-nagyon hamar elrepül, így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Vasovszky Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
5: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 4 óra 1 perc, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a legfrissebb hírek. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevők kifizetését. Korábbi hírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta a Langevin Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki a vállalkozóit. A kormány hangsúlyozta, hogy céljuk a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett tanvállalkozók stabil működési környezetének fenntartása. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. A tűzszünet megsértésének minősítette a kuvaiti rakétatámadást az amerikai haderő. A középső parancsnokság szerint az Iránból indított ballisztikus rakétát a kuvaiti légvédelem semmisítette meg. Az amerikai katonaság korábban 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, továbbá légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz szálljon fel egy az iráni partvidéken fekvő indító állomásról. Nőtt a Szerencsejáték ZRT árbevétele tavaly. A társaság 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, ez 6%-kal több az előző évinél. A nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel 312 milliárd forintra emelkedett. A termékszegmensek közül a földi és online sportfogadás emelkedett a legnagyobb mértékben, mintegy 8,6%-kal, a sorsjegyeknél a bővülés 5%-os volt. A vállalat rekordösszegű 250 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe különböző adók, díjak és osztalék formájában. A játékosoknak csak nem 1000 milliárd forint nyereményt fizettek ki, miközben a sportfogadás és a sorsjegyek forgalma bővült a legnagyobb mértékben. Eltörölte a rabszolgaság feltételeit szabályozó fekete kódexet a francia nemzetgyűlés. A képviselőház egyhangulag hagyta jóvá valamennyi szöveg eltörlését. A fekete kódexet a rabszolgaság 1848-as végleges felszámolása ellenére hivatalosan mindeddig nem törölték el az országban. Emmanuel Macron államfő a múlt héten támogatásáról biztosította a centrista, a Karib-szigetekhez tartozó Guadeloupe egyik képviselőjének törvényjavaslatát. 200 millió euróra büntette a Temót az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint a kínai webáruház nem mérte fel megfelelően az illegális termékekhez kapcsolódó kockázatokat a platformján. A bizottság úgy látja, hogy emiatt az uniós fogyasztók továbbra is nagy eséllyel találkozhatnak jogsértő termékekkel az oldalon. A Temu ezzel megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt. Hatalmas létszámleépítést jelentett be a weboldalépítő és üzemeltető szolgáltatásokat kínáló Wix.com. A vezérigazgató az X oldalán közölte, hogy az alkalmazottainak 20%-át, vagyis több mint 1000 embert bocsát el. Döntését a sékel dollárra szembeni erősödésével, valamint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével indokolta. A Wix alkalmazottainak száma az első negyed év végén még 5277 fő volt. A bankközi devizapiacon egy sékel dollár mintegy 108 forintba kerül.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 131.338 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint felett. A vezető részvények között vegyes a kép most. A MOL 6%-ot erősödik 3774 forintra, és erősödik a Magyar Telekom is most 7%-kal 2618 forintra. Gyengül az OTP 9%-kal 40.440 forintra, a Richter pedig 6%-os mínuszban 12.370 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, leszámítva Milánót, ahol 2%-os pluszban a kereskedés. A londoni FTSE 9%-ot, a frankfurti DAX Index 6%-ot, és egyébként a párizsi Kakaron is 6%-ot, a madridi IBEX pedig 7%-ot gyengül. Több mint fél órája zajlik a kereskedés a Wall Street-en, a 30 vezetői parvállalat Dow Jones Indexen 4%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató és a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója jelenleg stagnál.
0: Időjárás jelentés.
6: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
7: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, a Trend FM-en csütörtökön hosszú műsorsáv, 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. 5 óra után többek között a turizmus.com összehatásban beszélünk majd a BL döntő turizmusra gyakorolt hatásáról vagy hatásairól. Fél 5 és 5 óra között földgömrovat, most pedig néhány perc múlva Farkas Adrián lesz itt a stúdióban, aki vendégmunkás szakértő. A kérdés a vendégmunkás stop lesz, nem lesz, kikre vonatkozik majd, és mi lesz a Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal, akik nagyon népszerűek sok-sok szektorban, itt Magyarországon is, Európában is. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en forró krumplében megegyeztünk a Téma Farkas Adriánnal, aki vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki Munkavállalók Közép-Európai Foglalkoztatásáért Szövetség elnöke. És hát nyilván a stopról beszélgetünk, ugye a vendégmunkás stopról. Talán a héten ki is derül, hogy mi történik majd. Nagy a gond, hogy látod a munkaadók körében, vagy sok a kérdés, sok a felvetés, sok az aggály.
2: Üdvözlök mindenkit. Igen. Az elmúlt hetek eseményeit figyeljük. Nagyon sok HR tartalmú cikk megjelent, amely vitatja ezt a döntést. A szövetség nevében tudok nyilatkozni. Itt vendégmunkás stop az a politikai kampányban vagy szociális alapokon teljesen logikus és értelmezhető, hiszen Magyarországon a magyar munkavállalóknak kellene elsősorban dolgoznia. Viszont ha a munkaerőpiaci és a gazdasági szempontokat vizsgáljuk, akkor ez egy nagyon hibás döntés, és súlyos következményekkel járhat, hiszen a gazdaság megtorpanhat a vendégmunkások miatt. Szoktam is azt mondani, hogy a vendégmunkás az egy munkaerőpiaci lakmuszpapír vagy hőmérő, mert ha a gazdaság élénkül, akkor a cégek egyre több vendégmunkást rendelnek, tehát ergo nő a munkaerőhiány, és valahogy pótolni kell a munkaerőt, hogyha pedig csökken, vagy lassul a gazdaság, akkor a vendégmunkások száma is csökken. Egyébként ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen egy vendégmunkás az sokkal drágább, mint egy helyi magyar munkavállaló, ha csak azt nézzük, hogy alapból egyenlő bánásmód elve van, tehát a fizetése nem lehet kevesebb, mint a magyar munkavállalói, másrészt szállást kell neki biztosítani, repülőjegyet kell neki biztosítani, étkezést kell neki biztosítani, tehát hogyha ezeket az egyéb jutatásokat figyelembe veszik, akkor pontosan többe kerül, mint egy magyar munkavállaló, ezért a cégek csak annyit rendelnek, amennyire szükség van, tehát egy fővel sem többet, és azért is szoktam azt mondani, egy jó lakmuszpapír.
1: Mégiscsak az az állítás, és az egyik fő ér, most akár kampány van, vagy akár nem, hogy hát a magyar munkahelyeket veszélyeztetik, és olyankor meg más szakértők, te is, akkor azt szoktad mondani, hogy hát igen, de azok a munkakörök, ahova ezeket a mondjuk Fülöp-szigeteki munkavállalókat alkalmazzák, azok hosszú ideig betöltetlen munkahelyek, és nem jelentkezik rá magyar munkavállaló, ugye? Ez a csörte lényeg.
2: Így van, abszolút. Tehát, hogyha matematikai szempontból vizsgáljuk, akkor a Tisza kormánynak teljesen igaza van abban, hogy jelenleg 60-65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, és 219 ezer regisztrált álláskereső. Hogyha itt megnézzük az arányokat, akkor ez a 30%, ami azt jelenti, hogy elméletileg bőven kellene elegendő magyar munkaerőnek lennie a betöltetlen álláshelyekhez képest, de valamiért ez mégsem. Nem találkozik.
1: Hát ez munkakörfüggő, lokációfüggő, végzettségfüggő, rengeteg
2: kompetenciafüggő.
1: Igen.
2: Egyébként itt visszatérve az állításra, itt, hogy elveszik a magyarok munkahelyét. Itt nagyon fontos, hogy csak oda jöhet vendégmunkás, ahol a munkapróbának azt nevezzük a szakmában, amikor a cég, aki szeretne, keres munkaerőt, bead egy munkaerő igényt az adott megyei kormányhivatalba, ahol a cégnek a székhelye van, és az illetékes kormányhivatalnak van 7 napja arra, hogy magyar munkavállalót közvetítsen ki. Na most, hogyha nem sikerül, vagy ha ki is közvetít, de a kiközvetített munkavállalók nem vállalják a munkát, vagy mondjuk két nap után felmondanak, nem alkalmasak, akkor kiállít egy igazolást arra vonatkozóan, hogy a cégnek a beadott munkaerőgényhez képest mennyi vendégmunkást hozhat be, vagy mekkora engedély lesz. Másik szempont, ami tovább erősíti azt, hogy nem veszik el a magyarok.
1: Tehát ez egy erős kontroll.
2: Hát ez nagyon erős kontroll, mert hogy nagyon sok cég például bead egy 30 fős munkaerő igényt, de a kormányhivatal kiközvetít például 10 magyar munkavállalót, akkor csak 20 vendégmunkásra kap lehetőséget, nem pedig 30-ra. Tehát itt van egy nagyon erős kontrollpont, így van. A másik, hogy ezt a szövetség kezdeményezte ezt a jogalkotást, hogy lényegében külföldi beruházó, beszéljünk az akkumulátorgyárakból, a statisztikai létszám 20%-áig alkalmazhat vendégmunkást, a többit magyar munkavállalóval kell feltölteni, illetve magyar cég esetén ez a szám 30%. Tehát ez megint egy garancia arra, hogy nem tudja elvenni a vendégmunkás a magyarok munkahelyük. Ráadásul, amikor arról beszélünk, hogy idejön egy nagy beruházó, hát nagyon fontos kérdés a top 3-ban van, egészen biztos az energia, az adódási rendszer után a munkaerő kérdése. Hogy akkor lesz munkaerő, vagy nem lesz munkaerő?
1: Képzett munkaerő, vagy
2: képzett
1: nem.
2: Munkaerő.
1: Neki alkalmas így munkaerő.
2: Jól látszik, igen, hogy a nagy beruházók egyetemvárosokat keresnek, ahol az utánpótlás biztosított, és én azt mondom, ha például azt veszük, hogy egy új beruházónak a gyártósorára kell mondjuk 100 munkavállaló, de csak 70 magyar van, akkor ezt a 30-at, ha nem tölti föl vendégmunkással, akkor az a sor nem indul el. Tehát azt is lehet mondani, és más szakemberek is említették már ezt, hogy a vendégmunkások nem elveszik a magyarok munkahelyét, hanem hogy még munkahelyhez juttatják is. Igen, tehát teremtenek.
1: Mert nélkülük nem tud megindulni, nem, vagy nem így. Úgy tud megindulni, nem annyi műszakba tud megindulni.
2: Így van, így van. Van még egy nagyon érdekes tény, azért, hogyha nézzük az országot, a munkanélküliség ráta az változik. Tehát minden megyében más. Vannak fejlettebb megyék, kevésbé fejlettebb megyék. Én Békés megyei vagyok, és itt Békés megyében, ráadásul Dél-Békési régióban van egy kis település, ahol azért szerintem még lehetne munkaerőt találni, de mégis egy nagyon nívós vendéglátóegység a hétvégén zárt be munkaerőhiányra hivatkozva. Tehát azt gondolom, ez nagyon beszédes.
1: Ez mindig eszembe jut ilyenkor az a szektor, a vendéglátás idegenforgalom, de hát akár a mezőgazdaság is, legutóbb ugye Sáregres környékén, hát egyfelől a Dinnyeföldön, másfelől meg a halászatban vannak Fülöp-szigetek, és nem találnak, az én ismerősem nem találnak magyar munkavállalót. Tehát értem, mind a két érvet értem, de azt is értem, hogy fejlődnie kell a gazdaságnak, ugye? Nézzük már meg akkor a versenyben hoztás statisztikákat itt a versenytársakban, vagy a régiókban. Hogy alakul a vendégmunkások arány? Akár a Fülöp-szigeteké.
2: Az jól látszik, hogy Budapest és a Nyugat-Dunántúl a legerősebb vendégmunkás foglalkoztatás szempontjából, de most már erősödik a Hajdú-Bihar megye, illetve Csongrád megye is, itt a nagy beruházásoknak köszönhetően itt nagyon nagy létszámú munkahelyteremtésekről van szó, és ide nagyon nehéz lesz 100%-ban magyar munkavállalót találni, de akkor is azt mondom, hogy a top 3 régió az Budapest, Észak-Dunántúl és Dunántúl.
1: Szektorok?
2: Szektorok, amiben a legtöbb vendégmunkás dolgozik, az a feldolgozóipar, autóipar, logisztika, turizmus. Egyébként én a Fülöp-szigetekről azt tudom elmondani, hogy az egyik legjobb vendégmunkás lehetőség a turizmusban.
1: És angolul beszél,
2: nagyon jó érzéke van az emberekhez.
1: Vírja a munkát,
2: jó fizikai állapotban van, mosolyog, így van, alázatos, szorgalmas.
1: Nem tűnik el.
2: Nem fluktuál.
1: Nem tud és nem is akar.
2: Így van. És hát végső soron most már azt látom, hogy az agráriumban is egyre nagyobb a kertészeti ágazat bekapcsolódott, és több száz vendégmunkás jelent meg a kertészetekben.
1: Én azt gondoltam, hogy külföld, a versenytársaink, vagy akik több, akár németek, Európa. Ők ezzel a kérdéssel, hogy...
2: Hát igen, ez is egy nagyon érdekes adat, hiszen hogyha mondjuk megvizsgáljuk Európát, tegyünk különbséget a nagy európai országok, és mondjuk a V4-es országok között. Hogyha csak a nagy országokat nézzük, például Németországban 18 millió vendégmunkás van. Franciaországban 9,3 millió. Spanyolországban 3 millió. Olaszországban 6,7 millió vendégmunkás van. Tehát ahhoz, hogy a gazdaságot ők fent tudják tartani munkaerővel, ekkora létszámú vendégmunkásra van szükség. De ha csak kicsit közelebb megyünk, és mondjuk megnézzük a V4 országokat, egyébként volt is a Tisza kormánynak egy ilyen kijelentése, hogy fel kell zárkóztatni Magyarországot a fejlettebb európai országokhoz, például Csehország vagy Lengyelország lehet egy jó példa, igen. Hát Lengyelországban 1,3 millió a vendégmunkások száma, a foglalkoztatási adatnak ez a 6,5%-a, vagy például Csehországban 1 millió, 17%-a a foglalkoztatott létszámnak. A Szlovákiában 125 ezer, Magyarországon 120 ezer, tehát 2,6%. Tehát azt mondom, még most is azt mondom, hogy Magyarországon az egyik legkedvezőbb ez a szám.
1: Tehát a százalékos arány.
2: Százalékos arányban, és a gazdasági növekedés hatására a vendégmunkás stop szerintem egy hibás döntés, lassítja ezt a gazdasági növekedést, nem lehetséges nélkülük növekedni. Ezt látja a szakma, ezt mutatják a számok. Egyébként egy érdekesség, itt Ausztria, itt van a szomszédban, 1 millió vendégmunkással rendelkezik.
1: És ebből 160 ezer munkavállaló.
2: 160 ezer magyar munkavállaló. Tehát igen, azért ez jól mutatja, hogy nagyon sok magyar munkavállaló az Ausztriát választotta. Egyébként a Tisza kormánynak azon törekvése, hogy hozzuk haza a magyar munkavállalókat, hozzunk létre olyan befektetéseket, vagy vonzunk be olyan befektetőket, akik magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek, találjuk meg az inaktív munkavállalók közül azokat, akik még hadrafoghatóak, ez egy nagyon nemes nemes feladat. Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, és kell ezt csinálni, viszont párhuzamosan emellett a vendégmunkásokat meg kell hagyni ahhoz, hogy a gazdaság ne sérüljön, és olyan célzott projekteket kell létrehozni, amelyek segítik a még nagyobb számban a magyar munkavállaló új foglalkoztatottságot. Bár a szakma azt mondja, hogy azért elértük a 100%-os foglalkoztatottságot. Projektekkel, célzott projektekkel én azt gondolom, még van valamennyi még puffer a rendszerben.
1: Te rátaláltál a Fülöp-szigeteki munkavállalók, ők meg rátok találtak, vagy rátaláltak. Ez mennyire futott fel az elmúlt időszakban? Most már olyan 2 éve beszélgetünk.
2: Igen.
1: Hát számok mit mutatnak?
2: 2021-ben kezdtem én ezt. Tehát 21-ben akkor még itt Magyarországon a Fülöp-szigeteki munkavállaló nem annyira volt
1: akkor
2: népszerű.
1: Akkor még a vietnámiak voltak.
2: Igen, más nációk. Hát igen. Volt egy evolúciós folyamat, igen. Itt először a...
1: Próbálkoztunk.
2: Igen, szerbek,
1: ja, jó, ukránok, igen, után.
2: Erdélyi magyarok, utána jöttek az isztánék, utána jöttek a vietnámiak, és hát végül a...
1: Jöttek és mentek,
2: igen, itt ilyen nagyon nagy százalékban. És végül a Fülöp-szigetek. Tehát az első év az nagyon erős volt. Az első évben több mint 5000 fülöpszigeteki munkás érkezett Magyarországra, ez 2022. 2023-ban ez a szám stagnált, tehát szintén egy 5000-es fő. 24-ben egyébként nagyon kevés vendégmunkás jött be, ez lecsökkent ilyen 4000 főre, csak fülöpszigetekről beszélek. 25-ben ez a szám újra elkezdett növekedni, és egy 10000 főre növekedett, és 26 is ugyanezt a tendenciát folytatja, tehát hogyha az az állításom igaz, hogy a vendégmunkás az egy munkaerőpiaci laknuszpapír vagy hőmérő, akkor a gazdasági élénkelés elindult, és a számuk növekszik.
1: Most sok igény fut be hozzá.
2: Igen, nagyon sok, ráadásul a cégek megijedtek.
1: Ja, igen, hogy most gyorsan föltölteni.
2: Miatt, és az idegenrendészetnél most 10-szeres kérelem szám van beadva, azért, hogy az a cég, aki ebben az évben tervezett vendégmunkást, az még most június 1 előtt leadta az igényt, és a cégek, akár munkaerőkölcsönző cégek, akár a direkt foglalkoztatók beadták a kérelmeket. Tehát nagyságrendileg én azt gondolom, hogy egy ilyen 3000 kötőjel 4000 főnyi igény vagy kérelem lehet az idegenrendészetnél most.
1: Mi a legjobb opció, és mi a legrosszabb?
2: Hát a teljes top, azt gondolom, az nagyon súlyos következmény.
1: Az azt jelenteni, hogy?
2: A teljes top az azt jelenti, hogy akkor 06-01 után nem jöhet vendégmunkás Magyarországra, azok a kérelmek, amelyeket elbíráltak, tehát van
1: tartozatok. Már benn van, mint benn a napelemnél.
2: Igen, azok kifutnak, igen. És akkor utána haza kell menjenek. Azt szerintem megbénítja az ország gazdaságát. Ezt én nem gondolom, hogy ez be fog következni. A másik az, hogy a beadott kérelmeket még elbírálja az idegenrendészet, ezzel én azt gondolom a következő 3-6 hónapban ad egy puffert a cégeknek, és ez idő alatt az új kormány felül tudja vizsgálni a vendégmunkás kérdést. Bízom benne, hogy folytatja, engedélyezi továbbra is a vendégmunkásokat, mert ez egy szükséges alkotóeleme most már a munkaerőpiacnak, enélkül a munkaerőpiac sérül. Ez nagyon fontos. Egyébként, ami így a szakmának szívfájdalma, hogy most már azért látjuk a minisztériumokat, látjuk a minisztereket, látjuk az államtitkárokat, viszont hogyha megnézzük az európai országokat, majdnem minden európai országnak van munkaügyi minisztériuma, hiszen megnőtt a HR szerepe, most már a cégvezetők itt az energiával hasonló priorba sorolják a munkaerőt, és igazából nem láttunk, nem hallottunk még olyan szakembert, aki a foglalkoztatás politikáért felelne. Ezt nagyon hiányoljuk, bízunk benne, hogy a kormány hamarosan bejelent
1: hát
2: egy olyan szemét.
1: Napról napra jönnek.
2: Igen, bízunk benne, hogy hamarosan bejelent egy olyan szemét, akivel a
1: szakszervezetek alárendelve.
2: Hát azt már tudjuk, hogy melyik minisztérium, igen. De hogy pontosan ki fog ezért felelni, azt még nem. Úgyhogy ez nagyon kellene a szakmának.
1: Most 2 vagy 3 konferenciának láttam a szinopszisát, vagy a forgatókönyvét elmúlt és leendő napokban, hetekben. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témát. Szerintem sokat hívnak most téged ebben az ügyben, nem?
2: Igen, itt a szövetség nagyon aktív most. Nagyon sok anyagot készítettünk, illetve a szövetség partnerei is kérdőjéveket töltöttek ki. Majdnem minden platformon nyilatkozik.
1: Szállodások, vendéglátósok,
2: szállodások, hát a BMW és a Mastergood csoport, aki egyébként az első volt a Fülöp-szigeteki foglalkoztatás területén, ő is nyilatkozott, egy nagy gyárat épít, jelentős mennyiségű fülöp-szigeteki munkást szeretne foglalkoztatni. Én azt gondolom, hogy ha ezek a vendégmunkások nem tudnak bejönni az országba, akkor ez nehéz. És akkor van még itt egy nagyon fontos kérdés, amit szeretnék elmondani, az, hogy van még egy olyan érv, hogy a vendégmunkások miatt alacsonyak a bérek Magyarországon.
1: Hogy leviszik, letörik az árakat, hát, mint Steinbecktél.
2: Azt mondja az a válasz erre, hogy mivel a Fülöp-szigeteki munkásoknak a magyarországi minimálbér egy álomfizetés, ezért ők elégedettek, és emiatt a cégek azt mondják, hogy akkor ekkora összege is lehet munkáról találni, akkor miért is emeljük a béreket. Én ezt cáfolnám, ugyanis a 8 szempont határozza meg a mindenkori minimálbért. Az első a gazdasági fejlettség, tehát a termékenység. Fontos az átlagbér, mediánbér. Fontos az infláció, fontos a munkaerőhiány, szakszervezetek is nagyon sokat harcolnak, hogy a minimálbér minél magasabb legyen. Vannak politikai döntések, de egyik legfontosabb a vállalatok teherbíró képessége. Tehát, hogy lehet emelni a béreket, addig, amíg
1: ez
2: a cégek
1: meg is történt az elmúlt időszakban.
2: Így van, addig, amíg a cégek ezt tudják vállalni, mert hogyha
1: nem tudják kitermelni,
2: akkor a cégek gondolkodnak, hogy más országba mennek, vagy esetleg máshova viszik, kiszervezik a termelésüket, és hát nagyon fontos még az adórendszer. Úgyhogy lényegében a Fülöp-szigeteki vendégmunkások, vagy a vendégmunkások nem tudják alacsonyan tartani a béreket, mert ők egy nagyon pici része ennek az egyenletnek, tehát hogy nem befolyásolja.
1: 2,6%, ugye 120
2: igen, 2,6%. Mondtad, igen.
1: Európában az egyik legalacsonyabb.
2: A legalacsonyabb, így van.
1: Jól vannak egyébként, akik itt vannak? Problémamentesek?
2: Igen. Jól
1: mert ezt ígérted annak
2: igen,
1: idején, hogy ugye keresztények, nincsen vallási különbség, mosolyognak, bírják a munkát, rengeteg mindent mondtál.
2: Nagyon jól érzik magukat, igen, elégedettek a magyar munkahelyekkel, a szállással, a cégeknek a szemléletével, hozzáállásával. Én azt gondolom, hogy ez, hogy ők jól érzik magukat, ezt nagyon sok HR vezető is tapasztalja, hiszen megváltozott az élete a korábbi nagy fluktuációjú toborzások miatt. Folyamatosan fejleszteni kell, és hát nagyon nagy szerepe van abban, hogy ezek a munkavállalók fluktuációmentesek, hogy itt vannak Magyarországon a minősített kölcsönzők, akiket én úgy hívom, hogy még egy kéz fogja ezt a munkást, hiszen a Fülöp-szigeteki toborzó, aki a munkavállaló megtalálásáért felel, van még egy híd, a minősített kölcsönző, aki segíti a cégeket abban, hogy ezek a
1: munkavállalók
2: munkaidő utáni teendőket leveszik a cég válláról, és ez nagyon fontos. És emiatt a fluktuáció nagyon alacsony, tehát 2%, szinte hihetetlen, és ez a vendégmunkás top, ez azért nagyon kényes kijelentést, mert ez akár diplomáciailag is problémás lehet. Most, hogyha megnézzük a Fülöp-szigeteket, vagy csak a Fülöp-szigetek munkahelyi minisztérium honlapjára rátekintünk, majdnem minden hónapban más és más európai ország
1: jelentkezik
2: be a munkaerőért. Megállapodásokat kötnek, hogy ők kapják a minőségi, igen, alacsony fluktuációjú munkaerőt, mert pontosan tudják, hogy a gazdasági növekedés egyik alappillére a munkaerő.
1: Meglátjuk, aztán majd akkor visszajössz, jó, és akkor értékeljük a kialakult helyzetet. Nagyon szépen köszönöm Farkas Adrián, vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki munkavállalók közép-európai foglalkoztatásért szövetség elnöke. Köszönöm, hogy itt voltam.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, ez sok ezer milliárd forintot jelent. Nem tudott még tárgyalni az új kormánnyal a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint korábban több alkalommal kezdeményeztek egyeztetéseket a miniszterelnökkel és az önkormányzatokért felelős miniszterrel is, melyekre válasz egyelőre nem érkezett. A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség. A szervezet szerint a helyhatóságok nap mint nap 9,5 millió ember számára működtetnek intézményeket, biztosítanak közszolgáltatásokat és helyi ügyintézést, ezért fontosnak tartják, hogy a településen élők igényei a döntéshozatal során megfelelő figyelmet kapjanak. Nyugdíjba vonul a már nyár közepén a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriella. A Népszava információit az állami iskola fenntartó is megerősítette. Hajnal Gabriella 2018. augusztusától vezette a tankerületi központokért és felelős Klebersberg központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnök helyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az ingatlan.com legfrissebb elemzése. Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte nincs elérhető lakóingatlan, pedig 5 éve még 21 milliónál kezdődött a kínálat. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintnál indulnak a lakások. Újabb, mint egy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret 7. részlete, amellyel 2024 március óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Unió. A bizottság szerint Ukrajna a kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2020

0: Belgrád által támogatott szerb lista. Koszovóban azért írtak ki új választást, mert a parlament nem tudott határidőn belül közigazgatási elnököt választani. A legutóbbi előre hozott választást az Albin Kurti vezette önrendelkezés nyerte meg.
1: Tőzsdehírek.
0: Pár pontos pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 131.888 ponton áll. A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,2%-ot emelkedik a MOL 3796 forintra, 1,5%-os pluszban a Magyar Telekom 2634 forinton, 4,1%-ot gyengül az OTP 40.660 forintig, és 6,1%-os mínuszban a Richter 12.370 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 303 forintot és 90 fillért kérnek. Európában vegyes a kép. A milánói tőzsde 6,1%-os pluszban, a párizsi kakaron stagnál. A londoni FTSE 6,1%-ot esik, a DAX Index Frankfurtban és az IBEX Madridban 1,1%-ot gyengül. A Wall Street-en vegyes a kép, a Dow Jones 2,1%-os mínuszban, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit mutató pedig 2,1%-os pluszban tartózkodik.
1: Időjárás jelentés.
0: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, a földgömb rovat ideje. A telefonban a másik végén pedig Szigeti Albert Ferenc, aki terület- és településfejlesztő és geográfus. Szerbusz Ferenc, szép napot neked!
2: Szerbusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Szeged a napfény városa és a klímaváltozás, ez a cikk címe. Nagyon sok minden előkerül majd, de szerintem induljon a városnézés. Te honnan indítanád?
2: Hát ugye a cikkben is a városnézése a talán leghíresebb épülettől, a Reök palotától indul. Ugye ez a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, sokan ismerik. És hát azért is indul innen, mert egyrészt helyszínűleg itt a szomszédos utcában épül Magyarország tudtommal első Szivacs utcája, ezt majd mindjárt elmagyarázom, de azért is innen indul, mert ugye ezt a palotát egy vízépítő mérnök hozta létre, és hát a díszítése az ugye mindenféle vízi növényekkel történt, gyönyörűséges, és hát jelzi, hogy a víz az úr, ugye hát a árvíz miatt és a szegedi nagy árvíz miatt, tehát hogy Szegeden mindig is a víz volt az úr, csak hát sajnos manapság annak a hiánya, leginkább az úr.
1: Igen, 1879 még majd szóba kerül, és ha már mondtad a Szivacs utcát, Szivacs városokról már többször beszélgettünk, a Szivacs utca az nekem is teljesen új volt, de hát a cikkből kiderül, hogy végül is ez egy nem most induló kezdeményezés, de folyamatosan fejlődő koncepció.
2: Ugye a cikk főszereplője itt a palotával szemközti Gogol utca, illetve igazából két másik utca, a Hajnóci utca és a Gutenberg utca. A Gogol utca azért érdekes, és tényleg azt hiszem mondható az, hogy az első Szivacsváros utca, vagy Szivacs utcak épül itt, mert hogy itt tudatosan az történik, hogy hát ugye a zöld infrastruktúra, a városi fák az egyik legjobb hűsítő a városban, és itt tudatosan az történik, hogy az amúgy sokszor kiemelt helyzetben lévő városi fák, tehát ugye kiemelt helyzetben vannak, hogy ne parkoljanak rá, a városi fák brutál mostoha környezetben kész, muszáj, hogy ott éljenek. Ugye nagyon kevés csapadék tud beszivárogni hozzájuk, hiszen burkolt felületek közepén nőnek. Ugye hatalmas a szennyezettség, a légköri asszály fokozottan jelen van a városban, a város levegőjében. Szóval, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények között kell, hogy helytálljanak. Ugyanakkor meg nagyon jót tesznek velük, hiszen a párologtatással hűsítenek, de hát szerintem mindenki tudja, aki állt már egy fa alatt a nyári hőségben. Itt tudatosan az fog történni, hogy mind a utcában lévő házak tetejéről, és az utca a járta felületről is a fák gyökérzónájához vezetik ezt a vizet, és így ugye a fák többletvizet kapnak, tehát hogy több csapadékot kapnak akkor, amikor éppen esik, és ezt aktívan fel fogják tudni használni, hiszen nem fog elpárologni, hanem a fák gyökérzónájához lesz vezetve. Tehát ugye ehhez az egész utca végül is felújítása volt szükséges, beleértve azt is, hogyha többletvíz lesz ott a házak előtt a talajban, akkor például a házak pince részét egy extra szigeteléssel is ellátták, hiszen a többlet nedvesség a talajban abban az irányban egy pont problémát jelent.
1: A cigarettás dobozokon levő elrettentő képek jutnak eszembe, ugye sokkolni, hogyan kell sokkolni a fogyasztókat, vagy a leendő fogyasztókat, és ez vajon tán hatásos lesz-e, mert én még nem láttam ilyen klímaváltozás megérkezett című fotód, ahol a halott fák sokkoló kiállítását mutatott be, ilyet én még nem láttam. Nyilván mindenféle módon fel kell az emberek, meg a döntéshozók figyelmét is hívni ezekre a tényekre, és arra, hogy ez fenntarthatatlan. A hőhullámok egyre gyakoribbak, a csapadékhiány szintén most már tény és egyre súlyosabb kérdés. Hogyan lehet egy ilyen koncepciót átvinni egy városon? Honnan kell kezdeni, és mire kell törekedni, vagy hogyan lehet? Apró lépésekben, vagy teljes koncepcióváltásban?
2: Hát szerintem mindkettőt egyszerre, tehát hogy komplexen. Az apró lépések az ugye sokszor a lakosság felé fontos, hiszen itt a megértés, tehát az ismeretterjesztés nagyon fontos, de a dolog komplexitása meg nagyon jelen van, hiszen ugye városi sűrű szövetben, belvárosokban igazából egy fa elültetése is hatalmas feladat a föld alatt terjengő közműhálózat miatt, és ezért tényleg nem csak Magyarországon, hanem egy csomó más országban jelentősen újra gondolják ezt a történetet. Koppenhágát 2010-es években sújtották hatalmas hatalmas özönvizek, ott inkább a dolognak a másik része volt ugye fontos, hogy a csatornahálózat el se bírja ezeket a hirtelen lezúduló nagy csapadékokat, és megpróbálták a tervezés, a városfejlesztést minden egyes szegmensébe beilleszteni, és ezért van az, hogy nyugat-európai városokban vannak olyan negyedek, ahol ugye a lezúduló csapadékot a tetőn zöld tetők formájában nyeri el a vizet. Vannak zöld homlokzatok, ugye azok is megfognak valamennyi csapadékot, a házak között meg mindenféle esőkertek és egyéb szikasztók és árkok vannak. A cél az, hogy megfogni a vizet egyrészt az asszályosabb időszakokra, másrészt meg a túlterhelt rendszert egy kicsit megsegíteni. De hát, tehát, hogy van radikális és paradigmaváltásszerű gyakorlat is. Berlin például, amit az egyik legismertebb példa, ott nagyon kifejezetten helyi szemmel nézve jelentős összeget kell fizetni a csapadékvíz elvezetéséért, ami persze arra ösztönzi a fejlesztőket és a lakókat, bárkit, hogy zöldtetőt építsenek és mindenféle zöld infrastruktúrát, mert akkor kedvezményt kapnak a tekintetben. Szóval Szegedre visszatérve, itt most indul igazából egy nagyobb projekt, illetve igazából több projekt is, és az általad említett halott fák kiállítása, hát igen, az egy kicsit sokkoló ismeret, vagy hát figyelemfelhívó akció volt, hogy a főutcára kiraktak kiszáradt fákat, mert hát tényleg ez van, tehát hogy muszáj valamit tenni. A lakosság azért is fontos, hiszen egy városban nagyon sokszor a magánterületeken van a legnagyobb zöld felület, tehát az ő bevonásuk is fontos, és hát ugye sokszor ezek az nagyon zöld fű és a túlja, amitől a városi, megváltozott városi klímát nagyon nem bírja, tehát tényleg a lakosság bevonása is szuper fontos.
1: Igen, és ott vannak a tuskók is, a halott fák tuskói, ez is ismeretterjesztés részeként, és az sem mindegy, hogy milyen fák éltek ott, milyen körülmények között, hogy ezért mondtad 1879-es árvíz, és ugye olvasom a cikkben, hogy vannak olyan területek a városban, ahol 5-6-7 méteres törmelék rétegen kellett ezeknek a fáknak vegetálni, tehát hogy milyen módon, milyen technológiával, milyen féle fajta zöldnövényeket ültetünk a megváltozott körülmények nyomán, és ennek a követelményének megfelelően, ez is egy óriási kérdés.
2: Igen, és ugye ott a palotával szemközti három utcából a középső, a Gutenberg utca, ott ugye az az érdekes helyzet van, hogy ott jó pár évvel ezelőtt történt meg az utca felújítása, akkor ezek a klimatikus vagy szivacs utca szempontok kevésbé voltak tudatosan fontosak. Ennek ellenére egy nagyon szép fasor van az utcában, amelyek azért jelentősen több vizet kapnak, de nincsen semmiféle ilyen speciális ültetőréteg. És hát ami kicsit talán sokkoló, hogy a harmadik utcában, a Hajnóci utcában, ami pedig most újul majd meg, ott hát sajnos elég jelentős mennyiségű, hatalmas japán akácot kellett kivágni, ami ugye tényleg egy olyan faj, amiről azt gondoltuk, hogy eddig bírja a városi klímát, de hát ott a kivágott fák törzsén is látszik, hogy a belsőjük nagyon sok esetben durva mértékben korhadt el mindenféle betegségek miatt, és hát új fák kerülnek új típusú ültetéssel, kiültetésre, de hát itt ugye a város használat is nagyon jelentősen látszik így a kivágott fákkal, hiszen az is látszik, hogy minden talpalatnyi területet bebetonoztak, úgy időközben az évtizedek alatt, ami nyilván csak rosszat tesz a fáknak és a talajtömörötöttségének. Szóval, hogy tényleg nagyon érdekes kép bontakozik ki most ott Szeged belvárosában.
1: Hová lehet menekülni, ahogy írod a cikkben, hová lehet elmozdulni, mert kétségkívül el kell mozdulni, és nem csak Szegeden, hanem nagyon sok helyen a világon, Európában és Magyarországon is, de Szeged egy nagyon jó példa, napfényvárosa erre az egész beszélgetésre, meg arra, hogy valóban milyen kitörési pontok, menekülő útvonalak elképzelhetőek.
2: Hát ugye, ahogy beszéltük már, a zöld infrastruktúra, tehát a fák végülis a legjobb barátaink, úgymond, a megváltozott városi klímában, de hát nyilván főleg déli városokban nagyon sok más típusú megoldással is operálnak, például az árnyékolással, akár mesterségesen, ami ugye most már Magyarországon többek között Szegeden is látható, tehát hogy nyáron napvitorlákat helyeznek ki az utcák fölé, de létezik az a műfaj is, ahol mindenféle pergolákra futtatnak fel viszonylag gyorsan ugye kúszó növényeket, szintén az utcák fölé, ezzel is biztosítva egy árnyékolást. És hát vannak nagyon más típusú kezdeményezések is, például, ami szerintem a földgömb hasábjain szintén volt már korábbi cikkben, hogy például Párizs jár élen abban, hogy a iskolaudvarokat radikálisan zöldítik, hiszen azok sokszor ugye egy betonplac az egész, és nem csak zöldítik, hanem elérhetővé teszik mondjuk hőhullámok idején a városi lakosság számára is. És hát vannak olyan megoldások is, van olyan utcatervező, azt hiszem Spanyolországban, de ebben nem vagyok biztos, ami például a lakosoknak segít olyan útvonalat választani a városban, ami a napállásnak megfelelően az árnyékba vezet. Gondolva itt mondjuk főleg az idősebb vagy beteg emberekre, akik nyilván érzékenyebben reagálnak mondjuk a hőhullámokra. Szóval nagyon sok fronton igyekszenek a városok tenni a hőhullámok negatív hatásai ellen, de hát egyébként tényleg a zöld infrastruktúra az egy nagyon jelentős segítség számunkra, és ezért nagyon fontos védeni őket, ami szintén egy nagyon komplex kérdés, de például hasonló szivacs utcák kialakításával sokat lehet tenni a fák érdekében.
1: A fák és az emberek meg az élőlények érdekében. És az utolsó dolog, ami nekem eszembe jut, hogy közben kettőt előrelépünk, egyet meg hátra, ugye, mert lebetonozunk, meg parkolni akarunk, meg árut akarunk szállítani, a zöld területet az karban kell tartani, az többe kerül, mint ami egyszer le van betonozva. Tehát közben van egy ilyen állandó anyagi kényszer is, ami nyilván ezeknek a koncepcióknak gyakran fékező ereje lehet.
2: Igen, tehát hogy ebben részben, tehát a fák kapcsán nyilván van igazság, tehát hogy mondjuk a fák ültetésének nyilván van egy vonzata, egy anyagi vonzata. A fiatal fákat mai városi klímá Magyarországon már locsolni kell, szinte mindenhol annak is van. De például ugye szintén, ami korábban volt a földgömbben, városi vadvirágos rétek kialakítása, tehát a kaszálás, hát nem teljes elhagyása, de korlátozása mondjuk egy nyárvégi vagy őszi kaszálásra, az meg éppenséggel éppen egy olcsóbb műfaj, úgymond. Úgyhogy nyilván összességében azt gondolom, több anyagi vonzata van, és a városi fák kezelése, fenntartása többbe kerül, de hát ugyanakkor nincsen belekalkulálva az a rengeteg úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás, amelyet nekünk nyújtanak a városi fák. És hát ezeknek a nagy részét, tehát párásítás, hűvösítés, oxigén, stb. Ezeknek egy jelentősen nagy részét ugye főleg a koros idős fák nyújtják, úgyhogy az ő védelmük meg talán különösen fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm a cikket is, meg a beszélgetést is. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Szigeti Albert Ferencre, aki terület és település fejlesztő és geográfus, Szeged a napfény városa és a klímaváltozása, Szivacs utcákról. Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és szép napot!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és a Szabadsághídtól északra, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton az Andrássy út előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kellemes korai estét kívánok, 5 óra múlt 1 perccel, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a legfrissebb hírek, zárjuk a budapesti értéktőzsdét is. Most úgy néz ki, hogy 2%-os mínuszban zárult a hazai kereskedés, de első körben a részletek. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kétnapos látogatására elkísértek Ármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is. A kormányfő hangsúlyozta, a pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Részletekről Magyar Pétert hallják.
5: Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is. Szeretném itt Brüsszelből is bejelenteni, hogy rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, ez is egy fontos vállalásunk volt, és ez is része a nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal felállítása mellett a korrupció ellenes küzdelemhez kapcsolódóan.
4: Az euró bevezetése a hazai kamatok és a költségvetés helyzetének is jót tenne. A befektetők pozitív árazását mutatja, hogy már a választások előtt megkezdődött a 10 éves állampapírhozamok enyhe csökkenése. A GKI gazdaságkutató vezető kutatója szerint, amennyiben Magyarország a monetáris unió tagja lesz, akkor a kamatok és így a költségvetés finanszírozási terhei is tovább mérséklődnének. Emellett az államilag támogatott hitelek finanszírozása is jelentősen csökkenne. Molnár Lászlót hallják.
6: Azért hosszú távon egy euró bevezetés a magyar kamatszintet jelentős mértékben lefelé tolja, és ezzel az állampapír hozamszint is nyilvánvalóan lejjebb fog kerülni. Magyarország esetében, ha mai kamatszinteket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akár esély van arra is, hogy a 3%-os lett kamatszintet elérjük, ami azért az 5,6-os jelenlegi kamatszinthez képest további rendkívül jelentős kamatmérséklődést eredményezve, és ez már azt jelenti, hogy a költségvetésnek a bevezetés környék vagy előtte már egy-két évvel is akár 1000 milliárd forint körüli kamatkiadás csökkenés jelentene a jelenlegi államadóság szintje mellett.
4: 4,5 éves mélypont közelében volt a foglalkoztatás áprilisban, a munkanélküliek száma pedig továbbra is meghaladja a tavalyi átlagot. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban 15 és 75 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 fő volt, ez 55.000-es visszaesés jelent az egy éve korábbi adatokhoz képest. Eközben 216.000-en számítottak munkanélkülinek, ami 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a romló foglalkoztatási adatok az elmúlt évek csekély gazdasági növekedése és a negatív demográfiai folyamatok következménye, és a trendek a következő időszakban sem változnak. Regős Gábort hallják.
7: Ugye ezek a trendek azért nem egyik hónapról a másikra módosulnak. Ami most egy fontos lépés lehet, ez a harmadik országból érkező munkavállalók korlátozása, hogy ez azt jelenteti, ha tényleg megvalósul, hogy akkor egy kicsit a cégeknek jobban kell dolgozniuk azon, hogy a magyar munkaerőt mobilizálják. Ez egy kicsit adhat lökést a munkaerőpiacnak, hogyha ezek a nagygyárak munkába állnak, elkezdik a termelést, az szintén segíthet, pláne ugye, hogyha belföldi munkaerővel kezdik el. A demográfiai folyamatok azok viszont nem lesznek egyelőre jobbak, tehát ez azért nem ad okot nagyon nagy bizakodásra.
4: Reformcsomagot dolgozott ki és egyeztetést sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a kormánnyal, ugyanakkor választ még nem kaptak. A 20 pontos javaslatcsomagban a szervezet pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak. Ugyanakkor legfőképpen a finanszírozások és feladatvállalások újra gondolását kérik. A szervezet elnöke szerint ugyanis van olyan intézkedés, ami nem várhat az év végéig. Gimesi Györgyet hallják.
8: Vannak települések, akik nem fognak évvégéig működni, ha nem kapnak valamilyen segítséget. Ezek között vannak kicsik és nagyok. Én azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke, hogy ezeken a településeken mondjuk összeállítson ki az óvoda vagy a bölcsőde. Tehát itt vannak azonnali megoldandó kérdések, és ebben egyébként a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is egy kiemelt kérdés, hiszen nem a szolidaritási adóval van probléma a hozzájárulással, hanem annak mértékével, ami az elmúlt 6 esztendőben több mint 5-szörösére hatszorosára növekedett.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: Mielőtt a budapesti értéktőzsdére rátérnénk, nézzünk egy kicsit körbe, hogy milyen helyzet olajfronton, mert hogy egyébként a hazai piaci árakat tekintve a holnapi nap folyamán a 95-ös benzin bruttó 16, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal fog majd csökkenni. A mai napon az átlagárak úgy néznek ki, hogy a 95-ös benzin 685, a gázolaj pedig 695 forint literenként. Persze a védett árak esetében nincs változás, de akkor ezt érdemes volt azért megemlíteni. Ahogy azt is, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordóként 89 dollár és 60 cent, a Brent pedig 94 dollár 90 centbe kerül most jelenleg. Úgyhogy itt is egy kisebb korrekció van. Nézzük meg, hogy milyen helyzet a nyitott piacokon, tőzsdéken, egyrészt Európában, ahol Milánó 3%-ot erősödik, a londoni FTSE 7%-os mínuszban, a frankfurti DAX Index és a madridi IBEX 4%-ot gyengül, a Kakaron Párizsban 3%-kal korrigál lefelé. Pluszba fordult a kereskedés a Wall Street-en, a Dow Jones csak pár pontos pluszban van jelenleg, az S&P 500 0,5%-ot, a Nasdaq kompozit mutató pedig 0,5 és 6% között mozog jelenleg. És akkor nézzük, hogy mi lett a vége a mai napnak. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. 9%-ot erősödött a MOL 3784 forintra, és 1%-os pluszban zárt a Magyar Telekom 2626 forintra. 9%-ot gyengült az OTP 40.460 forintig, és 8%-ot csökkent a Richter 12.350 forintra. A Forage 6.78%-ot esett 2156 forintra, a Rába 1.6%-ot gyengült 2540 forintig. Minuszban zárt az Alteo 8%-del, a BIF 3.2%-del, a Cikpannuniani 3%-del, a Plus 7%-kal, erősödött viszont az Akko 4%-kal, az Ány 1,5%-kal, az Appenin és az Autovalis 1,4%-kal, a Dunahouse 4%-kal, a Graphisoft Park pedig 4,4%-kal. Pluszban zárt még a Masterplast is 1,1%-kal, a MBH jelzálogban 2%-kal, az Opus 2,2%-ot erősödött, a Panergy 4%-ot, a Waberez pedig 9%-ot. A többi prémium kategóriás részvény pedig stagnálta a nap végére. Standard kategóriában az MBH Bank 8%-os pluszban zárt, a Granite Bank egyébként 3,3%-ot gyengült a nap végére. A bankközi devizapiacon 1 euróért 374 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 304 forintot kérnek jelenleg. A svájci frank 387 forint 40 fillér, az euró dollárral szembeni árfolyam pedig 1,1651 jelenleg. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállítással 1,1%-ot emelkedik, 1 megawattórányi gázért 46 eurót és 90 eurócentet kérnek. Az aranyára kicsit emelkedik, egy unciáért 4498 dollárt és 90 centet kérnek, majd a 4500 dollárt. A palládium 1379-es fél dollár, a platina 1905 dollár, az ezüst 74, a rész pedig 6 dollár 40 cent.
0: Időjárás jelentés.
4: Zavartalanul napos időnk lesz, csapadék nem várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Megdőlt egyébként a fővárosi melegrekord is, Újpesten 34,4 fokot regisztráltak. A korábbi 33,5 fokos rekordot még 1958-ban mérték.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
9: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal. A Vimosz elnöke Gál Pál Zoltán van itt a stúdióban. Turisztika és vendéglátó munkadók országos szövetsége. Egy konferencia, egy szakmai konferencia, turizmus konjunktúra index, adatok, friss adatok, most már negyedik alkalommal, ugye?
10: Így igaz, nagy örömünkre szolgál, most már 4 éve folyamatosan tudjuk publikálni havi rendszerességgel a GKI-vel közösen elkészített és a Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány által támogatott turizmus konjunktúra indexet. Ez az index az Európai Uniós irányelveknek megfelelően készül, ami lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk akár más ágazatok hasonló konjunktúra indexeivel. Nem volt titok, hogy a COVID utáni újraindulás kapcsán egy jó időzítés volt az indulása, és igazából a múltkori konferencián igazából azt tekintettük át, az elmúlt 4 évből milyen tapasztalatok vonhatók le, a konjunktúra index olvashatósága, értelmezhetősége és akár előrejelző képessége kapcsán, illetve áttekintettük a magyar gazdaság jelenlegi állapotát egy nagyon színvonalas közgazdasági előadással, és különös tekintettel a devizárfolyam váratlan és tartós forint erősödését áttekintettük, mert ez is egy a magyar turisztikára erősen nagy hatással bíró tevékenység. illetve hát egy ilyen sláger.
9: Nem ezzel kalkulált a turizmus.
10: Abszolút nem. Tehát ugye az, de azt el kell mondanom, hogy mind a beutaztatás, mind a kiutaztatásnál elég hosszú ideig időre le kell szerződnie a partnereknek. Tehát itt legalább fél éves, egy éves ciklusok is vannak. Ilyenkor határidős árfolyamokat kell meghatározni, ez benne van például a turizmus kormányrendeletében, hogy mi az a kalkulációs árfolyam, amely esetén elszámol az utas és az utaztató, és hogyha abban nagyon jelentős eltérés van, akkor van lehetőség akár a szerződés módosítására is. Most épp ez egy nagyon fontos közgazdasági peremfeltétel. Hosszú évekig, akár évtizedekig azt lehetett mondani, hogy egy folyamatos csúszó leértékelés volt a magyar gazdaságban. Ezzel nagyon jól tudott számolni a turizmus. Nyilván ebben az esetben a beutaztató turizmus egyre versenyképesebb volt, hiszen a külföldi számára Magyarország olcsóbbá vált. Mondhatnám azt, hogy gyorsan ki lehetett számolni, hogy mennyibe kerül egy korsósör Budapesten és Londonban. És a másik a kiutaztatás szempontjából meg nyilván ez egy pici drágulást hozott mindig, de igazából ezt bekalkulálták időbe vásárolt eurókkal az utazók. Most senki nem számított arra, hogy a körülmények ilyen sajátos változása eredményeként, független attól, hogy a világgazdaságban számos vészjósó helyzet van, lényegében egy 3-4 éves csúcsra erősödött a forint, és most stabilan itt le is tapadt erre a szintre, és az előadás végül is erről szólt, hogy milyen olyan tényezők vannak a horizonton, amelyek ezt gyengíthetik, és milyen horizonton vannak tényezők, amik erősíthetik. Végülis azzal álltunk föl, hiszen nem adunk spekulációs tanácsokat, de igazából azt váltunk, hogy a lényegi momentumok, a lényegi fundamentumok alapján, ha a Hormuzi szorosból, ezt vagy az ukrán válságból.
9: Csodáltam, hogy eddig nem hoztad szóba, azt gondolom, a szoros, még szorosabb igen, helyzetet okozhat.
10: A Hormuzi szoros és az ukrán válságból egy nagyon nagy eszkaláció nem alakulna ki, vagy nem alakul ki, ezt a tényezőt kihagyva, akkor alapvetően mi azt gondolják, vagyis a közgazdászok most azon a véleménye vannak, hogy a forint ezen a 360 szinten körüli számon marad. Na most ez nem volt bekalkulálva. Ez a magyar beutaztató turizmus szállodaszektor jövedelmezőségben nagyon komoly problémát okoz. Itt azt kell gondolni, hogy minden költségük nagyrészt forintban merül föl, és a bevételeik meg euró alapon keletkeznek, előre kiajánlott, megajánlott árakkal, és ez gyakorlatilag sok milliárd forintnyi elmaradt jövedelmezőséget jelent, és így már Budapestnek az a pici versenyelőnye az árazásban, ami azért szükséges, tehát azért azt ne becsüljük le, hogy ez egy fontos elem, az gyorsan el tud párologni így a nyári főszezon kapcsán, és ez hosszabb távon is elgondolkodhatja a szakembereket fejlesztésekről és egyéb megfontolásokból, hiszen az is elhangzott, hogy és már most vannak is erre prognózisok, hogyha be tudja tartani az új kormány az ígéretét, hogy csatlakozunk az euróvezethez, akkor mi lehet a csatlakozási árfolyam? Na most, ha ez a 360-370, ez versenyképességi kérdéseket vet fel a turizmus kapcsán is, tehát igazából a szolgáltatási mix, a szolgáltatás színvonala, a Budapest attrakciója és az Magyarország egész attrakciója ezzel az árfolyammal mennyire lesz versenyképes adott esetben más.
9: Majd 3-4 év múlva,
10: hát
9: vagy 5 év
10: igen,
9: múlva.
10: De azért ezzel az el kell kezdeni kalkulálni. A másik probléma, hogy a kiutaztatók örülhetnek, mert hogy igazából lehet, hogy az egyéni költéseik például akár Horvátországba, akár Olaszországba egy erősebb forint esetén nem lesznek olyan fájóak, de nem titok, hogy elhangozott az is, hogy ezek az odajutó költség, az utazási költség az meg emelkedik. Egek ura blog adott egy nagyon érdekes áttekintést, egy kis színest. Nagyon fontos, hogy ez a kerozin hiány, vagy a kerozinnal kapcsolatos hype, ez azért valós, de nem úgy valós, ahogy az emberek sokszor gondolják, hogy itt mint a Covid-nál leállás van.
9: Nem száll föl a repülő.
10: És azt is látni kell, hogy ezt az árazásban nagyon jól fogják tudni használni a légitársaságok. És az is elhangzott, hogy amikor nagyon sok százezer milliós nagyságrendű ülőhely megszüntetésről ülnek az újságok, akkor olyan járatokat ritkítottak, főként Nyugat-Európában, mely járatok már eddig is nagyon nehezen voltak fenntarthatóak. És itt most jó apropó volt arra, hogy főként például a Lufthansa meglépje ezeket a lépéseket. Ez tisztítja egy kicsit a piacot, javítja adott esetben például a utazó személyzetnek az elérhetőségét, de az biztos, hogy ad egy olyan bizonytalanságot az utazók kapcsán, hatására, ami visszafoghat ilyen érzelmi alapú keresletet. Azt mondom, hogy hát nem foglalok be még ma, nem tudom, hogy mi lesz később. Ez gyakorlatilag az utazás szervezők számára nagyon rossz hír.
9: Last minute-ben nyomja mindenki.
10: Hát vagy mindenki azt gondolja, hogy last minute-ben fogja, mert az utazó is csak last minute. A másik probléma meg az, hogy azért azok a kalkulációk, azok azzal számoltak, hogy azért ezek az utazók egy olyan 30-60 nappal előbb bizonyára eldöntik. És amit kivár mindenki, mert vár valamilyen fajta újabb híre, megerősítés. Igen, én most őszintén szerencsére nem vagyok érintett ebben a területen, én most nem ülnék át egyetlen egy ilyen utazásiroda vezetőjének a székébe se, ez egy nagyon nehéz időszak lesz.
9: Azt is ugye elhangzott ott a konferencián, hogy azért a költségekben látszik ez a kerozin ár növek. Még ha van is kerozin, de az ára nő, és most már ez a repülőjegyekben ugye nem 20%, hanem 40%-ként jelenhet meg, ugye?
10: Igen, de ez azért azt is lehet látni, hogy itt például ment a BL döntő kapcsán is itt a számisztika, hogy mennyibe kerülnek a jegyek. Nyilván az, ha valaki nagyon rugalmas, és gyakorlatilag azt mondja, hogy mindegy, kimegyek, és a legolcsóbb jeggyel valahol elmegyek. Tehát mindig vannak nagyon olcsó jegyek, és vannak, és masszívan emelkedő jegyárak. Az biztos, hogy mi is csinálunk ilyen összehasonlításokat, az biztos, hogy emelkedettek a jegyárak ahhoz képest, mint hogyha a hormuzi szoros nyitva lenne. A probléma az, ami most látszik, hogy a szoros kinyitása sem jelenteni a probléma azonnali megoldódását, de ha minden nap az ember van, veszi a fáradtságot és megnézi, általában a hét elején bejelentik, hogy most már csak 2 percre vagyunk a megállapodástól, és általában a hét végére ez elpárolog valami.
9: 3-4 hajó megy át, 3-4 tanker megy.
10: Igen, ami hát lényegében töredéke annak, ami kellene.
9: Azért most a BL döntő egy nagy kasza itt Budapestnek, azt mondta egy szakértő, egy szakember szállodása az elmúlt napokban, hogy most tulajdonképpen ez 1-2 hetet kompenzál a rosszabb szezonból, vagy előre, vagy hátra, és itt az is elhangzott, hogy a létszám megvan, az a 20 millió, ugye, turista?
10: Igen.
9: De a minőség az és a költés az hagy kívánni valót maga után. Most egészen finoman fogalmaztam, az a szakértő egy másik rádióban sokkal keményebben mondta. A hús megvan, de pénz nincs náluk.
10: Igen, erről a GK is beszélt, hogy itt azért a statisztikának az a jellege, hogy sokféle módon lehet ugyanazt a számot magyarázni, azért ez benne van. Nyilván a COVID utáni újraindulás a 19-es csúszszámokkal való összehasonlítás kapcsán azért a tavaly évben már elhangzott a Magyar Turisztikai Ügynökség részéről, meghaladtuk, meggyőztük, minden nagyon szuper. Azért árnyaltabban kell fogalmazni, nem úgy haladtuk meg, és nem úgy győztük le a 19-es csúcsévet, ahogy az mindenki úgy gondolja. Nem, sok esetben nem a körtét hasonlítjuk az almával, hanem igazából itt jobban meg kéne érteni a folyamatokat. Ez az egyik legnagyobb problémája a turisztikának, hogy darabra tényleg megvagyunk, tehát elég sok turista jön, majdnem azt is mondhatnám, hogy akár a légikikötő, akár a Budapest szállás lehetőségei, akár a megélheti lakhatási válságot is ide sorolnám, megtelt. Tehát igazából nem az a fő probléma, hogy még kellene, mit tudom én, több millió turista, hanem a turistáknak az itt tartózkodásán lehetne javítani, illetve az egy főre jutó költésén. És itt a MICE turizmus és az úgynevezett magasabb szintű turizmus nagyon hiányzik. Ennek nyilván vannak a COVID által lerombolt korábbi hagyományok nehéz visszaépítése, de az is igaz, hogy azok az infrastruktúrai fejlesztések nem valósultak úgy meg, ami ahhoz kellene, hogy ezt nagyon tudnánk fejleszteni, és nem titok, hogy azért ezek hosszú éves stratégiai döntések, hogyha ezek felfejleszthetőek lennének. Na most ez is egy probléma, és az a BL döntőhöz visszatérve, hogy hát ezek az események nagyon fontosak, hiszen marketing értéke is óriási, egész a városra odafigyel, a reményem szerint pozitív körülmények között figyel oda, mert egy ilyen BL döntőnek igen, nagyon sok visszhangja lehet, de egy-két nap nagyon kiemelkedő árbevétele azért nem tud 52 hétnyi nehézséget pótolni, hiszen a szállással azért látni kell, hogy egy szálloda nem tud többet termelni, mint a szobai száma, és az tegnap
9: drágában adják.
10: De a tegnap ki nem adott szoba, az a tegnap ki nem adott szoba. Tehát azért nem olyan könnyű ezt. Nyilván most mind minden ki van adva. Nekünk azért egy jó, ez Magyarországon mindig egy jó lehetőség arra, hogy bebizonyítsa, hogy nagy világesemények sikeres megrendezésére képes. Biztos, hogy az a szállodai mix, hogy körülbelül a szállodai kapacitással majdnem egyenértékű méretű Airbnb kapacitás van, ez nem egy szerencsés mix.
9: Csak egy dolog még az is elhangzott itt egy másik szakmai beszélgetés, hogy annak idején mennyit beszéltünk ugye a buli turizmusról, hogy az hát megint, és most már azt mondják vendéglátósok, szállások, hogy az tulajdonképpen egy kicsivel talán jobb helyzet volt, mint a mostani vendégkör. Tudom, ez nagyon kemény állítás, de ez hangzott el. Tehát költésben valahogy ez, mint hogyha így nézne most ki. Azt láttam, hogy a költés, azt hiába milliós nagyságrenden nő a vendégek száma, a költés az 10%-a esett, ugye? Azt hiszem be.
10: Hát igazából az a probléma, hogy a turisták egy ilyen fapados változata jön ide, nyilván mert fapadossal jön ide.
9: Tehát, hogy igazából... Ásványvíz, hamburger, igen, lángos, lényegében gulyás.
10: Az ember végigmegy, és mindenkinek ajánlom, hogy egy turista szemmel is járja végig a Budapest belvárosát. Én azt gondolom, hogy városképi és városüzemeltetési szempontból is átgondolás tárgyává lehetne tenni, de nem mennénk ilyen nagyon ingoványos politikai terepre. Az elgondolkodtat, hogy miért ezek a szolgáltatási mixek vannak ma, ha egy turista megérkezik Budapestre. Tehát lényegében csak vendéglátás, annak is olyan az ilyen speciális elem, mint kürtös kalács Balaton, különböző néven. Igen, illetve ilyen ajándéktárgy, tájmasszázs.
9: Abból van bőven.
10: Az a számra meglepő, nagy kereslet lehet, hogyha ennyi ilyen szalon tud működni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kimarad az, hogy amikor bemegy az ember Bécs, Párizs, vagy akár egy bármilyen olasz város belvárosában, minőségi ruha, butik, kedvező kávézók, nálunk azért sok étterem és kávézó üzemel, de nem nagyon lehet őket diszkrecionálisan megkülönböztetni, hogy az egyik milyen vagy olyan. Én egy kicsit mondom, óvatosan fogalmaznék, mert én mindig azt gondolom, nem a szolgáltatók a hibásak, hiszen ők a meglévő keresletre próbálnak reagálni.
9: És akár át is alakítják a profilt.
10: Így van, gyorsan és rugalmasan. Igen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen makroszintű strukturális probléma alakult ki itt Budapesten.
9: Turizmus konjunktúra index, Vimos elnökeként, hogy látod most, milyen állapotban van, és hiszem ez az utolsó kérdés, milyen állapotban van most a turizmus, a vendéglátás, az idegenforgalom az elmúlt évek tükrében, és ebben a nagyon sok kérdőjelben, amire fogalmunk nincs az emberek, hogy holnap mi fog történni.
10: Hát alapvetően azt kell mondani, hogy a turizmus itt a GKI-nak a mutatói jól mutatták, hogy alapvetően felülteljesítő volt az elmúlt 4 évben más ágazatokkal, az építőiparhoz képest. Tehát akár is mondhatnánk, hogy jó bőrben vagyunk.
9: 16% a GDP-nek.
10: Igen, hát ezen megy a vita, hogy 16,
9: megy, a félmillió emberen is megy a vita, hogy hány alkalmazott.
10: Igen, elhangzott, hogyha 16% a turizmus, akkor mindenki, és akkor összeszedni
9: az autóipar
10: 200%-ot állít. Igen. Nyilván az, maradjunk abban, legyünk szerényebbek, ilyen 10-13%, de azért a 400 000 azért az létező, azért itt az idénymunkás, diákmunkás is érdemes belekalkulálni. Tehát alapvetően jó bőrben lehet a turizmus. A probléma azért az, hogy a jövedelmezőség mindig kihívásokkal küzd, erre sokan mondják azt, hogy a hozzáadott értékkel van gond, és ez lesz egy új kihívása a mi gazdasági kutatási tevékenységünknek. Megkapjuk sokszor kritikán, hogy a magyar turizmus hozzáadott értéke nem olyan magas, mint mondjuk a nyugat-európaiak. Na most itt a dolog mögött egy ilyen érdekes közgazdaságtani dilemma van. Tehát az egyik dilemma az, hogy amúgy a magyar turizmus, pont a GKI által kimutatva, 40%-kal a második legnagyobb mértékben tudta növelni a hozzáadott értékét az elmúlt 10 évben. De még mindig csak 40%-án áll a nyugat-európainak. És akkor itt felmerül a kérdés, hogyha valaki Londonban taxizik, ugyanazt a tevékenységet végzi, mint Magyarországon, és ma is itt is taxizik egy ember, akkor miért jobb a londoninak a hozzáadott érték? Hát azért, mert magasabb áron adja a taxi. De miért adja magasabb áron? Mert van olyan vásárló, aki képes megfizetni belföldi és külföldi.
9: Hát a taxi most egy érdekes, pont érdekes kérdés. De
10: én azt gondolom, hogy egy rántott húsra, akár egy szállodai szobára gondolunk. Ami itt azt jelenti, hogy igazából nem a turizmus hatékonyságának a műszaki tartalma, a menedzsment kultúra, a marketing az, ami igazából hátráltatja a magyar turizmus hozzáadott értékének a növekedését és jövedelmezőségének javítását, hanem a keresletnek a problémája, amely részben azt is lehenti, hogy a magyar belföldi kereslet hiányzik. Tehát azért az hozzátartozik, hogy Magyarországon ma elmenni étterembe az luxus, azért a belvárosi éttermek Budapesten döntően a külföldiekre optimalizálnak, de a vidéki helyeken is, ha az ember látja, kiemelt turisztikai turisztikai desztinációkban. Nagyon nehéz ma a jövedelmezőséggel jó minőségű szolgáltatást adni, és közben azért az ember olvassa az újságba, minden nyáron megjelenik, hogy mennyibe kerül majd a lángos, mennyi a hek, és akkor mindig visszaszámolnak, hogy egy 4 fős család számára mondjuk egy napban Balaton egyik strandján eltöltendő mennyibe kerül, és az úgynevezett vásárlói kosár azt ki tudja termelni. Tehát a magyarországi állapota, a jövedelmezőség, tehát az emberek pénztárcája, az az elmúlt időszakban nagyon megsínylette a 4 év stagnálást.
9: Turizmus konjunktúra indexi konferencia után a Vimosz elnöke Gálpár Zoltán volt. Stúdióban köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk Valentini Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettes a telefonnal a másik végén. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Sietnünk kell, mert nagyon sok riportot ad meg interjút ezekben az órákban. 3 nap, 250 ezer utas készültem, 2000 gép oda-vissza 3 nap alatt. Van úgy, hogy leszállnak, kirakják az utasokat, elrepülnek máshova, aztán visszajönnek az utasokért, és a csúcs az a szombat és éjszaka lesz, ugye?
2: Így van, hát nagyon szépen összefoglalta valóban, tehát ezek a számok, ez az, amire készülünk a hétvégén. Extrém terhelés lesz, nagyon nagy forgalom a repülőtéren is, a repülőtérre vezető utakon és azonnan a városba vezető utakon is, úgyhogy gyakorlatilag mindenkinek az összefogására, aki ebben részt vett, a szervezésben részt vett, a koordinációban részt vett, nagyon pontos és precíz együttműködésre lesz szükség, nem csak az elmúlt hónapokban, amióta készülünk, hanem ebben a 3 napban különösen, hiszen az esemény most lesz és most csúcsosodik ki minden, amire készültünk. Úgyhogy valóban, hát nagyon izgalommal, nagy izgalommal várjuk a hétvégét. Remélem, hogy semmi nem fog közbejönni, semmilyen havária helyzetünk nem lesz, mindenre készültünk, mindent modelleztünk, olyan helyzeteket is modelleztünk, ha esetleg valami nem úgy menne, mint ahogy elképzeltük, hogy ne improvizáljunk, hanem arra is fel legyünk készülve. Hát így várjuk a holnapot.
1: De jó, hogy ezt mondta, meg a szombatot, meg a vasárnapot, de jó, hogy ezt a modellezést, ma azon gondolkoztam, hogy ezt hogy lehet modellezni, mert az egyes terminált ugye abba újra életet leheltek. Most az újra föláll, és az arzenálosokat, vagy a vizergépeket fogadja. Tehát ez már most fontos, hogy aki London, meg Anglia, meg Vizer, az egyes terminál. De az hogy lehet modellezni? Meg az hogy lehet modellezni, hogy a felszálló pályán is most ilyen halszálkába a gépek fognak állni? Ezt azért nagyon nehéz. Digitálisan igen, de ezt nyilván nem tudják kipróbálni élőben.
2: Hát igen, ugye ráadásul valóban nehéz. Tehát ugye ráadásul az is nagyon érdekes, hogy amikor a szlotokat kiosztja a Hungarokontról, ugye azokat a résidőket, amikor a gép érkezik, illetve elmegy,

0: hogy hogy sakkozzuk ki a repülőgépet, hogyha mondjuk a futópályának a végén áll, tehát nyilván ez is egy logisztika, vagy egy modell, hogy hogyan állítjuk ezeket a gépeket sorban, milyen időrendiséggel fognak elrepülni innen, és hogy ott például ne okozzon ezt problémát, vagy mondjuk egy gurulóút ne legyen éppen foglalt. Szóval, hogy tényleg mindenre gondolnunk kellett itt a gépek érkeztetése, kiszállítás kapcsán, logisztika kapcsán, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy elképesztően összetett folyamat. Nagyon nagy tapasztalás nekünk is, és egyébként, ami valójában nagyon jól jött, ugye 3 évvel ezelőtt volt itt Budapesten az Európa Liga döntő, nem ekkora volumenben, de egy hasonló eseményt ugye már megcsináltunk, akkor is egyébként az volt, hogy az egyes futópálya le volt zárva, és 70-valahány gép ott parkolt a mérkőzés ideje alatt, és most is ez lesz, ugye szombaton 5-től zárjuk az egyes pályát, és tulajdonképpen akkortól tudjuk ott parkoltatni azokat a gépeket, akik majd a mérkőzés után el is mennek rögtön, mert van, aki ugye marad egy napig, private jetek is, nagyon sok magángép jön, tehát hogy ez a pályazár lesz majd az, ami nekünk egy picit a parkoltatásban segít.
1: Azért a 4 millió utas 3 nap alatt az sok, az szemmel látható, az legalább duplája, ugye egy normál mennyiségnek így május végén.
0: Igen, igen, majdnem a duplája, 70%-kal több, tehát mondhatjuk, hogy a duplája, mert egy olyan 75 ezer utas körül lesz szombaton és vasárnap, 75 ezer pénteken, egy normál pénteki szombati napon olyan 50-55 ezer szokott lenni, úgyhogy mondjuk 60-70%-kal több, igen.
1: És ez nagyon bölcs dolog, hogy a szurkolókat, ugye a franciákat, meg az angolokat ketté választották ugye a két terminálra, de nyilván ennek is van protokollja. Van olyan reptér egyébként, akitől lehet tanulni? Van olyan lehetőség? Egyáltalán van-e rá szükség? Vagy már mindent tudnak?
0: Nem igazán szükséges, nyilván egyébként lehetne, de mint mondtam, ugye 3 éve igen, megrendeztünk igen. Egy nagyon hasonló eseményt, tehát azért az annak a tapasztalatait becsatornáztuk, felhasználtuk, nyilván utána is értékeltük, hogy mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit lehetett volna esetleg jobban. Ez a tapasztalás most elképesztően jól jön, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg amire lehetett, gondoltunk, remélem, hogy talán olyanokra is, ami nem fog bekövetkezni, reméljük, azt látjuk, hogy nagyon kegyes lesz hozzánk az időjárás a következő 3 napban. Tehát a viharra nem számítunk, reméljük, hogy így is marad. Úgyhogy hát nagyon izgatottan várjuk ezt a 3 napot, mindenki mondhatni a gáton, úgyhogy felkészültünk.
1: Dedikált weboldal, ez nagyon fontos az utasoknak. Én most nem szeretnék elutazni egyébként, ha nem muszáj Budapest Airport a Feri egyről a következő 3 napban. Az biztos, hogy korábban kell kimenni, nagyon észnél kell lenni, itt most nem lehet késni, mert a gépek késhetnek, sok minden előfordulhat. Tehát itt sokkal több türelemre meg együttműködésre van szükség. Itt Budapesten is egyébként a forgalomban, közlekedésben, de a gyorsforgalmin is, meg a reptéren is.
0: Igen, teljesen abszolút így van, ahogy mondja, nyilván mindenki megértésére, türelmére, együttműködésére, az utasok együttműködésére is szükség van. Például abban, hogy nézze meg mindenki, tájékozódjon előtte, hogy ebben a 3 napban hogy tud kijutni a repülőtérre, hogy korlátozottan lesz használható a Ferihegyi út is, rengeteg időszakos vagy folyamatos forgalomkorlátozás, lezárás lesz, tehát meg kell nézni mindenkinek, hogy egyáltalán hogy tud kijutni, mennyi idő alatt, tehát ne rutin szerint menjen most ebben a 3 napban senki, ne rutin szerint próbálja megközelíteni a repteret, és úgy kijönni, jönjön hamarabb, nézze meg, mennyi idő alatt tud oda jutni, foglaljon időben parkolót, hogy minden rendben menjen, és hát hagyjon mindenki elegendő időt arra, hogy a repülőtéri utas folyamatokat is nyugodtan, stresszmentesen végig tudja csinálni, hiszen ekkora tömegnél nyilvánvalóan több idő lesz a check-in, több idő lesz a biztonsági ellenőrzés, az útlevél ellenőrzés, ha valaki Schengenen kívüli területre utazik, tehát tényleg mindenki jön előbb. Mi azt mondjuk, hogy így is a 2-2,5 óra, inkább a 2,5 elegendő, de tényleg a kijutás már önmagában lehet egy szűkület, vagy egy szűk keresztmetszetet nézni, meg mindenki, hogy tud, mennyi idő alatt kijutni, és hogy hogyan jön. Mi is javasoljuk egyébként a tömegközlekedési eszközöket, sokkal könnyebb ez kijutni, nagyon sűrűn fognak járni a BKK buszok, ugye, akik szurkolóként érkeznek, lesz ez a kimondott Champion Express, mert a szurkolói zónákba megy, lesznek shuttle-járatok, rengeteg taxi, tehát mi inkább azt javasoljuk, hogy aki teheti, talán lehet, hogy jobb is, hogyha tömegközlekedéssel jön, sokkal biztosabban tud időre kiérni, és akadálymentesen dugót elkerülve.
1: Csak egy utolsó szubjektív dolog, én szoktam nézni az applikációkat, meg néha, amikor arra járok, akkor nézem, hogy 2 percenként, 1,5 percenként jön-megy egy repülő, ez fantasztikus. Szóval a légirányító kollégák most, nyilván ezt nem lehet nagyon sűríteni, de még sűrűbben fognak jönni a gépek, mert elképzelhetetlen ez a repülőgép mennyiség, ugye?
0: Hát igen, még sűrűbben, és ugye ebben a 3 napban egy közös döntés értelmében átállt a hungarokon, tehát a légirányítók úgynevezett slot-based, tehát slot alapú működésre, ami azt jelenti, hogy az esemény prioritásához mérten adják ki a

0: a szlotokat a repülőgépeknek, amikor tudnak érkezni, amikor tudnak elmenni. Nyilvánvalóan meg kell érkezni a bírónak, akkor csak egy példát mondjak, tehát nyilván az ő gépét nem lehet később érkeztetni. Tehát, hogy igen, szóval tényleg extrém lesz, és hogy nyilván kérjük, ami szintén nagyon fontos, a lakosság türelmét is, hiszen tudjuk, hogy különösen ott a szombatról vasárnap viradó éjszaka, amikor nagyon sokan el is utaznak innen rögtön, nagyon sok magángép is érkezik, több mint 200 erre az eseményre, hogy bizony ez zajterheléssel fog azon az éjszakán járni, úgyhogy nagyon kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen egy nagyon fontos, az ország számára nagyon fontos eseményről van szó, úgyhogy ez a hétvége valóban mindenki türelmét egy picit próbára fogja tenni, de igyekszünk nagyon jól hiba nélkül lemenedzsálni.
1: Önt idézem, együttműködés és türelem, akkor köszönöm szépen, és nagyon jó munkát önöknek ott a reptéren, a környéken minden résztvevőnek, Valentini Katalin, Budapest Airport, köszönöm szépen még egyszer.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot!
2: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Ma csütörtök van, holnap péntek, nyilván halpéntek, gasztro programajánló. Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója, a halászok atya. Most a szőlőben vagy, azt mondtad, és gondolkoztam, hogy ugye volt már, hogy Venyigén sütöttünk halat, vagy hát így képzeletben te sütöttél. Meg általában a rozé is szóba kerül a halhoz, de olyan recept még nem volt egyébként, ahol a borban úszott a hal. Van ilyen egyébként, amikor abban pároltok halat?
2: Nem, borban nem párolunk, mert a nagyon könnyű szerke, a hússzerkezet, a vörös húsokat szokták inkább egy kis borral párolni, hogy a benne lévő savak könnyebben lazítsák fel izomborszokat, tehát halra nincsen szükség, akkor úszik borban a hal, amikor jó befaltunk, aztán innen a pincéből mindjárt le a lobóval, aztán kivenni egy 2 deci, úgy pince hideg, ilyen 12-14 fokos jó kis kabernét a tavaly előttiből, aztán megúszhatni benne a hal. Na, az igen, az nagyon jó, ezt a hétvégén követtük el, és akkor teljesen rendhagyó módon, kérlek szépen, amit én most javasolnák, az nem a legkönnyebbik tavaszi ételek egyike, de egy jó pontyfatkó. Tegnap reggel kint voltam, korán reggel már, 5 óra körül, amikor már világos volt teljesen, és láttam, hogy úgy íznak a pontyok, mint az istennyira. A gyönyörű 3 kilós forma pontynak a hátát láttam emelkedni, ott a kisebb fiúk szorongatták a lányokat, mármint a pontlányokat, és hát préselték ki az ikrát, próbáltak lehetőséget adni az új életnek. Hát ebbe a nagyon-nagyon asszályos és kisvizes időszakban ez nehéz lesz. Idei pontszaporulat, azt gondolom, hogy nagyon az ország vizein gondolom, nagyon-nagyon hamar le fog menni, tehát egyre több ok van arra, hogy a mesterséges telepítésekkel sajnos pótolnunk kell, legyen az dévér, keszeg, balin, süllő, vagy akár ponty is, mert rajtuk nem múló oknál fogva a vizeink már nem tudják megtermelni az ivadékot. Na most a pontypatkónál egyszerű nincs, ugye ez volt valamikor a klasszikus pénteki étel, amikor mi ugye tartottuk a vőtöt, hogy apám elővette a héten megfogott pontyot, szépen föl, gyönyörű szép patkó szeletekre vágta föl, mert még a filézés fogalmát se ismertük, hát miért bántana a szálka, milyen kis, hogy csütkének csontja van a halnak, meg szálkája, hát ilyen az élet, hát mindenkiben van valami, ami merevitti, mondta apám annak idején, hát ennél egyszerűbb receptet sem nincs, itt is azt mondanám csak, hogy egy pár órával előtte sózzuk be, ha van kedvünk egy kicsit fűszerezni, még akkor egy kis borsot alá tehetünk, vagy egy kis fokhagymát, aztán a klasszikus módon morzsázzuk be, süssük meg benne a pontypatkót, elképesztően finom. Nem mondom, hogy este 7 órakor csináljuk mindezt, mert akkor már egy kicsit nehéznek tűnik a mostani világunkba. Én akkor is szeret tudtam magam falni, persze fiatal a koromban, most már én se, és hogy legyen mellette valami tavaszi is, egy kis tavaszi retek salátát, ha csinálunk. Diónyi retkeket csak fölaprítottam, az úgy, ahogy volt, aki pici sóval, besózva, azt tettem szépen mellé. Hát jól is nézett ki, meg nagyon-nagyon finom is volt. Azt gondolom, hogy erre a péntekre egy jó pontypatkó, vagy rántott pontypatkó az megteszi. Ennek a receptjét tehát nem mondanám, mert aki ezt nem ismeri, az még életébe se jövett pontyot, tehát ezt tudjátok. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, úgy ígérkezik, és hát péntekre persze egy jó halas vacsorát tudják. Péntek, ha a péntek, jó étvágyat kívánok hozzá!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délutánon, a péntek, 4 órakor Fintech világa, én egészen biztosan itt leszek, és együtt rádiózhatunk majd. Már a jótat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
1: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Hegyalja úton kifelé a Baks csomópontig, a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margitittól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Hétköznapokon este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtők közelében, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 6 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Célzott csapást hajtott végre az izraeli hadsereg Beirutban egy iránoszt köthető parancsnok ellen. Az izraeli média szerint az Imán Hossein halosztály rakéta egységének vezetője volt a támadás célpontja. Egyelőre nem tudni, hogy életét vesztette-e. Izrael közlése szerint az elmúlt egy napban legalább 135 Hezbollahhoz köthető célpontot támadtak Libanonban. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint ma reggel óta 16-an haltak meg az izraeli támadásokban, köztük legalább 3 gyermek. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást. A jogi kereteket rögzítő dokumentumot 298 képviselő támogatta. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót Ukrajna hadipari kapacitásának erősítésére, 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítanak. A pénzügyminiszter szerint idén 28,3 milliárd euró érkezhet fegyvervásárlásra, további 16,7 milliárd pedig makrofinanciális támogatásként. A miniszter azt mondta, Ukrajna csak akkor fizetné vissza a kölcsönt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Az Európai Bizottság egyébként újabb, mintegy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret 7. részlete, amelyel 2024 márciusa óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Európai Unió. A bizottság szerint Ukrajna kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2027-ig összesen több mint 50 milliárd euróval segíti Ukrajna helyreállítását, reformjait és uniós csatlakozását. Törekvéseit. Rendkívüli kamatstopp lesz a hétvégén a budapesti Bajnokok Ligája döntője miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig tart. A közlekedés és beruházási minisztérium szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalom növekedése számít a fő tranzit útvonalakon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatti sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezítik. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésével résztvevők kifizetését. Korábbi hírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta a Langevin Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki a vállalkozóit. A kormány hangsúlyozta, hogy céljuk a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett a vállalkozók stabil működési környezetének fenntartása. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát utazás szervezésre idehaza is. A Visa kutatása szerint a magyar válaszadók többsége már támaszkodott az AI-ra utazás tervezésekor, 13%-uk pedig rendszeresen él ezzel a lehetőséggel. A legtöbben tippeket, ajánlásokat, ajánlatokat kérnek, illetve közlekedési és logisztikai kérdésekben használják a technológiát. A magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, külföldre pedig 47% menne, főként Ausztriába, Horvátországba és Olaszországba. A kutatás szerint az utazók többsége előre tervezett költségvetéssel indul, miközben a digitális fizetési megoldások szerepe is tovább erősödik.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12.350 forintra gyengült. Európában túlnyomó részt mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek, leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX index 0,3%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
6: Derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyolfelhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, a vendégünk pedig Kovács Balázs, a Dromis Hotels vezérigazgatója. Jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
7: Az elmúlt nagyjából most már 3 hónapja, nem tudom, hogy mennyire szól bele a turisztikába, de az biztos, hogy a repülésbe biztos az iráni háború. Ennek mennyire érzékelik a hatását? Egyáltalán az első nagyjából 4 hónap az milyen volt turisztikai szempontból?
8: Vegyes. Az első 2 hónap, az év első 2 hónapja az kifejezetten pozitívan indult, majd február végén, március elején, ahogy kitört a Közel-Keleten a háború, ez azonnal éreztette hatását, hiszen például az izraeli piac, ami meghatározó Budapest turizmusában, valószínűleg a hallgatók többsége nem tudja azt a tény, de közel 50 járat, heti 50 járat érkezett Tel Avivból Budapestre egészen február végéig, nos ez azonnal nullára csökkent, és ez a kapacitás kiesés azonnal megjelent a fővárosi turizmusban is.
7: Ez azóta is így van, tehát hogy nincs járat, azért újra
8: Van egy visszaépülés, most nem tudnám pontosan megmondani, hogy hol tartunk az előbb említett 50 járathoz képest, de hogy töredéke a Budapestre érkező izraeli turisták száma még mind a mai napig az egyértelműen látszik. De hát természetesen nem csak az izraeli vendégek hiányoznak, hanem értelemszerűen vannak olyan átszálló utasok is, akik a közel-keleti hubokat, Dubajt, Dohát használták. Most ez kevésbé jellemző, és az is látszik, hogy a világ más részéről is adott esetben csökkenhetett. Lehet, hogy ezért, lehet, hogy másért, minden esetre csökkenhetett az utóbbi 2 hónapban az érkező turisták száma.
7: Általában ilyenkor azzal szoktam magát vigasztalni az ember, hogy lehet, hogy ők csökkentek, de akkor helyettük jöttek más országból, akkor nem jellemző, hogy átrendeződött az utazás?
8: Biztos megfigyelhető ilyen trend, és én azt gondolom, hogy trendek ennyi idő alatt még nem feltétlen alakulnak ki. Tehát, hogyha ne adj Isten egy környező országban, mondjuk Horvátországban látnánk egy növekedést, az nem feltétlenül egy trendet mutat be, hanem így alakult mondjuk az elmúlt néhány hét történése. Tehát én még korai neki érzem, hogy ilyen trendváltozásról beszéljünk, de az látszik, hogy egyébként összességében az első 4 hónap konszolidált és stabil számokat hozott, tehát nincs egy drámai visszaesés az előző évhez képest. Kicsit optimistábban tekintettünk a 2026-os esztendőre, mint amit a valóság a végén visszaigazolt.
7: Nem tudom, hogy mi lesz a következő heteknek, hónapoknak a valósága, de volt még egy érdekesség turisztikai szempontból egy nyilatkozat. Viszonylag ritkán nézi az ember a Nemzetközi Energiaügynökségnek a nyilatkozatát, mert általában egy technikai nyilatkozat, de most például kerozinnal kapcsolatban azt mondták nagyjából egy hete, hogy 6 hétre elegendő kerozin mennyiség van repülés szempontjából Európában. Nem tudom, hogy mennyit javult a helyzet, vagy esetleg mennyit romlott. Magyarországon egy picit javult a Barátság kőolaj vezeték újraindulásával. Mennyire lehet esetleg szállodai szempontból arra készülni, hogy lehet, hogy az idei nyár más lesz, esetlegesen nagyobb lesz például a belföldi turizmus, vagy mondjuk ilyen COVID időszakra jellemző átrendeződés is esetleg előfordul.
8: Hát először is abban mindenki szerintem nagyon is bízik, hogy ez a fenyegetés, hogy nem lesz kerozin, ez nem valósul meg, mert ez katasztrofális következményekkel járna a turizmus számára, nem csak a magyar turizmus számára, hanem úgy globálisan a turizmus számára, hiszen azért az érkező turisták döntő része a légi közlekedést igénybe veszi. A COVID-ról meg ne is beszéljünk, mert az szerintem az mindenkiben olyan emlékeket ébreszt, amit újra átélni senki sem szeretne. Nehéz eligazodni a hírekben, mert ahogy említette, igen, megjelentek ilyen hírek, hogy már csak néhány hétre, hónapra való kerozin áll rendelkezésre, ugyanakkor én olvastam olyan híradásokat is, amiben kifejezetten megerősítették és megnyugtatták az utazókat különböző országok légitársaságai, hogy náluk ilyen probléma nem áll fönn. Tehát azt gondolom, hogy nehéz egyelőre eligazodni, de egyébként pont ez a bizonytalanság az, ami a legrosszabb, mert egy bizonytalan környezet az sose kedvez a turizmusnak. A bizonytalanság nem az, amit a turista kedvel. A turista azt szereti, hogyha egy nyugodt, kiszámítható, békés környezetben tudja a pihenését valahol az országától távol eltölteni, és ilyen értelemben biztos, hogy már a híreknek is valamilyen módon kedvezőtlen hatása van a foglalási kedvre. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a többség kivár, és inkább későbbre halasztja a döntését. Ne adj Isten, az utazását is elhalasztja. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy a nyári időszakban látunk majd változásokat, feltéve és megengedve, hogyha ezek a rémisztőnek tűnő előrejelzések valóságá válnak. Még egyszer mondom, mi nagyon bízunk abban, hogy ez az átmeneti kerozin hiány vagy rémület elmúlik, és hamarosan inkább arról beszélhetünk, hogy visszatért életünk a normális kerékvágásba. Ha nem így történik, akkor logikusnak tűnik az, hogy az utazók egy része legalábbis inkább a közelebbi autóval, vonattal elérhető desztinációkat részesíti majd előnyben. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a belföldi turizmus újra felpörög, nagyobb mennyiségben, vagy nagyobb számmal maradnak a honfitársaink az országon belül, de persze az is lehet, hogy autóval a környező országokat fogják preferálni. Szóval ez egy bonyolult és összetett kérdés, amit mondjuk még a forint árfolyama is erőteljesen árnyalni képes. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy most a forint körülbelül 10%-kal erősebb, mint volt mondjuk a tavalyi nyár folyamán. Ez euróban azt jelenti, hogy ha ugyanannyiba kerül egy szállodai szoba a horvát tengerparton, az most magyar vendégeknek 10%-os árelőnyt jelenthet elvisíkon, feltéve és megengedve, hogy mondjuk a horvát szállodások, panziósok, éttermesek euróban nem emelték, nem változtattak az áraikon, ami egy ilyen időszakban, amikor az üzemanyagár így mértékben megdrágul, azért nehezen elképzelhető. Azért az inflációs nyomás az szerintem előbb-utóbb minden árban, így a szállodai és a vendéglátó árakban is visszaköszön.
7: És ezt gondolom még akkor is így van, hogy azt hiszem emlékeim szerint Horvátországban és meg Szlovéniában is bevezettek egyfajta, hát nem védett árat, de valami hasonló intézményt, mint amit Magyarországon. Ígérem, nem a háborúról fog minden kérdésem szólni, viszont azért 4 éve velünk van egy orosz-ukrán háború, ennek a hatásait már kiheverte a magyar turizmus? Tehát nincs már az, hogy hú, nagyon közel van a konfliktus zóna, és akkor bizonyos országokból nem annyira mernek idejönni?
8: Hát ezt egyértelműen azért nem tudnám így kijelenteni, hogy 100%-osan túl vagyunk rajta, mert biztos, hogy van olyan utazó, aki ránézve a térképre azt gondolja, hogy mi túl közel vagyunk a háború övezethez. És persze vannak olyanok is, akik idézőjelben hozzászoktak ezekhez a híradásokhoz. És hát, hogyha megnézzük a szalagcímeket, azért most már nem a legfelső, első hír az ukrán-orosz háború, hanem jóval lejjebb találkozunk ezekkel a híradásokkal. Így óhatatlanul is kevésbé van szerintem az utazó fókuszában. Ugyanakkor azért azt érdemes elmondani, hogy a háborút megelőzően nagyon nagy számmal érkeztek orosz, illetve ukrán vendégek Magyarországra, a fővárosba, és egyébként a vidéki, mondjuk hévízi szállodákba. Ezek a vendégek azóta nem jönnek. Ilyen értelemben ezeket vagy sikerült pótolni, vagy nem sikerült pótolni. Kiheverni nem gondolom, hogy egyértelműen ki lehet ezt heverni.
7: Határmenti hotelekben sem fordulnak elő? Azért kérdezem, mert tavaly évvégén voltam Hajdúszoboszlón, és ott megmondom őszintén, néha az volt az érzésem, hogy több az ukrán vendég, mint a magyar.
8: Hát bizonyára ilyen előfordulhat. Az, hogy ez mit képes kompenzálni mondjuk a magyar turizmus egészét tekintve, az egy másik kérdés. Általában minden konfliktusnak vannak nyertesei és vesztesei. Ebben az esetben lehet, hogy a hajdúszoboszlói szállodák relatív nyertesei tudnak ennek lenni. A más kérdés, hogy esetleg kik azok, akik azt mondják, hogy Hajdúszoboszló meg még közelebb van a konfliktushoz, és ezért nem mennek oda. Szóval ezt szerintem minden éremnek ennek is több oldala van.
7: Ha már itt említette Hévízt, a Balaton még nem említettük, de mondjuk az is egy nagyobb turisztikai térség Budapest mellett, még mindig nagyon-nagyon Budapest központú a magyar turizmus, vagy azért már látszanak annak a jelei, hogy azért voltak fejlesztések Hévíz környékén és Balaton környékén is, közlekedési, turisztikai, és mondjuk könnyebben lecsábítani például a külföldi turistákat oda, vagy igazából még mindig a programturizmus, ami jellemző, ha a külföldieket nézzük, és az elsősorban Budapest.
8: Én azt gondolom, hogy volt változás, de elsősorban még mindig Budapest, ami az első számú attrakció, és ezzel nem lebecsülni szeretném semmiképpen se Hévíz, vagy a Balaton, vagy Tokaj-hegy alja a vonzerejét, de döntően és meghatározóan Budapest idegenforgalma az, a turizmus az, ami a nemzetközi relációban a legfontosabb. A belföldi vendégek szempontjából kicsit más a helyzet, inkább az ellentetje, a fordítottját látjuk, ott Balaton, Eger az, ami a belföldi piac számára kiemelten fontos. Hévíz egy ilyen vegyes halmazállapotú desztináció, sok magyar belföldi vendég is megfordul, és egyébként a környező országokból, Ausztriából, Németországból is, meg még Izraelből is egyébként sok-sok vendég érkezik oda.
7: Ha már itt a programokat szóba hoztam egy kicsit, azért lesz egy komoly program Budapesten, májusban a Bajnokok Ligája döntő. Ennek érződik a pozitív hatása?
8: Abszolút. A Bajnokok Ligája valószínűleg minden idők egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb olyan rendezvénye, olyan attrakció, ami több tízezer turistát vonz a fővárosba. Hosszú hónapok óta nem nagyon lehet szobát találni erre az időszakra, és hát ennek megfelelően a szobárak is a csillagos égig emelkedtek. Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy ez egy háromnapos átlag tartózkodást jelenthet. Azért egy háromnapos tartózkodás az egész évet azért nem tudja meghatározni, és nem fogja tudni megmenteni, viszont azért ez nem azt jelenti, hogy ezeknek nincs jelentősége. Fantasztikus jelentősége van. Ezt láttuk az elmúlt években is, amikor itt volt például a Coldplaynek az a tripla koncertje a fővárosban. Az tavaly júniusban volt, ha jól emlékszem, vagy tavaly? Tavaly. Egészen elképesztő kereslet jelentkezett a fővárosi szállások irányában. De ugyanúgy a Sziget Fesztivál is minden évben meghatározó. Tudom, hogy az idén egy kicsit rövidebb lesz a Sziget Fesztivál, de ennek ellenére azt gondoljuk és azt várjuk, hogy abban az időszakban kiemelt keresleti időszaknak fogunk örvendeni Budapesten.
7: Nem sok idő telt még el azóta, hogy a 6. kerületben az Airbnb-t gyakorlatilag betiltották, de azért most már egy pár hónap, igen, mennyire érződik ez esetleg nagyobb szállodai keresletben, vagy mennyire nagyon nehéz ezt mérni, mert ugye végül is idézőjelben csak egy kerületről van szó, és hát nyilván, ha valaki a 6. kerületben nem talált Airbnb szállást, akkor lehet, hogy átmegy a másik kerületbe.
8: Ez így igaz, különös tekintetre igaz lehet ez az első negyed évre, ami nem arról híres, hogy foglaltság 100% közeli, ez azért a Budapest fővárosának legcsöndesebb időszaka, január-február és a március is. Ugyanakkor elképzelhető, hogy voltak olyan vendégek, akik a 6. kerületi tiltást követően egyrészt nem Budapestre jöttek, B. Budapestre jöttek egy másik kerületbe, vagy nagy isten egy szállodába. Őszintén kollégáimmal gondolkoztunk ezen, hogy kimutatható ez bármilyen módon a forgalmunkban. Látunk egy enyhe emelkedést a szabadidős turisták számában az első néhány hónapban, de ezt egyértelműen azt mondani, hogy ez a Airbnb 6. kerületi tiltásával van összefüggésben, azt gondolom, ez bátorság lenne kijelenteni. Szóval van egy ilyen reménye a szállodásoknak, hogy az így az Airbnb-ből kiszoruló vendégek egy része szállodákban fog landolni, de ez konkrét számokkal, kutatás nélkül alátámasztani szerintem nem lehet.
7: A reménykedés egyébként annak van alapja, tehát azok a típusú turisták, akik ilyen jellegű szállás után néztek, ha nyilván nem 5 csillagosba fognak megszállni, de mondjuk egy átlag 4 csillagost valószínűleg meg tudnak engedni maguknak?
8: Hát szerintem lesz ilyen is, és olyan is, hogy hány százaléka lesz azoknak a vendégeknek, akik eddig az Airbnb típusú szálláshelyeket keresték, és most ha nincs, akkor inkább szállodákba mennek. Ezt őszintén én nem lennék olyan bátor, hogy bármilyen számot kijelentsek, és ebben spekuláljak. De hát igazából az embernek saját magából kell kiindulnia. Tehát én is talán ő is előfordul, hogy szállodában lakik, más alkalommal meg apartmanban. Attól függ, hogy mi a célja, vagy kivel megy. Tehát elmegyünk síelni a gyerekekkel, nem ugyanolyan, mint hogyha a feleségemmel elmegyek mondjuk egy hosszabb hétvégére. Egyik esetben lehet, hogy inkább a szállodát, mondjuk én alapvetően a szállodákat részesítem előnybe, ez talán nem meglepő a hallgatók számára tekintve a munkámat, de mondjuk örömmel megyek egy apartmanba síelni a gyerekekkel együtt. Tehát ugyanaz a vendég, azért csupán annyit akarok mondani, hogy ugyanaz a vendég dönthet eltérő képpen az utazási motivációtól függően is, így aztán azt kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan százalékban fognak az eddig Airbnb-ben lakó Budapestre látogató turisták átmenni szállodai foglalásokba, hát ezt szerintem nem lehet megmondani.
7: Említette azt, hogy 10%, kb. 10%-ot erősödött a forint az elmúlt időszakban. Még gondolom ez akkor is így van, hogyha az iráni háború miatt egy kicsit ellentétes mozgás is volt. Olcsónak számít még mindig Budapest egyébként szállodai ár szempontjából?
8: Fogalmazzunk így, hogy jó árért.
7: Prágával, Bécsel összehasonlítva?
8: Nem. Prágával azt gondolom, hogy abszolút összehasonlíthatók az áraink. Bécs egy kicsit drágább. Én azt gondolom, jó árértékarányt képvisel a főváros, de összességében az elmúlt években azért egy komoly áremelkedés volt Budapesten is, egyébként globálisan is a szállodai árak a Covidot követő években évről évre nagyon komoly mértékben emelkedtek, és nem csak a szállodai árakról érdemes beszélni, hanem az itt tartózkodás teljes költségéről. És hogyha megnézzük a budapesti éttermi árakat is, és egyéb szolgáltatások árait, azok is szépen kúsztak fölfelé az elmúlt években.
7: Elérte mondjuk a belföldi turistáknál egy bizonyos résznél a fizetőképesség határát?
8: Ez megint nagyon nehéz így általánosan kijelenteni, hiszen lesz olyan turista, akinek már eddig is nagyon drága volt a szállodai szoba, és lesz olyan, akinek az árérzékenységét ez nem befolyásolja. Szóval azt gondolom, hogy igen, bizonyára vannak olyan turisták, akik egész egyszerűen úgy érzik, hogy a belföldi balatoni, mondjuk a balatoni nyári szállodai árak, azok már a fájdalom küszöbön túlmentek, mások számára meg ez simán megfizethető összehasonlítva mondjuk egy távolabbi nyaralás összköltségével. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy olyan nagy a turisztikai kínálat még a Balatonnál is, hogy a vékonyabb pénztárcájú turisták is biztos, hogy fognak találni maguknak alternatív szállás lehetőséget.
7: Szállodalánc vezetőjeként gondolom azért sokszor kell arról dönteni, hogy mit, hogyan fejlesztenek, nem csak Budapesten, nyilván más részeiben is az országnak. Mi az, amit, hogyha mondjuk fejleszteni kezdenek, ami egyértelműen mondjuk hiányzott a korábbi időszakból, és akkor a változás, hogy muszáj meglépni egy szállodai fejlesztésnél, egyáltalán van-e ilyen, vagy ha szállodát fejlesztenek, akkor jobbára technikai fejlesztésekről van szó, energetikairól, és nem arról, hogy mondjuk másképp szolgálják ki a turistákat?
8: Komplex kérdés, megpróbálok erre egyszerűen válaszolni. A Danubius szállodalánc életében az elmúlt néhány évben a szállodalánc történetének legnagyobb volumenű beruházásai sorozatát hajtotta végre. Körülbelül 50 milliárd forintot költöttünk a meglévő szállodáink korszerűsítésére. Ebből az 50-ből közel 10 milliárdot csak az elmúlt fél évben. Tehát egy nagyon intenzív beruházási időszak áll mögöttünk. Ezek a beruházások több célt próbálnak megvalósítani. Egyrészt a kor szellemével kell haladnunk, tehát van egy esztétikai megújulási igény, hiszen egész egyszerűen vannak esztétikai változások, és a vendégnek olyan várakozásai, elvárásai, aminek meg kell felelni. Van műszaki felújítás is, hiszen a dolgok egész egyszer elhasználódnak, elkopnak, és igen, az energetikai beruházás az pedig a harmadik olyan cél, amit meg kell valósítani. Nem kifejezetten a közel-keleten zajló konfliktus miatt, hanem az elmúlt jó pár néhány év tapasztalata azt mutatja, hogyha kiszámítható működést szeretnénk, akkor igenis ebbe investálnunk kötelező. Ez a mi esetünkben azért nem egy egyszerű dolog, hiszen a szállodáink döntő része nem új épület, hanem 10-20-30, nagy isten 100 éves épület, és nem egy zöldmezős beruházás, ahol már a legmodernebb energetikai szempontok alapján tudjuk megtervezni, majd felépíteni a szállodáinkat. A meglévő ingatlanokat utólag energetikailag korszerűsíteni, az komoly kihívással tud járni mondjuk a belvárosban, az Astoria szállodára gondol valaki a város szívében, az egy régi történelmi épület, annak megvannak a maga adottságai, azt utólag szigetelni, a nyílászárókat olyan korszerű, többkamrás, három tripla üveggel szigetelő ablakok, a nyilázárókra cserélni, ez nagyon nem egyszerű dolog. Hőszivattyút utólag ezekbe az épületekbe telepíteni, vagy napelemeket
7: telepíteni. Az sem mindenhova lehet, gondolom.
8: És az sem mindenhova lehet. Tehát pontosan így van, hiszen vannak előírásai a helyi önkormányzatoknak, hatóságoknak, aminek mindnek kell felelni. Szóval egyik oldalon van egy erős nyomás rajtunk, hogy a működésünk kiszámíthatósága miatt igenis ebbe investálni akarunk, a másik oldalon meg a realitásokkal is szembe kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt egyébként piaci alapon működve reálisan megvalósítani. Ez azért nagyon-nagyon nem egyszerű ezt a két szempontot mindig minden esetben figyelembe venni.
7: Vendégek szempontjából, vendégkiszolgálás szempontjából van, hogy mondok példákat, jó, ami épp eszembe jött, mondjuk egy szállodát muszáj wellness jellegűvé fejleszteni, mert mondjuk az a trend, vagy mondjuk, ha már épületfelújítás van, akkor még nagyobb sávszélességű internetet számukra elérhetővé tenni. Vannak esetleg ilyen fejlesztési, hogy mondjam, döntési helyzetek, amikor ezeket is muszáj meglépni, nem csak energetikai, illetve technikai fejlesztést.
8: Hát esztétikai, technológia és energetikai beruházások párhuzamosan kell megvalósuljanak, ahogy az előbb említettem. Utólag az, hogy egy épületbe komolyabb wellness részleg kerüljön kialakításra, az nagyon nehéz. Különösen egy medencet érnek mondjuk a kialakítása. Egy fitness termet, egy edzőtermet kialakítani az viszonylag könnyen megy. És azt gondolom, hogy itt megint azt kell nézni, hogy ez a szálloda hol helyezkedik el, milyen vendégeket céloz meg. A fővárosban jellemzően vagy van egy szállodának már valamilyen medencéje, mondjuk a Margit-szigeti szállodánknak, vagy a Hélia szállodának a Dunaparton nagyon komoly medencéje van, és akkor ilyen értelemszerűen ezek a felújítások során ugyanúgy korszerűsítésre, megújításra kerülnek, vagy maradva az előbb említett Asztória szállodánál nincsen, és nehezen elképzelhető utólag oda egy medence létesítése, de azt gondolom, hogy nem nincs is erre igénye a vendégeknek az Asztória szálloda esetén, oda nem azért érkezik a városlátogató turista, hogy wellness-eljen, hanem sokkal inkább...
7: Még az épületetén 21-et.
8: Hát igen, bizonyára vonzó lenne, tehát mondjuk a belváros közepén nagy attrakció lehetne egy ilyen medence. Ennek a kialakítása azonban üzletileg nehezen értelmezhető.
7: Ez a kitermelés.
8: Hát én persze, tehát azért ezek a beruházások nem öncélú dolgok. Végeredményben azt a célt szolgálják a vendég kényelme és a vendég elégedettsége mellett, hogy jövedelmezőséget is termeljenek, magyarul profitot is szeretnénk ezekből a beruházásokból viszont látni, mert ellenkező esetben, ha csak a kiadásaink és a beruházásaink növekednek, és nem vagyunk képesek ezt valamilyen módon visszakeresni, akkor ez nem egy fenntartható üzleti modell. Egy időben valóban a wifi és a sávszélesség az egy óriási kérdés volt, és pont talán 2-3 hete beszéltünk a kollégáinkkal erről, hogy ez mennyiben nőtt ez az igény. Azt gondolom, hogy már nem annyira a sávszélesség a kritikus, hanem hogy olyan eszközök legyenek a szállodákba telepítve, amik elbírnak sok száz eszköz párhuzamos csatlakozásával. Mert ugye manapság már nem csak egy eszközzel érkezik a vendég egy telefonnal, hanem nála van egy tablet, nagy isten egy laptop is, ott az okos órája, tehát vendégenként arra kell fölkészülnünk, hogy akár 3, akár vagy 4 eszközzel akarnak párhuzamosan csatlakozni a hálózathoz. Ez nem ugyanaz, mint csupán a sávszélesség, tehát az eszközeinknek ezt is kezelni kell tudni. Ami nagyon erősen kezd megjelenni, hát ez az, hogy nagyon erősen inkább mondjuk az, hogy egyre gyakrabban az a különböző okos eszközök szállodai felhasználása, hogy a vendég a saját kontentjét akarja, tehát a saját képei, zenéjét, filmjét akarja a szállodai televízió monitoron keresztül nézni és élvezni. Az arra való csatlakozás megteremtése az egy komoly feladata a szállodák számára, hogy ezt egyszerűen mindenféle dugdosás kábelek nélkül lehessen megvalósítani. Még az energetikára visszatérve, amin mi nagyon sokat dolgozunk, az különböző épületfelügyeleti rendszereknek a utólagos installálása és kiépítése, amivel úgy tudunk egyébként energiát megtakarítani, hogy ezt a vendég nem érzékeli. Magyarul, hogyha a vendég nem tartózkodik a szobában, akkor automatikusan lejjebb veszi a fűtést, vagy a hűtés nem olyan intenzív, a világítás lekapcsolásra kerül, és amikor a vendég megérkezik, akkor ezek automatikusan újra működésbe lépjek. Ne adj Isten, hogyha tudjuk előre, hogy a vendég délután 4 órakor fog a szállodában megérkezni, akkor be lehet programozni azt, hogy 4 órára legyen megfelelő hőmérsékletű a vendégnek a szobája.
7: Folytatjuk Kovács Balázzsal, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
10: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
9: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
10: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
9: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
10: www.citytaxi.hu.
11: 4 nap

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Nem jelenik meg holnap nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azonnali hatánya felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva. A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Pétert kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, a pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós forrásokhoz a hozatala. A részletekről Magyar Pétert hallják.
3: Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is. Szeretném itt Brüsszelből is bejelenteni, hogy rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, ez is egy fontos vállalásunk volt, és ez is része a nemzeti vagyon visszaszerzésé és védelmi hivatal felállítása mellett a korrupció ellenes küzdelemhez kapcsolódóan.
2: Megkezdődött a választási kampány Koszovóban az előrehozott parlamenti választások előtt. A június 7-i voksonáson 17 párt, 3 koalíció és egy független jelölt indult. A regisztrált pártok között két szerb politikai szervezet is szerepel, köztük a Belgrád által támogatott szerb lista. Koszovóban azért írtak ki új választást, mert a parlament nem tudott határidőn belül köztársasági elnököt választani. A legutóbbi előrehozott választást az Albin Kurti vezette önrendelkezés nyerte meg. Romániában több ágazatban is tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvénytervezet ellen. Az egészségügyi dolgozókat képviselő Santiás szakszervezet sztrájk őrséget állított a munkaügyi minisztérium elé. Szerintük a javaslat hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók jövedelmét és jogait. Az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is utcára vonultak, mert attól tartanak, hogy a pótlékok csökkentése miatt kevesebbet vihetnek haza. A bírósági jegyzők részleges munkabeszüntetésre készülnek, a vámosok pedig lassító ellenőrzésekkel tiltakoznak. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards legjobb családi üdülőhely Európában díját. A Visit Hungary tájékoztatása szerint a tó nem csak a nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismerté a nemzetközi turisztikai piacon. Az idei mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. És ha már Balaton, az idei szezon eddigi legerősebb vihar alakult ki, Siófokon 104 km/h széllökést is mértek. A Hungaromet közleménye szerint a vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége is.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL

0: Indexek leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX Index 0,3%-ot, a párizsi CAC 40 pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt több felé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyolfelhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti-keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatjuk Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a nap vendégét, és amikor jön egyet, addig említettük az első részében a beszélgetésünknek azt, hogy milyen felújítási, nem azt mondom, hogy kényszerek vannak, de milyen felújítási opciók merülnek fel, amikor egy-egy szállodát renoválni kell. Említettük a háborús hatásokat. Még egy nagyon alkérdés a felújításokhoz, aztán ígérem más témára is rámegyünk. Van akár Budapesten, akár más területén az országnak skybar kényszer? Tehát, hogy annyi skybart látni mostanság jobb minőségű szállodáknál, hogy ha már felújítás, akkor ezen is el kell gondolkodni, hogy ez egy akkora attrakció, hogy akárki is tudja magát termelni?
3: Hát, hogy kényszer lenne, azt nem hiszem. Azonban kétségtelenül úgy tűnik, hogy egyre több beruházó érzi azt, hogy ez egy jó üzleti lehetőség. Mi is így éreztük, amikor pár évvel ezelőtt, egész pontosan 2021-ben a Hilton Budapest tetején megnyitottuk a White Raven tetőbárt, ami szerintem talán Budapest egyik legszebb panorámáját biztosítja, de hát ilyen városban élünk, és ennek örülni kell. Ez egy gyönyörű város, amit fölülről még jobban lehet élvezni, és szerintem ez az a felismerés, ami ahhoz vezet, hogy egyre több épület tetején helyeznek el skybarokat. Kényszerről semmiképpen nem beszélnék, én azt gondolom, hogy egy üzleti felismerésről csupán.
2: Mennyire hiányzik Budapest megközelíthetősége szempontjából az, hogy túl sok low budget légitársaság jön, magyarán nem annyira klasszikus, legalábbis én úgy tudom, nem annyira klasszikus a nagy hálózati légitársaságok számára Budapest, mert hallani olyat, hogy azért a minőségi turista nem a low budgeten szeret jönni, és mondjuk a minőségi turizmus kiépítése szempontjából ez is a szállodai szemszögből nyilván nehéz vele mit kezdeni, de ez egy adottság, egy hátrány. Mennyire érzékelik ezt?
3: Először is azt gondolom, hogy mi minden turistának kell, hogy örüljünk, aki a fővárosba jön, akár fapadossal, akár nem fapados légitársággal. Azonban kétségtelen tény, hogy a Malév csődje után nem volt olyan nemzeti légitársaság, aki a Malév szerepét átvette volna. Leginkább a Wizz Airt szokták példaként hozni, hogy ő tölti be ezt a nemzeti légitársaság funkciót. És az is igaz, hogy sok olyan turista lehet, aki úgy érzi, hogy ő inkább repül egy hagyományos légitársággal, de azért azt is látni kell, hogy a hagyományos légitársaságok meg erőteljesen a fapados irányba mozdultak el. Tehát bár a legtöbben még mindig megtalálható a business class, de ott is minden ilyen fapadosabbá vált az elmúlt időszakban, ha szabad így fogalmaznom. És a hagyományos légitársaságok a Lufthansa-tól a British Airways-en, az Air France-on át vezetnek be olyan jegytípusokat és szolgáltatásokat, ami leginkább a fapados légitársaságok árképzéséhez hasonlít. Szerintem itt a nagyon fontos dolog a fapadosok és a nem fapadosok között az átszállás kérdése, hiszen a fapados légitársaságok esetén a point-to-point, tehát hogy város és város összeköttetés van, átszálló utasok kiszolgálására ők kevésbé vannak berendezkedve. Tehát, hogyha valakinek átszállással kell Budapestre jönnie, mert nincs közvetlen járat az adott városból, ott szerintem a fapados légitársaságok azok nem nyújtanak megfelelő megoldást, hiszen a vendégnek, az utasnak az átszálló ponton a bőröngyét föl kell vennie, utána újra be kell csekkolnia, ami meg idő, és hogyha bármilyen csúszás van, vagy késés van, akkor ezek ilyenkor a légitársaság nem garantálja a

0: továbbutazást. Ezzel szemben a hagyományos légitársaságok esetén egy átszálló utasnak van egy biztonsága, hogyha valaki Frankfurton keresztül érkezik Budapestre, ugyanazzal a légitársággal, és valamiért lekésné a csatlakozó járatát, akkor a légitársaság automatikusan átfoglalja a következő járatra, vagy valamilyen más úton, de el fogja hozni a célállomására. Ez szerintem a fapados légitársaságok esetén nem elmondható, és ebből a szempontból egy üzleti utazó számára, márpedig általában, amikor minőségi utazókról beszélünk, akkor általában az üzleti utazókra, konferencia vendégekre szoktunk gondolni, az ő számukra, ő neki aznak kell itt lennie. Tehát neki az nem egy elfogadható megoldás, hogy majd másnap eljön. Hogyha neki aznap vagy másnap reggel tárgyalása van, és ezt azért nem tudja teljesíteni, mert mondjuk a légitársaság nem hozta el, akkor ez egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy képes és hajlandó fölvállalni.
1: Van elegendő 5 csillagos szálloda Budapesten, vagy akár Magyarországon, ami kiszolgálja az igényeket, vagy ebben is lehetne még hova fejlődni?
0: Én mindig a jelenlegi kereslethez, vagy keresletet érdemes a kínálattal összevetni. Én azt gondolom, hogy jelenleg a budapesti 5 csillagos szállodák száma a kereslethez képest kielégítő. Sőt, az elkövetkező időszakban még fog is nyitni Budapesten 1-2 5 csillagos szálloda, így nem gondolom, hogy ebből kifejezetten hiány lenne. Persze, hogyha sikeresen újra pozícionálja magát a város, és erről az elmúlt hónapokban, években nagyon sokan beszéltek, hogy érdemes lenne Budapest egy kicsit feljebb pozícionálni, megpróbálni, ahogy az ön is az előbb fogalmazott, minőségibb turistákat megcélozni, akkor lehet, hogy a magasabb kategóriai szállások iránt az igény az tovább fog nőni, és én abban egész biztos vagyok, hogy az ilyenfajta igényre lesz majd befektető és beruházó, aki észlelni fogja ezt a piaci rést, és építeni fog emiatt újabb 5 csillagos szállodát.
1: Még egy lábat szoktak említeni, a megfelelő étterem hálózatot, főleg a fine dining, tehát a kimagasló kategóriában. Budapest ebből a szempontból jól áll, vagy még itt is érzékelhető fejlődési tér?
0: Én szerintem nagyon sok kiváló étterem van a fővárosban, de olyan, hogy elég, vagy sok, vagy kevés, ez nehéz. Ez ugye, ezek nagyon relatív fogalmak.
1: Mennyit tud megélni?
0: Képest? Igen, én azt gondolom, hogy a jó éttermekből, ha van több, az sose árt. És azt gondolom, hogy a jövőben is ez így lesz. De van egy harmadik láb, ami a minőségi turistáknál egy, és szerintem ez az a pont, ahol Budapest jelenleg a leggyengébben teljesít, az pedig a bevásárlási lehetőség. Tehát a kifejezetten magas árkategóriai üzletek.
1: Luxus üzletek hiánya,
0: fogalmazzunk így, igen. Abból viszonylag kevés mennyiség van. Most márkák említése nélkül az Andrássy úton van néhány ebbe a kategóriába sorolható üzlet. Egyébként meg kevés, különösen összevetve Bécssel vagy Prágával. Bécsben nagyságrendekkel jobb bevásárlási lehetőségek vannak, márpedig ez egy fontos eleme a luxus turizmusnak, vagy a magasan költő turisták megcélzásának.
1: Mennyire érzékelhető az, hogy mondjuk közlekedési szempontból nem Budapest, hanem Magyarországnak még lenne hova fejlődnie. Arra gondolok, hogy azért az elmúlt időszakban sok autópálya épült, de például mondjuk tömegközlekedési vasúti szempontból gondolom még lenne hova fejlődni, és például, hogyha mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban jár az ember, Belgiumban, meg gondolom Németországban, akkor összehasonlítanom pontosabbak, meg jobbak ezek a szolgáltatások, mert ugye nem mindenhova lehet elérni repülővel. Tehát mondjuk például csak egy példaként tipikusan ilyen érdekes pontja a politikai, meg a döntéshozatali turizmusnak Strasbourg, ahová, hogy nem lehet mindig közvetlen járattal vagy kicsit bonyolult, amint Brüsszelbe eljutni. Tehát Magyarországnak ebből a szempontból kéne még? Lenne még hova fejlődnie? Akár autópálya, akár vasúti szempontból?
0: Nem tartom magam közlekedési szakembernek, inkább laikusnak, ha szabad így fogalmazni, de azt gondolom, hogy a vasút fejlesztése és a minőségi vasúti összeköttetés az feltétlenül segítség lenne Budapest számára. Autópályában én nem érzem azt, hogy rosszul állnánk, legalábbis ahogy közlekedek magánemberként az országba, nem érzem azt, hogy nem lenne elégséges az autópálya hálózat. Biztos ezen is lehet és érdemes javítani, és mondjuk jelenleg az M1-es felújítása az kifejezetten fejfájós a Nyugat-Magyarország irányába útlakelő belföldi turistáknak, vagy a Nyugat-Európából hozzánk érkező külföldi turisták számára. A vasút azonban egyértelműen olyan terület, ahol mi mindenképpen örülnénk, hogyha lenne fejlődés, hiszen pontosan egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk a kerozin hiány réme fenyeget, ez lehetne egy alternatív megoldás, hogyha ez a vasúti összekötetés már rendelkezésre állna. Feltételezem, hogy azért ez hosszú évek fejlesztési munkáját kívánja meg, mielőtt erre a kívánatosnak tűrő állapotra eljuthatunk.
1: A elmúlt években kialakult, ha jól emlékszem, ENTAK-nak nevezik, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amiben azt ígérték, hogy mérik az adatokat, és ahol érzékelik, hogy milyen fejlesztési potenciál kellene még, ott fognak fejleszteni. Mennyire érzékelik a szállodai vezetőként, hogy ez a fajta ENTAK rendszer ez bevált, vagy mennyire kéne mondjuk döntéshozatali szempontból esetleg másra áttérni?
0: Ugye az ENTAK adatai az ugyan a szállodáktól és az éttermekből és az attrakciókból gyűjtődnek, vagy mi adjuk össze ezeket az adatokat, de az MTÜ-höz, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez futnak be, ahol ezeket az adatokat értékelik, elemzik, és utána felhasználják. Én úgy tudom, és ebben egész biztos vagyok, hogy nagyon gondosan felhasználják, legalábbis marketing tevékenység szempontjából, tehát amikor arról dönt a Visit Hungary, hogy mely országok, mely fogyasztói rétegeket célozzanak meg, akkor az ENTAK adatok ebben döntő szerepet játszanak. Aminek mi szállodásként nagyon örülnénk, hogyha az ENTAK adatokból sokkal több információ jutna a szállodák számára vissza, mert ezt mi is tudnánk ugyanilyen hatékony módon a saját marketing.
1: Ha kérik, nem kapnak adatokat?
0: Korlátozott mennyiségű adatot látunk, és ebben egyik oldalon a versenytörvény is akadály, vagy határt szab annak, hogy milyen mélységű adatokat láthatunk, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, és kívánatos lenne, hogyha a jövőben ennél szélesebb körű olyan adatokhoz juthatnánk hozzá, amit a szállodák utána a saját marketing munkájuk támogatására fel tudnának használni.
1: Említette a Visit Hungary-t, nyilván van egyfajta ország marketing is, de szállodaláncként milyen területekig kell most már bemenni a saját, az önmarketingben? Tehát mennyire napi használatú például a TikTok, a különböző közösségi oldalak, vagy mennyire inkább a Google-nak a különböző ajánlásai, amelyek jobban mennek?
0: Hát ugye ez is egy folyamatosan változó és dinamikusan változó tudomány. Most arra azt kell, hogy mondjam, hogy a marketing is egy tudománnyá változott. Én korábbi életemben foglalkoztam értékesítéssel és marketinggel, akkor nem volt se TikTok, Google már volt, de azóta egy csomó olyan social media felület jelent meg, ami akkor még nem volt releváns, vagy egyáltalán nem volt jelen. Most arra pedig az AI az, ami ebben a kérdésben újra megnehezíti a marketing szakemberek dolgát, hogy lépést tartsanak a legújabb trendekkel. Én azt hiszem, hogy egy nagy szállodalánc nem engedheti meg magának, így a Danubius se, hogy csak és kizárólag a Nemzeti Marketing Ügynökség munkájára támaszkodjon. Ez optimális esetben a kettő egymást erősíti és kiegészíti, de mi a saját értékesítési és marketing munkánkért mi vagyunk felelősek, nem más. Mi nagyon örülünk annak, hogyha a Visit Hungary eredményesen végzi a munkáját, és ennek köszönhetően az ország és ezen belül a főváros is ott van a turisták fejében, amikor azon gondolkoznak, hogy milyen desztinációkat keressenek fel az adott évben, de utána a mi feladatunk az, hogy az ide érkező turisták minket is megtaláljanak, ne csupán a desztinációt. Tehát azt gondolom, ez a két tevékenység egymásra épül. A Visit Hungary fölhajtja a vendéget, és utána nekünk meg kell próbálni ebből a lehető legtöbbet a saját szállodáinkba megszerezni.
1: A mesterséges intelligencia nehezít egyébként a marketingen?
0: Átalakítja, én azt gondolom, átalakítja. Tehát ezek a videók, mondjuk az előbb említette a TikTok videókat, én azt látom, hogy eszeméletlen mennyiségű mesterséges intelligenciával készült videók készül már most, és valószínűleg fog még inkább készülni a jövőben is, amit akár a turisztikai vállalkozások is könnyebben meg tudnak saját maguk, saját házukon belül készíteni. De mondjuk, hogyha a Google keresésekre gondolunk, ott is az látszik, hogy a találati lista tetején már az AI tartalmi összefoglaló kerül az első helyre, és sok turista vagy sok kereső nem is megy már lejjebb, hanem elolvassa azt az AI összefoglalót, és az alapján hoz valamilyen döntést. Tehát ez a fajta kereső marketing tevékenység az AI által átalakul.
1: Egyébként igen, ez média szempontból is igencsak visszavitte az olvasottságot az, hogy már nem linkeket, cikklinkeket tesz be a Google, hanem valóban egy pár mondatos összefoglalót kell. vagy akár alkalmaznak is már influencereket?
0: Hogy kell-e, azt nem tudom, mindenki másképp próbálkozik, a Darabész is próbálkozott ezzel a múltban, meg szerintem fogunk foglalkozni, és próbálkozunk is ezzel a jövőben, de hát ez az influencer szó is ugye vegyes megítélésűvé vált az elmúlt időszakban. Én inkább azt mondanám, hogy megpróbálunk olyan ugyan személyekkel azonosulni, akiknek a megítélése összességében pozitív a társadalomban. Nem feltétlen vagyunk olyanok, akik a legfrissebb trendekre minden esetben föl szeretnénk ülni, mondom itt a Trend FM-en, de majd meglátjuk.
1: Csak azért kérdeztem, mert nem csak feltétlenül magyar influencerekre, vagy ismert személyiségekre gondol az ember, hanem múltkor, talán egy pár hónapja láttam egy olyan videót, amin egy ismert koreai fiatal hölgy bement a vásárcsarnokba, és ott végigevett mindent, és ezek a videók állítólag nagyot futnak. Bár nem tudom, mennyi plusz vásárló ösztönző ereje van egy ilyennek.
0: Tudok ehhez hasonló nagyon pozitív példát mondani a saját működésünkben is. Például a Hilton Budapest szállodában a kínai vendégek száma az látványosan megnőtt az elmúlt években. Nem csak azért, mert a kínai elnök és delegáció ott lakott, bár tehát ilyen értelemben ő is egy influencernek tekinthető, mert szerintem kínai vendégek tucatjait, százait befolyásolta az ő szálloda választása, de azt is láttuk, hogy volt olyan kínai influencer, aki elhelyezett videót a szálloda ablakából, és azóta a kínai turisták kifejezetten azt a szobát keresik. Tehát ez kiválóan működik, de ez egyébként évtizedekkel ezelőtt is működött, akkor még nem influencereknek hívtuk őket. Én emlékszem a 90-es években, amikor a Hilton szállodában volt szerencsém dolgozni, és egy reklámkampányt futtattunk Észak-Amerikában, és meg nem mondom, melyik szobából készült fotóval próbáltuk a szállodát bemutatni, és utána kifejezetten azt a szobát kérték szobaszámra az Amerikából érkező turisták, tehát ez szerintem a múltban is, a jelenben is, a jövőben is jól működhet.
1: Mennyire kell abban az értelemben egyébként a gondolkodást átalakítani turisztikai szempontból, hogy akár arra is gondolni kell, hogy akár marketing szempontból, hogy mondjuk filmet forgattak itt, egy-egy szálloda környékén mit forgattak, és akár ezt beleszőni egy-egy üzenetbe, mert állítólag ez is nagyon sikeres szokott lenni.
0: Én egész biztos vagyok benne, hogy ez így van, hiszen számos hollywoodi filmben láthatunk gyönyörű jeleneteket a fővárosról. Nem minden esetben Budapest volt a helyszín, legalábbis a film forgató.
1: Volt, hogy Moszkvát alakítottak.
0: Így igaz. De azért, hogyha ebben mi ügyesek vagyunk, és szerintem itt inkább a Visit Hungary-nek van ebben szerepe és feladata, hogy ezekre fölüljön, és kommunikálja, és erősítse ezeknek az üzeneteit és hatásait.
1: Még egy utolsó utáni kérdés eszembe jutott azért, és akkor tényleg ezzel zárnak a beszélgetést. Munkaerőpiaci, munkaerő közvetítő szakemberekkel beszélgetve a következő időszakban fog ezek a 1+1 éves szerződések a külföldi munkaerőnél kifutni, állítólag nagyon sok ilyen munkaszerződés fut ki, és hát egy pár nap múlva, amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már valószínűleg új kormányzat lesz, és nem tudjuk, hogy a külföldi munkaerő behozattal kapcsolatban milyen változások lesznek. Előzetesen inkább azt mondták, hogy ezt nem nagyon szeretnék. Mennyire nehéz ez szállodai működési szempontból bizonyos munkakörök menedzselése esetén?
0: Azt gondolom, a Danubius a szerencsések közé tartozik, hiszen az elmúlt évek szerintem nagyon tudatos HR munkájára köszönhetően nem állunk rosszul. Nálunk is vannak harmadik országból érkezett munkaallók, de nem meghatározó az ő számuk. Tehát, hogyha ne adj Isten egy
1: tiltás lenne,
0: nem gondolom, hogy kétségbe esnénk, de ugyanakkor azért a piaci hatások összeadódnak. Tehát, hogyha a versenytársainknál most egyébként napi szinten munkát végző harmadik országbelieknek el kéne hagyni az országot, akkor nyilván a munkaerőpiaci verseny felerősödne, és ez ránk is hatással lenne. Tehát ilyen értelemben én óvatos lennék ebből a szempontból, és remélem, hogy a kormányzat is ebből a szempontból egy óvatos, konzervatív álláspontot képvisel. Meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire lehetséges a magyar munkaerő keresletet lefedni belföldi munkavállalókkal csupán.
1: Ez automatikusan túlhajtaná a béreket is egyébként, mint amire volt példa?
0: Hát biztos, egész biztos. Tehát egy csökkenő kínálat az a bérekre mindig felhajtó erővel hat, persze. És azért és nem azt állítom, hogy a magyar bérszínvonal az kielégítő, de azért az elmúlt években nagyon komoly béremeléseket hajtott végre nem csak a turisztikai ágazat, hanem úgy általában az egész ország, és ezeket ki is kell tudni termelni. Tehát egy gazdálkodó számára egyik oldalon nagyon fontos, hogy jól képzett, jól fizetett, jól motivált munkahelyei legyenek, de a másik oldalon legalább ilyen fontos, hogy stabil munkahely tudjon lenni, amiben a Danubius azt gondolom hosszú évek óta, évtizedek óta bizonyított, és a stabilitáshoz az is hozzátartozik, hogy kiszámítható a bérnövekedés az elkövetkező években.
1: Kovács Balázsra beszélgetünk, a Danubius Hotels vezérigazgatójával. Köszönjük, hogy itt
0: Én
1: volt.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adásunkat nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza, hanem újra megnézhetik majd a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Mikor gondolta át utoljára a cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Bőröndök, rollerek, plüsoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást, a jogi kereteket rögzítő dokumentumot 298 képviselő támogatta. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót Ukrajna hadipari kapacitásának erősítésére, 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítanak. A pénzügyminiszter szerint idén 28,3 milliárd euró érkezhet fegyvervásárlásra, további 16,7 milliárd pedig makrofinanciális támogatásként. A miniszter azt mondta, Ukrajna csak akkor fizetné vissza a kölcsönt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Az Európai Bizottság egyébként újabb, mint egy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret 7. részlete, amelyel 2024 márciusa óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Európai Unió. A bizottság szerint Ukrajna kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2027-ig összesen több mint 50 milliárd euróval segíti Ukrajna helyreállítását, reformjait és uniós csatlakozási törekvéseit. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Pétert kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, a pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós forrásokhoz a hozatala. A részletekről Magyar Pétert hallják.
5: Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is. Szeretném itt Brüsszelből is bejelenteni, hogy rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, ez is egy fontos vállalásunk volt, és ez is része a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállítása mellett a korrupció ellenes küzdelemhez kapcsolódóan.
4: Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát utazás szervezésre idehaza is. A Visa kutatása szerint a magyar válaszadók többsége már támaszkodott az AI-ra utazás tervezésekor, 13%-uk pedig rendszeresen él ezzel a lehetőséggel. A legtöbben tippeket, ajánlásokat, ajánlatokat kérnek, illetve közlekedési és logisztikai kérdésekben használják a technológiát. A magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, külföldre pedig 47% menne, főként Ausztriába, Horvátországba és Olaszországba. A kutatás szerint az utazók többsége előre tervezett költségvetéssel indul, miközben a digitális fizetési megoldások szerepe is tovább erősödik. Nem jelenik meg holnap nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azonnali hatállyal felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva. A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12.350 forintra gyengült. Európában túlnyomó részt mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek, leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX index 0,3%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kiscsillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
0: Trend Night.
1: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egyike a legkiemelkedőbb és legjobb állapotban megmaradt magyar történeti kerteknek. Tényleg egész koratavasztó késő őszig mindig virágzik valami. Az első koratavaszi virágok a patakmenti liget erdőben vannak, ahol még sok a fény ilyenkor, és megjelennek az úgynevezett geofiták, tehát a gyors életű hagymás, gumós növények. Többek között téltemető és tőzike, galambvirág, hóvirág, hunyorok, keltikék, nárciszok, szellőrózsák és sáfrányok. Nagyon szép tarka virágszőnyeg van ilyenkor a még lombtalan fák alatt. Fehéren virít a hóvirágmező, lilállik a sáfrány, sárgálik a sok szellőrózsa, majd jönnek a keltikék. Nagyon szép és látványos, ahogy besüt a nap a fák ágai között. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tematikus programokkal várják az ide látogatókat, hiszen egy történeti kert nem csak a szemlélődés, hanem az ismeretterjesztés és a kultúra helyszíne is.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérde, hogy ki csinálja meg az

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Dum,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Nem jelenik meg holnap nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azonnali hatállyal felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva. A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni. Célzott csapás hajtott végre az izraeli hadsereg Beirutban egy iránoszt köthető parancsnok ellen. Az izraeli média szerint az Imán Hossein hadosztály rakéta egységének vezetője volt a támadás célpontja. Egyelőre nem tudni, hogy életét vesztette. Izrael közlése szerint az elmúlt egy napban legalább 135 Hezbollahhoz köthető célpontot támadtak Libanonban. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint ma reggel óta 16-an haltak meg az izraeli támadásokban, köztük legalább 3 gyermek. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást. A jogi kereteket rögzítő dokumentumot 298 képviselő támogatta. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót Ukrajna hadipari kapacitásának erősítésére, 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítanak. A pénzügyminiszter szerint idén 28,3 milliárd euró érkezhet fegyvervásárlásra, további 16,7 milliárd pedig makrofinanciális támogatásként. A miniszter azt mondta, Ukrajna csak akkor fizetné vissza a kölcsönt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Az Európai Bizottság egyébként újabb, mint egy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret 7. részlete, amelyel 2024 márciusa óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Európai Unió. A bizottság szerint Ukrajna kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2027-ig összesen több mint 50 milliárd euróval segíti Ukrajna helyreállítását, reformjait és uniós csatlakozási törekvéseit. Rendkívüli kamatstopp lesz a hétvégén a budapesti Bajnokok Ligája döntője miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig tart. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a torlódások megelőzése. A rendőrség jelentős forgalomnövekedésre számít a fő tranzit útvonalakon, különösen az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán. A helyzetet az M1-es felújítása miatti sávszűkítések és kapacitás csökkenések is nehezítik. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésével résztvevők kifizetését. Korábbi hírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta a Langevin Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki a vállalkozóit. A kormány hangsúlyozta, hogy céljuk a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett a vállalkozók stabil működési környezetének fenntartása. A miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12350 forintra gyengült. Európában túlnyomó részt mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek, leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX index 0,3%-ot, a párizsi CAC 40 pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt több felé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyolfelhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
0: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duha.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 9 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönéről szóló megállapodást. A jogi kereteket rögzítő dokumentumot 298 képviselő támogatta. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót Ukrajna hadipari kapacitásának erősítésére, 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítanak. A pénzügyminiszter szerint idén 28,3 milliárd euró érkezhet fegyvervásárlásra, további 16,7 milliárd pedig makrofinanciális támogatásként. A miniszter azt mondta, Ukrajna csak akkor fizetné vissza a kölcsönt, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet. Az Európai Bizottság egyébként újabb, mintegy 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. A támogatás az állami pénzügyek és a közigazgatás működését segíti. Ez az Ukrajna keret hetedik részlete, amelyel 2024 március óta már 29,6 milliárd eurót utalt ki az Európai Unió. A bizottság szerint Ukrajna kifizetéshez szükséges 20 intézkedésből 11-et teljesített. A támogatási program 2027-ig összesen több mint 50 milliárd euróval segíti Ukrajna helyreállítását, reformjait és uniós csatlakozási törekvéseit. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Pétert kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, a pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós forrásokhoz a hozatala. A részletekről Magyar Pétert hallják.
3: Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupció ellenes küzdelem is. Szeretném itt Brüsszelből is bejelenteni, hogy rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, ez is egy fontos vállalásunk volt, és ez is része a nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal felállítása mellett a korrupció ellenes küzdelemhez kapcsolódóan.
2: Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát utazás szervezésre idehaza is. A Visa kutatása szerint a magyar válaszadók többsége már támaszkodott az AI-ra utazás tervezésekor, 13%-uk pedig rendszeresen él ezzel a lehetőséggel. A legtöbben tippeket, ajánlásokat, ajánlatokat kérnek, illetve közlekedési és logisztikai kérdésekben használják a technológiát. A magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, külföldre pedig 47% menne, főként Ausztriába, Horvátországba és Olaszországba. A kutatás szerint az utazók többsége előre tervezett költségvetéssel indul, miközben a digitális fizetési megoldások szerepe is tovább erősödik. Nem jelenik meg holnap nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azonnali hatállyal felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva. A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12.350 forintra gyengült. Európában túlnyomó részt mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek, leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX index 0,3%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.
3: Lesz!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májó című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, jön a nap utolsó hír összefoglalója. Nem jelenik meg holnap nyomtatásban a Népszava. A lap közlése szerint a MediaWorks azonnali hatánya felmondta a nyomdai és terjesztési szerződését tartozásokra hivatkozva. A szerkesztőség ellenséges lépésnek nevezte a döntést, és azt írta, a 153 éves lap a fennmaradásért küzd. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a Népszava nem szűnik meg, az online felület tovább működik. A már megszerkesztett print újságot digitális formában a mobil Népszavában teszik elérhetővé, amíg papíron nem tudják kinyomtatni. Az uniós forrásokról tárgyal a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Pétert kétnapos látogatására elkísérte Kármán András pénzügyminiszter, Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. A kormányfő hangsúlyozta, a pártja egyik legfontosabb vállalása volt a választási kampányban az Európai Uniós forrásokhoz a hozatala. A részletekről Magyar Pétert hallják.
3: Sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem. Emellett párhuzamosan fontos vállalásunk volt a korrupcióellenes küzdelem is. Szeretném itt Brüsszelből is bejelenteni, hogy rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, ez is egy fontos vállalásunk volt, és ez is része a nemzeti vagyon visszaszerzésé és védelmi hivatal felállítása mellett a korrupció ellenes küzdelemhez kapcsolódóan.
2: Megkezdődött a választási kampány Koszovóban az előrehozott parlamenti választások előtt. A június 7-i voksonáson 17 párt, 3 koalíció és egy független jelölt indult. A regisztrált pártok között 2 szerb politikai szervezet is szerepel, köztük a Belgrád által támogatott szerb lista. Koszovóban azért írtak ki új választást, mert a parlament nem tudott határidőn belül köztársasági elnököt választani. A legutóbbi előrehozott választást az Albin Kurti vezette önrendelkezés nyerte meg. Romániában több ágazatban is tiltakoznak az új közalkalmazotti bértörvénytervezet ellen. Az egészségügyi dolgozókat képviselő Santiás szakszervezet sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium elé. Szerintük a javaslat hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók jövedelmét és jogait. Az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is utcára vonultak, mert attól tartanak, hogy a pótlékok csökkentése miatt kevesebbet vihetnek haza. A bírósági jegyzők részleges munkabeszüntetésre készülnek, a vámosok pedig lassító ellenőrzésekkel tiltakoznak. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards legjobb családi üdülőhely Európában díját. A Visit Hungary tájékoztatása szerint a tó nem csak a nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismerté a nemzetközi turisztikai piacon. Az idei mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. És ha már Balaton, az idei szezon eddigi legerősebb vihar alakult ki, Siófokon 104 km/órás széllökést is mértek. A Hungaromet közleménye szerint a vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 131.452 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 9,1%-kal 3.784 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal 2.626 forintra erősödött. Az OTP 9,1%-kal 40.460 forintra csökkent, a Richter pedig 8,1%-kal 12.350 forintra gyengült. Európában túlnyomó részt mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek, leszámítva Milánót, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX index 0,3%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,2%-ot gyengült. Madridban az IBEX 0,6%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült vagy fátyó felhős, csapadékmentes idő várható, a szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap az ország döntő részén fátyó felhős napos időre van kilátás, emellett az északkeleti keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen, és elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
0: Trend Night.
2: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrástól is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.